0: Nál az elérhetetlenné válás, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye, de a letartóztatás további meghosszabbítása már nem indokolt. Az ügyészség szerint a korrupciós ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. A gyanú szerint egy parkfenntartási megbízásokat teljesítő vállalkozó 2011 és 2024 között pártállástól függetlenül fizetett kenőpénzt önkormányzati döntéshozóknak, az összeg meghaladta a 2 milliárd forintot. Halálos késelés történt kedden reggel egy szlovákiai általános iskolában, Szaniszlófalván. Egy nyolcadikos diák az iskola több dolgozójára és egy diáktársára támadt rá. Egy 61 éves tanárnő életét vesztette, egy 44 éves pedagógus és egy diák pedig súlyosan megsérült. A gyereket kritikus állapotban légimentővel vitték kórházba. A mellkasi szúrt sérüléseket szenvedett tanárnőt pedig a zsolnai kórházban ápolják. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok. Az iskolába több szlovák miniszter is ellátogatott. Az oktatási tárca segítséget és szakmai támogatást ígért az intézménynek. Szlovákiában tavaly januárban is történt hasonló tragédia. Egy Késmár kijárásbeli gimnáziumban egy diák két embert ölt meg, egy harmadikat pedig megsebesített. Több mint 11%-kal drágultak a lakóingatlanok a főváros körüli agglomerációban az év első 8 hónapjában. A Dunahaus adatai szerint az ingatlanok négyzetmétere átlagosan 872.000 forintba került, egy évvel korábban még ennél kevesebbe. A déli és délkeleti településeken 18, illetve 20%-os áremelkedést mértek, a nyugati szektorban viszont 3%-kal csökkent az átlagár. Egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők. A házak négyzetméterára 17%-kal 814.000 forintra nőtt, a lakásoké pedig már meghaladja az 1 millió forintot. Az őszi szünetben filmekkel és különleges programokkal várja a gyerekeket a Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivál Budapesten. A rendezvényt október 24-e és 31-e között tartják a Marcibányi Téri Művelődési Központban, több mint 50 animációs és élőszereplős rövidfilmmel, valamint több premierrel. A gyerekek magyar premier előtt láthatják a Nyár kalandorai című brit filmet, valamint többek között a Mira és a Kánforfa őrzője című alkotást is. Előadásokkal, beszélgetésekkel és workshoppal várják az érdeklődőket szeptember utolsó napján és októberben a Múzeumok őszi fesztiválján Szolnokon, közölte a helyi Damjanich János Múzeum. Szeptember 30-án szerda délután Manzerreiter Gabriella tart előadást arról, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a művészet világát. Október 1-én pedig Nagyházi Lőrinc, a kincsvadászok műtárgy szakértője érkezik a múzeumba. Október 14-én Szabó Vivien régész workshopot tart a középiskolásoknak, október 16-án Nagy Banakata, az UNICEF fiatal nagykövete a mentális egészségről, a gyermekjogokról, és arról beszél, milyen szerepet tölthetnek be a múzeumok a társadalmi kérdések feldolgozásában. A részletes program és további információk a múzeum weboldalán érhetők el.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, és örülök, hogy itt vannak, engem Esmiller Andrásnak hívnak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, de pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal meg vendégekkel beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. De mi van akkor, hogyha valaki nem csak a kulturális életre van hatással, hanem az egész életünkre? És az a szívemnek nagyon kedves hölgy, aki ma megtisztelt a jelenlétével a stúdióban, akit Anna Mének hívnak, és nagyon sok szeretettel köszöntök. Örülök neki, hogy végre eljöttél.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Nagyon örülök neked. Energetikai mentor, ő azért azt a missziót képviseli, vagy viszi most már évtizedek óta, hogy nekünk jobb legyen, hogy jobban éljünk, meg jobban teljenek a hétköznapok. Azt kell mondanom, hogy nagyon régóta egyeztettük ezt a beszélgetést, Anami.
2: Hát hónapok óta.
1: Hónapok óta, de végre itt vagy.
2: Köszönöm.
1: Örülök, hogy itt vagy, és arról fogsz mesélni nekünk, hogy hát egyrészt kérlek is, hogy adj valami helyzetképet arról, hogy most 2026. Szeptember végén milyen állapotban vagyunk. Mit tapasztalsz jártadban, keltedben?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt látom, hogy mindenki rá van kattanva a teremtő erőre. Uh-huh. Tehát ugye nagyon fontos, hogy nem vagyok igazán spirit, tehát tudományos hátterem van.
1: Pszichológus hölgyel beszélgetek, csak mondom a hallgatóknak a hitelesség kedvéért.
2: Én már dolgoztam a SOTA egyes számú klinikáján, tehát hogy alapvetően a pszichológiára azt gondoljuk, hogy beszélgetés, de valójában a kísérleti pszichológia az mérések, nagyon sok statisztika, nagyon sok módszertan. Tehát ha valamit megtanít a tudomány, az, hogy ne csak úgy reménykedjünk valamiben, vagy képzeljük el, hanem hogy nézzük meg, hogy mi van valójában. És ez látszik, hogy mindenki rá van kattanva a teremtő erőre. Annyira, hogy például voltam a Force-nak például nemrég egy élő rendezvényén, uh-huh. ahol gyakorlatilag a színpadon nem is tudtak elindulni a témával, mert szóba jött a teremtő erő, és mindenki hozzáadott valamit, hogy igen, hogy ez ő is foglalkozik vele, érdekli. Látszik, hogy nagyon benne van a köztudatban.
1: Na de tényleg tudnak róla? Ez a manifestáció, amiről most beszélünk?
2: A manifestáció, igen, pontosan. És ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen mindenki tudja, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát akinek van Instája meg Facebookja, szerintem full szakértő teremtő erőből. Gondolkozz pozitívan. Gondolkozz pozitívan. Vonzd be, manifestál, rendeld meg az univerzumtól, naplózzál, írd le.
1: Tedd ki a hűtőre.
2: Igen, gondolj rá sokat, képzeld el. És hogy az van, hogy közben meg fel kell mérni azt, hogyha ez tényleg működik, akkor már mindenkinek úgy kéne élni, hogy a tökéletes életet éli. És ez a kérdés, hogy így van-e? Én azt látom, hogy nem. Sőt.
1: Hát igen, és aj de jó, hogy végre itt ül egy szakember, és akkor megmondja, vagy megadja a választ arra a kérdés, hogy miért érzem azt, ami én most már évről évre, hogy egyébként a motivációs, meg önfejlesztő ipar az azért szárnyal évek óta Magyarországon is. És szerintem aki akart, már meg is világosodott. De valahogy nem lettünk kedvesebbek egymással, meg valahogy nem jobbak az emberi kapcsolatok. Jól érzem?
2: Igen, és nekem ami még jobban fáj, az, hogy az emberekben egyre több a bűntudat, amiatt.
1: Aha, ezzel kapcsolatban?
2: Igen, amiatt, hogy úgy érzik, hogy ők már tudják, hogy kell manifestálni, megvan, hogy a teremtő erő hogy működik, csinálják is, kitartóan, és hogy nem működik. És hozzánk nagyon sokan járnak gyakorolni energiagyakorlatokat, és azt látom, hogy ahonnan érkeznek, már bennük van az a fájdalom, az a bűntudat, hogy már annyit próbáltam, akkor lehet, hogy ez nekem nem jár. Én nem tudom megcsinálni. Másnak biztos működik, nekem nem megy. És nagyon fontos, hogyha valamit innen üzenhetnék, az, hogy nem vagy hibás, vagy nem vagy bűnös, és az, hogy eddig nem sikerült, ez nem azt jelenti, hogy neked nem jár, hanem az, hogy az a módszer, ahogy próbálod, az egészen egyszerűen nem működik.
1: Uh-huh. Az egy tévút.
2: Hát itt az ideje a paradigmaváltásnak, uh-huh. mert a kamu ezotéria, az ezotéria az egy fantasztikus dolog, nagyon-nagyon magas eszményekkel. A szeretet, az, hogy egyek vagyunk, igazán nem csak dumából, hanem hogy úgy élhetünk, hogy jóban vagyunk egymással, meg magunkkal. Uh-huh. A magas eszmények, ez engem nagyon mozgat. De a kamu ezotéria az nem más, mint bűntudatkeltés. Én például kinyitom az Instát, és azt látom, hogy a negatív dolgokat is te teremtetted meg magadnak. Hogy azt is meg lehet teremteni. Gyakorlatilag az embereknél már nem az van, hogy probléma, hogy az életükkel van valami gond, hanem már hibásak is érte, hogy ezt ráadásul ők manifesztálták. Uh-huh. És innentől kezdve az emberek már szinte gondolkozni sem mernek, mert már nem lehet negatív gondolatokat gondolni. Nem lehet például félni, ha valaki kap egy súlyos diagnózist.
1: Tehát csak, hogy értsük, mindenért mi visszük el a balhét, minden ránk van kemme.
2: Inkább azt mondanám, hogy lehetőségünk van, változtatni akarunk, uh-huh. de nem azért, mert iszonyatos probléma van velünk, és bűnösök vagyunk. Gyakorlatilag ez a tudatosság biznisz, ez arra épül, hogy minden fejben dől el. És ha életedben volt egy negatív gondolatod, akkor már rácsesztél, mert uh-huh. akkor már te vagy a hibás.
1: Jó, de jó, hogy jöttél ezeket most tisztába tenni. Hát kedves hallgatóink, egy olyan energetikai mentorral beszélgetek most, Anaméval, aki hát a saját életével bizonyította, hogy lehet ez másként is. Hogy valóban működik a teremtés, meg a manifestáció. Egy, hát kimondhatom, ugye?
2: Persze, nincs titok, transzparencia.
1: Hajléktalan állapotból és halálos betegségekkel, amikben mások belehalnak, élő emberből, egy hölgyből lett most gyakorlatilag az energetikai mentor, aki persze mellette pszichológus és mindenfajta hivatalos diplomát megszerzett a tudományokban, ami téged és őt érdekelte. Millió sorsot fordítottál meg a saját magadén kívül. És eleve az egy óriási nagy kegy, vagy óriási nagy csoda, hogy itt beszélgetünk. Hogy itt vagy. És egy ilyen rendszer van mögötted.
2: Hát először is nagyon köszönöm, meg nagyon hálás vagyok. Itt tulajdonképpen itt ez a nagyon jó kérdés, hogy milyen jogon dumálok itt. Mert ezt nagyon jó feltedni, és biztos vagyok benne, hogy minden ember fel is teszi, mert jelenleg olyan korban élünk, hogy bárki fel tud arra húzni egy bizniszt, hogy gondolkozz pozitívan, képzeld el, teremtsd meg, rendeld meg.
1: Tehát
2: az univerzumtól.
1: Ezeket a mondatokat.
2: Ezt vissza lehet mondani, igen, és onnantól kezdve tolja. És itt az a kérdés, hogy és szerintem mindenki ki van abból ábrándulva, hogy a manifestációs szakértők, bőség, párkapcsolat, gyakorlatilag albérletben élnek a macskájukkal, de közben beszélni azt nagyon megy. És itt tényleg az a kérdés, hogy és ez jó, mert az emberekben kialakult már szerintem az online térben az a fajta bizalmatlanság, a szó legjobb értelmében, hogy dumát már annyit hallottam, akkor most nézzük meg, hogy mik a tények. És nyilván nekem azt kell megmutatni, hogy az én életemben ez hogyan működött. Ami, hát maradjatok velem, mert kicsit szomorú, de igazából, ha meg azt nézzük, hogy hova vezetett, akkor meg nagyon...
1: Hát az meg happy end.
2: Az meg nagyon full happy end. Mert igazából ez olyan, ismerd azt a kifejezést, hogy állatorvosi ló, tudod, hát, akinek minden baja van, és így demonstrálni lehet rajta.
1: Te voltál az.
2: És gyakorlatilag én ilyen voltam, hát bántalmazó családba születtem, súlyosan betegen, nem sorolom végig az egészet, csak így áttekintésben, hogy csipőficam, púpos voltam, a gerincem sérült volt, a ciszták, miómák, vérzővastagbélgyulladás, autoimmun betegség, veselégtelenség, nem sorolom fel az
1: hát
2: egészet,
1: ezekből
2: aszma.
1: Kettő, meg egy is sok lenne.
2: És igen, és akkor gyakorlatilag elmenekültem otthonról, ahogy nagykorú lettem, és hajléktalan voltam, mert hát ugye nem volt semmilyen hátterem, munkát kerestem, egy fél évet lehúztam az utcán, és amíg valahova felvettek, és gyakorlatilag utána meg bekerültem ugye az elfekvőre, mert hát akkor már annyira beteg voltam.
1: Mert lemondtak rólad.
2: Hát az volt, hogy már nem is tudom, majdnem fél évig voltam kórházban, és tudod, ahol a paravánt húzzák az ágyak, uh-huh. az ágyak köré, meg akiket karácsonykor nem engednek haza. Igen, itt volt Pesten. És akkor ott tulajdonképpen vicces módon, mert megvolt a tudásom, hiszen közben tanultam, én 16 éves koromtól tanultam jógát. Megtanultam szanszkritül a buddhista főiskola jóga szakán, ami egy 5 éves képzés, hogy a jóga írásait, az ős írásokat eredetiben olvashassam. És tulajdonképpen, és a jóga már rajtam nem segített, ezzel nem a jógára akarok rosszat mondani, de az, hogy hogy hajlékonyabb vagyok egy kicsit, az már úgy nem rázott meg ebben az állapotban. Azt kerestem, hogy hogy lehet beindítani a motort. Tehát, hogy ha sehol, semmilyen területen nincs energiám, se az anyagiak terén, ugye, mint vőség, volt egy bántalmazó párkapcsolatom, tehát azt sem, nem mondom, hogy, hogy abban topon lettem volna. Hát a család, mint családi szeretet, hát ezt
1: az nem volt meg.
2: Ugye nem kell fokoznom így a témát. Tehát gyakorlatilag meg egészség, tehát hogy sehol nem álltam. És arra gondoltam, hogyha az elfekvőm, hogyha itt fekszem tovább, mint egy zöldség, akkor pont az lesz velem, mint a többiekkel, hogy majd jön a paraván. Nagyon fiatal voltam, és úgy voltam vele, hogy hát már ezt biztos kipróbálom. Tehát elkezdek kísérletezni a testemmel. És hogy tényleg ez lesz a puding próbája az evés, tehát hogy megnézzük, hogy ez hogy működik. Ha működik, akkor ki fognak innen engedni. Erre semmi esélyem nem volt. Tehát ott gyakorlatilag már tényleg ott elfektettek. És akkor képzeld el, hogy onnantól kezdve azt vettem észre, hogy nem csak, hogy az egészségem épült vissza, és ide hozzátartozik az is, hogy közben vesét kaptam, transzplantált vesével élek, és nagyon hálás vagyok érte. De a többi betegséget ez nem gyógyította volna. Úgyhogy jelenleg, ahogy látsz is engem, az életerő az sokkal több, mint az, hogy valakinek jók a leletei, vagy éppen nem haldoklik.
1: Igen.
2: Tehát, hogyha gyakorlatilag úgy építettem vissza energetikailag a testemet, hogy hiába mennék vissza az elfekvőre, hogy volt itt egy szerződésünk, hogy itt halok meg, ez nevetséges lenne, ugye? Tehát gyakorlatilag azt tanultam meg, hogy az életem különböző területeit célirányosan, nagyon hatékonyan, egyszerűen elvégezhető gyakorlatokkal, amit még a kerekesszékben is meg tudtam csinálni, hogy lehet visszatölteni, hogy lehet energetizálni úgy, hogy ott valami újjáépüljön.
1: Tehát, hogy értsék a hallgatók, tulajdonképpen kifejlesztettél egy saját módszert, amivel az összes halálos betegséget, vagy mások által halálosnak ítélt betegségeket túlélted, meggyógyítottad, itt állsz, vagy ülsz előttem teljesen egészségesen, millió bizonyítékkal a hátad mögött az elmúlt évtizedekből, van iskolád, van központod, az Ötvös utcában vagytok itt Budapesten,
2: igen,
1: megtalálhatok. Millió embernek segítettél már, és még millió embernek fogsz, hiszen ez a, majd elmondod, hogy miért a missziód, vagy mi ez neked egyáltalán, ez a segítő szándék, és hát ugye azzal a sok-sok diplomával, tapasztalattal, és hát főleg a saját életedből hozott bizonyítékokkal adod át azt a tudást, ami másoknak is segít. És ha valaki tudja a manifestációt, vagy amivel kezdtük a teremtést, az te vagy.
2: Ó, egyrészt nagyon köszönöm, másrészt ezért elmondanám a happy endet, hogy, hogy élvezkedjek benne.
1: Okay.
2: Szóval, hát itt ül velem a férjem, 19 éve, 20 éve vagyunk együtt.
1: Igen, és aki most épp nem beszél, de majd legközelebb jön ő is, és őt is fogadtunk.
2: És igen, és bőségben élek, nemzetközi cégvezető vagyok, az álom életemet, az álom munkámat élem, vagy hivatásomat. Gyakorlatilag az életem minden területe jóra fordult.
1: És sikeres, kívülről nézve is.
2: Meg belülről nézve is.
1: Hát ez a
2: tehát, hogy igazából, és az van, hogy nem felejtem el, hogy honnan jöttem, és be vagyok sózva. Tehát képzeld el, annyira dolgozik ez bennem, hogy ez nem azt mondom, hogy könnyű volt, de nem volt nehéz. Tehát, hogy ehhez az kellett, hogy tulajdonképpen kicsit kocka vagyok. Tehát ez olyan, mint hogyha ha megnézzük, mondjuk azt, hogy csakrák. És ez gyakorlatilag nagyon le van járatva ez a szó. Tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy jaj, hát a indiai kultúrtörténet, meg hogy tudom, hogy milyen szín tartozik hozzá, és már tudom, hogy mi az. Az a kérdés, hogy lesz ettől az embernek jobb az élete? Én még ilyet nem láttam sehol, hogy tudnák ezt igazán használni. És tulajdonképpen ez nagyon egyszerű, ezek kis belső motorok, amik energetizálják az életednek egy-egy területét. És ezt meg lehet találni a leghatékonyabb módját annak, hogy energiát juttasd az életednek ebbe a területébe, és akkor az életednek az a területe újjáéled. És amit hajléktalanként gyakorolva, az elfekvőn gyakorolva jegyzeteltem, iszonyatosan kocka vagyok, tehát én nagyon-nagyon odafigyelek erre.
1: Ilyen szempontból, jó? Oké.
2: Nagyon. Én nagyon odafigyelek az alapokra, hogy jól meg legyen valami alapozva. És már ott is jegyzeteltem. És ezekből a jegyzetekből lettek tulajdonképpen azok a 8 lépcsős programok, amik 8 lépéses programok, amik most az ANAMI program lényegét adják.
1: Igen, és most ráadásul azért is beszélgetünk, mert van egy olyan időszak az iskola, minek nevezzük egyébként, a központnak?
2: ANAMI központ.
1: Az ANAMI központban most van egy olyan csuda időszak, amikor tényleg mindenki megalapozhatja a nulláról az életét, és nem baj az, hogyha mínuszból jön, hát látják, vagy hallják, kedves hallgatóink, ha valaki mínuszból jött, vagy a lehetetlenből az ANAMI. És mégiscsak itt vagy. Szóval most van egy különleges időszak, ugye, nálatok?
2: Igen, október 31-ig, hogyha valaki újként keres meg minket, akkor én végig gondoltam, úgy alakítottam ki ezt a programot, hogy végig gondoltam, hogy mit látok az embereken. Hál' Istennek nagyon sok emberrel vagyok kapcsolatban ebben a témában. És az látszik, hogyha a megbocsátás önmagunknak, ha ez nincs meg, akkor gyakorlatilag szabotáljuk magunkat. Uh-huh. Megbocsátás másoknak, ha ez nincs meg, akkor kiadjuk a saját erőnket a kezünkből. Uh-huh. És elfolyatjuk, odaadjuk annak a másiknak. A másik pedig az önszeretet. Ha ez nincs meg, akkor nem tudunk úgy jót kívánni magunknak, mint annak, akit nagyon szeretünk. És ezt már annyiszor hallották az emberek, és a Kamu Ezó azt mondja, hogy engedd el. Az engedd el, az...
1: De van ilyen?
2: Nincs.
1: Ja, oké.
2: Ezt egyébként a pszichológiában úgy hívják, hogy mágikus gondolkozás. Aha. Tehát nagyon jó lenne azt hinni, hogyha azt mondom, hogy engedd el, vagy 108-szor elmondom, hogy engedd el.
1: Hát ez már hát ezt már még a gyerekeim is használják.
2: Ez, hát kb. Ennyit tud.
1: Ennyi, oké.
2: Tehát, hogy, és ezzel senkit nem akarok megsérteni, mert akinek kisebb problémája van. Tehát, hogyha valaki például full bőségben él, és szeretném megteremteni jó érzésből, buliból azt, hogy nyer a kaparós sors jegyen, annak az ilyen technikák lehet, hogy működnek. Uh-huh. De ha valakinek valami nagyobb problémája van, akkor az, hogy engedd el, az baromira nem lesz elég. Ahogy mondtad is, hogy mindenki már meg van világosodva, egészen addig még egy hetet el nem tölt a családjával, mert akkor kiderül, hogy az engedd el 108-szor, meg 10-szer 108-szor sem volt arra elég, hogy ezeket a fájdalmakat igazán felülírja. Azért, mert nem csak fejben vagyunk jelen egy ilyen stressz helyzetben, hanem gyakorlatilag az energiáinkkal, az egész lényünkkel.
1: Uh-huh. No, van még itt az alapozásnál, amiről nem beszéltünk?
2: Igen, van.
1: Megbocsátás magunknak, másoknak?
2: Igen, még van egy negyedik kurzus is, ami nekem nagyon tetszik, mert élőben megmutatja, valaki végigcsinálja velünk, élőben megmutatja azt, hogy mennyi kárt okoznak azok a technikák, hogy képzeld el, gondolkozz pozitívan, mindenki ráfeszül, mint állat. Aha. Uh-huh. És ez a feszültség, ez nem terem.
1: Hát és félre is viszi őket, én is azt látom.
2: Tulajdonképpen ebből születik az a bűntudat, hogyha már ennyit csináltam, ennyire elképzeltem, ennyire mindent megtettem, akkor már nem érdemlem meg, vagy nem tudom, bármi. Úgyhogy ott élőben meg lehet tapasztalni, hogy feszültség helyett hogyan lehet a bizalomból, a biztonságból, nyugalomból jelen lenni, teremteni. És ez most 75%-kal olcsóbb, ami sok. És megmondom őszintén, hogy az van mögötte, meg azért is beszélek veled, bár full introvertált vagyok. És...
1: Hát én ezért mondtam az elején, hogy azért, na, hogy csak képzeljék el a kedves hallgatók, hogy azért ez úgy szokott lenni nálam itt ebben a műsorban, hogy még ebből a hivatásból is, vagy területről azért inkább jelentkeznek be az emberek maguk, hogy jönnének, és ostromolnak, hogy engedjen be őket a műsorba. Ehhez képest ANAMI-nak én rimánkodok már lassan 2 éve.
2: Hát hálás vagyok tényleg, de az igazság, hogy ez megy nehezebben, ez amikor ilyen magamról kell beszélni kell. Viszont az a garancia benne, hogy amit összerakunk, az tényleg működik, mert ez ilyen mérnöki precizitás. Uh-huh. Tehát nem véletlen, hogy nagyon sokan foglalkoznak szomatikus dolgokkal, meg idegrendszer, meg energia, de az fogom a fejem, amikor látom azt, hogy nem tudják, hogy pontosan hogyan irányítsák az energiát, és az hogy kössék meg ott, ahol kell, ahhoz, hogy az életterület energiához jusson. Ez olyan, mint egy ilyen mérnöki meló. Ehhez nagyon kockának kell lennie. Ehhez nem elég a jó duma.
1: Megalapoztad nekik.
2: Tulajdonképpen igen, mert kénytelen voltam magamon.
1: Jó, meg is tanítod őket? Ezt ki lehet jelenteni?
2: Abszolút, sőt, az oktatóink Oké, hogy egy nagyon mély képzés van mögöttük, és folyamatos továbbképzéssel megyünk, de ez egy tanítható módszer. Uh-huh. Tehát, hogy nem csak én vagyok ebben magukkal egyedül. Aki eljön hozzánk, annak nem kell érteni ilyen mélységben, mert uh-huh. úgy csinálok, mintha ez egy egyszerű dolog lenne, ugye felébresztenél az energiát, megkötni. Valójában ez komoly tudás. Uh-huh. Tehát amire valaki nálunk oktató lesz, az nagyon komoly képzés.
1: Na jó, de aztán meg mindenféle ezt át is adja. Tehát azért vannak a te oktatóid, hogy minket támogassanak.
2: Az a jó, hogy neked nem kell, így van, de neked nem kell tudnod azt a háttértudást, amit én és az oktatók tudunk, mert az túl nagy elvárás lenne. Viszont ezekben a 8 lépéses programokban, meg ebben az alapozó programban, amiről most szó van, ott benne van ez a tudás.
1: Na képzeld el, Anami, hogy jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Úgyhogy most van az a lélektani pont, hogy mondd el kérlek az elérhetőséget, hogy hol tudjuk ezt a sok mindent elolvasni, átrágni magunkat, és aztán jelentkezni.
2: Aname.program.hu
1: Aname.program.hu, így megtalálom.
2: Aname.program.hu Október 31-ig. Köszönöm
1: nem
2: szépen.
1: Nem olyan nehéz. Millió kérdésem van még, ami most kimaradt. Ígérd meg, hogy visszajössz.
2: Boldogan, folytassuk. És köszönöm szépen.
1: Folytassuk.
2: Hálás
1: vagyok. Két héten belül akkor folytatjuk kedves hallgatóink Anamé-val. Önök az Anamé programot keressék az interneten, mert az összes pontos, fontos információ ott van. Vigyázz magadra, kérlek addig is. Meg önök is természetesen. Anamé-tól most elbúcsúzom, önöktől még nem. Jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma. Újabb
2: köszönöm.
1: Izgalmas vendéggel.
2: Minden jót.
1: Köszönöm, hogy itt voltál még egyszer, és arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Méghozzá junior primadíjas zongora művész Zsozsonics Ildikót köszöntöm nagy szeretettel.
2: Jó estét kívánok.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre megtörténik, és szívből gratulálok.
2: Köszönöm
1: egyébként
2: szépen.
1: Mert hogy van itt egy nem is akármilyen diadal, egy megosztott második hely. Azt mondja el, legyen kedves, hogy pontosan hol.
2: Szóval a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Versenyen, amit most Pécsett rendeztek, eddig Budapesten volt a Nemzeti Filharmónia rendezésében, és ez egy 4 fordulós zongora verseny volt, ahol most idén nem adott ki első díjat a zsűri, de én kaptam a megosztott második díjat egy blues zongora művészlánnyal.
1: Azt tudjuk, hogy miért nem adtak ki első díjat?
2: A zsűri szavaiból én azt, amikor beszéltem velük utána, akkor azt vettem le, hogy nem gondolták, hogy senkiről nem gondolták úgy, hogy lett volna az a wow faktor, hogy így biztos, hogy ő kell legyen az első helyezett, és ez szokott ilyesmi lenni, hogy nem adják ki az első díjat. Én így gondolom, hogy talán hogy ez így lehetett, és főleg azért is, mert annyira közel vagyunk egymáshoz színvonalban általában, főleg 4 forduló után, hogy nagyon nehéz a zsűrinek dönteni, ez egy nagyon sok dolog által befolyásolt döntés, és most ez így született.
1: Az, hogy most Budapest vagy Pécs, van jelentőség, hogy hol kell megmérettetni magát az embernek?
2: A Pécsi Kodály Központban rendezték ezt a versenyt, ami számomra nagyon hasonló a MÜPÁ-hoz. És ez a terem, amiben voltunk, nekem nagyon hasonló a Bartók teremhez.
1: Tehát ahogy szól?
2: Igen, az akusztikája, a kinézete, és azt mondják erről a Kodály Központról, hogy egyik legjobb akusztikájú terem Európában.
1: Komolyan? Mármint a budapesti?
2: Nem, a Kodály Központ.
1: A Kodály Központos,
2: igen.
1: Én erről gyakran beszélgetek itt művészekkel ebben a műsorban, akik jönnek, hát főleg ugye a komoly zenészekkel, hogy van, aki a Zeneakadémiára esküszik, van, aki a művészetek palotájára, hogy és akkor ennek kíváncsi vagyok a lélektanára tényleg, hogy van ez, befolyásolja az embert a produkciójában? Hogy mit hall vissza?
2: Abszolút.
1: A színpadon?
2: Nagyon, és nekem az volt a legkülönlegesebb dolog, hogy nagyon, de nagyon más, hogy az ember mit hall a zongora előtt, mint ami 2 méterre hallatszik, meg ami nem tudom, 100 méterre hallatszik, igen, mit tudom én. És de konkrétan, hogy leraktam egy felvevő készüléket oda a színpad szélére, és már ott teljesen más volt. Azok a finom részletek, amiket én hallok a zongorán, az abból is sok elveszik már olyan közelről is. És ez nagyon-nagyon érdekes, és sokkal, sokkal rosszabbnak hallom, amit én játszok, mint amit mondjuk a zsűri hallhat. Nyilván ez változik a terem telítettségével, és hozzá kell így alkalmazkodni billentés technika szempontjából is, hogy épp az adott terem, az adott közönség hogyan veri vissza, vagy hogyan nyeli el a hangokat. Nagyon, nagyon érdekes.
1: No, nekem az egyik kedvenc hangszerem a zongora egyébként. Sose tudtam sajnos rajta játszani, de mint műkedvelő abszolút. Mondjuk azért a hangszerért is rajongok, és bocsánat, én nem szeretek ezeket a sablon kérdéseket itt ebben a műsorban, de most valahogy nem tudom elkerülni, hogy egy hölgyet mi visz a zongora művészet irányába? Tehát mi az, amiben beleszeretett annó? És ami még mindig ott tartja?
2: Szintén ez általában szerintem a gyermeki csodálatból születik először nyilván van az álom, hogy úristen, ez annyira érdekes ez a hangszer, és akkor én majd híres zongoraművész szeretnék lenni, és nekem ez a csodálat, ez nem tűnt el azóta sem. Nyilván voltak, szóval 5 éves koromban kezdtem el zongorázni, előtte fél évet furuljáztam, és előtte, szóval amielőtt a Zeneakadémiára felvettek volna, két zeneiskolát is megjártam, és készültem a rendkívüli tehetségek képzőjébe, és akkor még voltak ilyen kihívások, hogy úristen, nagyon sokat kell gyakorolni, és hogy ezt hogy fogom bírni, meg stb. Aztán amikor felvettek 10 éves koromban az akadémiára, akkor én úgy döntöttem, hogy az akkor született meg a döntés, hogy én hajlandó vagyok egy egész életen át azért dolgozni, minél kifinomultabb és minél nagyobb tudású zongoraművész lehessek, és őszintén szerintem ez soha nem szabad, hogy kivesszen az emberből ez a gyermeki, nem tudom, ilyen, ez az ilyen, hogy merjek álmodni, és hogy merjek még az ilyen szóval a tökéletességre törekedni, hogy én legyek a legjobbak között, és ez még mindig bennem van.
1: Valószínűleg ez az, ami viszi tovább.
2: Igen,
1: folyamatosan, igen. Meg ilyen eredményeket generál, és ez milyen jó. Mit kellett ott játszani egyébként a versenyen?
2: Ezen a versenyen.
1: Mi volt a nyertes mű?
2: A nyertes mű az őszintén, igazából nem tudom, hogy a pontokat tovább vittük el, de szerintem mindegyik forduló szerepet játszott, hogy a végső eredménybe, de a mű, amit a végén játszottam a zenekari döntőben, az a haláltánc volt, Liszt haláltánca, ami gyakorlatilag az egyik kedvenc versenyművem az összes versenymű közül, és ezt a zsűri választotta ki, ugye az utolsó fordulóban 2 zongora versennyel kellett készüljünk, és a zsűri választotta ki, hogy melyiket játsszuk, és én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ezt választották, mert az A-dur zongora versennyel készültem még, ami nyilván mindegyik zongora verseny máshogy nehéz, de nekem a haláltánc az, amiben a legtöbb kedvemet lelem, és annyira azonosulni tudtam vele.
1: Azt nehéz játszani? Most kérdezem én, aki nem értek hozzá szakmailag, csak próbálom elképzelni.
2: Szerintem a legnehezebb dolog a haláltáncban az, hogy van egy annyira különleges zenei nyelvezete, meg ilyen nem csak történetmesélése, de ilyen effektusokat kell. Nem elég, hogy elzongorázom a futamokat, meg nagyon-nagyon-nagyon gonoszan játszom az egészet, de úgy, hogy konkrétan egyes billentésben, meg hangzásokban kell megjeleníteni olyasmit, mint például a lelkeknek a sikoltása, meg az ilyen nevetés, ami a pokolból jön, meg ez az égi jelz, az égi jelzések, a mindenféle hangszerek, az ilyen kürtök, meg a dobok, meg mindenféle nagyon-nagyon ijesztő, ilyen egészen filmes jellege van ennek a műnek szerintem. És szerintem nagyon sok

0: van például kedvenc játszóhely koncert szempontból?
1: Számomra talán a kedvenc helyem, ahol mindig szeretek fellépni, az a Zene Akadémia nagy terme. Annyira szerencsés vagyok, hogy azt elmondhatom magamról, hogy nekem már szinte rutinot játszani, annyiszor játszottam már ott, és egyszerűen annyira családias nekem. A Solti terem még inkább, mert az egy kisebb terem is, de igazából mind a kettő annyira különleges helyet foglal a szívemben, hogy rendszeresen megkapom a lehetőséget, hogy ott előadhassak, és van egy egészen különleges akusztikája, amitől nem is túl nagy az érzése a teremnek, és nem is túl kicsi. Egyszerűen szerintem tökéletes. A nagyobb termeknek van egy olyan tendenciája, hogy kicsit így magányosnak érzi az ember így a közepén.
0: Aha.
1: Először a Kodály központban is így éreztem magam, hogy úristen, ezek a vakító fények, meg hogy annyira hatalmas nagy a terem, és az első fordulókban nem is volt olyan sok ember, ezért nagyon egyedül éreztem magam, de ez őszintén változik. És nem nagyon lehet hozzászokni egy színpadhoz, őszintén minden színpad más, szerintem. De a Zene Akadémia nagy termében már úgy vagyok, hogy minden egyes alkalom, amikor oda kilépek, akkor olyan, mintha egy szalomba játszanék.
0: Most ez azért érdekes, mert akik jönnek a műsorba és mesélnek, azok meg pont fordítottjáról, hogy hú, hát ott meg vannak illetődve, hogy ezen a számukra szent helyen, mert ugye nagyon sokan onnan jönnek, és az alma máterükben kell fellépni, és az mindig másabb, talán izgatottabb, de ezt még nem is hallottam senkitől, hogy hát ez a szalom, meg hogy családi, és szinte hazajár.
1: Oda. Igen, igen.
0: Na, örülök neki. A másik, hogy zongora művészként kortárs vagy klasszik? Melyik a?
1: A kortárs zongora zenével kapcsolatban most volt egy olyan különleges dolog ezen a LISZ versenyen is, hogy kurtágot kellett játszunk, mert mivel 100 éves ebben az évben, és őszintén én úgy vagyok a kortárs zongora zenével, hogy szerintem vannak egészen zseniális és egészen elképesztő zenék, és szerintem meg kell találni azt, ami az embernek tetszik, amit az ember be tud fogadni. Én se tudok mindent befogadni, azok a darabok, amiket tanulhattam, és például mondjuk Ligeti már nem számít annyira kortársnak, de az ilyen újabb magyar zenéket nagyon, de nagyon szeretem sokszor. De nyilván jobban húzza a szívem a régebbi zenékhez. Vannak olyan zongoraművészek, akik specializálódnak a kortárs zenére, mivel egy egészen más irodalomról van szó gyakorlatilag, és nagyon, nagyon sok munkát igényel, hogy az ember úgy tudja eljátszani, és a közönségnek átadni, hogy ne egy ilyen idegen, furcsa dolog legyen. Nekem is sok munkát igényelt, hogy ezeket a kurták darabokat úgy tudjam megtanulni, hogy a nemzetközi zsűrinek is, és a közönségnek is át tudjam adni ahogy megírta a szerző. De a kedvenc zeneszerzőim közül, a kedvenc zeneszerzőim így a régebbi, mondjuk a romantikus és a bécsi klasszikus korból kerülnek ki.
0: Aha. Mennyire látja előre az életét zongoraművészként? Mennyire lehet tervezni ebben a szakmában?
1: Most egy olyan részében vagyok az életemnek, hogy most már így évre előre tervezek. Nyilván van még mindig az, hogy hú, nagyon szeretnék majd megnyerni egy nagy versenyt, és majd tanítani ezen akadémián, ledoktorálni. De egyelőre most úgy vagyok, hogy minden évre előre tervezek, hogy egy-két verseny egy évben. Ezt tanuljam meg, azt tanuljam meg, és de nyilván bennem van az, hogy majd itt ledoktorálok, és milyen jó lesz. De most egy kicsit ilyen kicsit rövidebb távra tervezek.
0: Jó, de az nem ördögtől való.
1: Nem.
0: Rövidebb távra tervezni. De milyen ma a szakma? Fiatal zongoraművészként kérdezem. Ilyenre számított, amikor elindult a nem egyszerű úton?
1: Én nagyon-nagyon élvezem itt az akadémián, most már gyakorlatilag 10 éve oda járok, összvisz, és nagyon-nagyon élvezem az oktatást, és a többi zongoraművész

0: való kollaborási lehetőséget, meg más, meg azt is nagyon szeretem, hogy elő van segítve, hogy más hangszeresekkel is zenéljünk és kamarázzunk. Uh-huh. És egy ilyen magyar nemzetközi versenyen is nagyon különleges részt venni, már nem először veszek részt, a Bartók versenyen is részt vettem, ami a Zeneakadémián volt szervezve, és vannak az osztályomból is olyan zongoraművészek, akik szintén indultak, és sikereket elértek ezeken a versenyeken. Én már nagyon régóta amúgy nem jártam Magyarországon versenyre, és ez
1: csak külföldön?
0: Csak külföldön, uh-huh. És ez a Bartók verseny meg a Liszt verseny volt az a két verseny, ahol megint Magyarországon indultam, és ez így extrán érdekes szerintem, hogy többiekkel együtt indulni, és úgy, hogy közben meg a nemzetközi mezőny is
1: mutatja
0: magát itt.
1: Furcsát kérdezek, de őszintén érdekel, hogy miért fontosak a versenyek?
0: A versenyek, sokan azt mondják, hogy nem tudom, hogy nem szükséges, és máshogy is meg lehet élni. Igazából itt nem is a megélhetésről van szó szerintem, hanem a tapasztalatszerzésről. Uh-huh. Mert a verseny az így arra készíti az embert, hogy a lehető legjobbat hozza ki magából, és szerintem nekem mindig ad egy célt, hogy épp milyen repertoárt sajátítsak el, olyan szintre próbáljam kifinomítani a képességeimet, amit így stressz alatt, ilyen stressz helyzetben és ilyen zsűri előtt is ki tudok adni magamból, és szerintem ez egy nagyon jó célkitűzés. Nyilván nem szabad túlzásba vinni, mert annyira ki lehet égni, hogy nekem is volt már többször olyan, hogy nem tudom, csak ilyen két hónap telt el egy-egy verseny között, mm-hmm. és szóval azt szabad csinálni, de szerintem az egészséges, és nem is úgy kell belemenni, hogy úgy, akkor most muszáj első díjat nyernem, akkor vége a világnak, hogyha nem. És próbálom megtalálni ezt az egyensúlyt, és szerintem ez egy nagyon jó életmód, életcél, és közben persze kell rendes koncerteket, kell kamarázni is közben, és igyekszem ezt az egyensúlyt megtalálni. Nyilván sokan mondják, hogy úgyse, én mindig versenyeken vagyok. Igyekszem jól beosztani az időmet, és nem túlzásba vinni, és őszintén ez a második díj, amit itt nyertem, ez most egy nagyon jó visszajelzés, uh-huh. hogy sikerült jól dolgoznom, sikerült jól beosztani az időmet, és nem mentem át egy ilyen munkás, nem tudom, hogy csak az, hogy jaj, dolgozom egyfolytában, uh-huh. és nem tudom mi, hanem őszintén nagyon élveztem is ezt a versenyt, és sikerült művészileg is, nem tudom, ilyen katarzist elérnem magamban, és meg a
1: szerintem az nagyon zsűriben is. Az nagyon fontos, de azok mindig megvannak, a katarzisok önmagában? Vagy nem mindig?
0: Nem mindig. Az a baj, hogy bármennyit is készül, bármennyit dolgozik az ember, sajnos nem mindig tud úgy teljesíteni egy versenyen. Volt már olyan, hogy az első fordulóban kiestem, mert egyszerűen nem tudtam megtalálni azt a...
1: De azokat könnyen kezeli? Lelkileg?
0: Muszáj könnyen kezelni, nyilván nem egy jó érzés, hogy mondjuk egy újabb versenyre jelentkezni azután, hogy mondjuk uh-huh. az előző nem sikerült annyira jól, de mindig le kell vonni a következtetést, uh-huh. és abból még egy ilyen második díjból is levonom a következtetést, mert nyilván van még hova fejlődnöm, és nem mondhatom soha azt, hogy na, én most nagyon megvoltam itt elégedve magammal, nyilván büszke vagyok magamra, hogy elértem ezt, mert csodálatos helyzet, és elképesztő, hogy ideig uh-huh. eljutottam, de ebből is a fejlődés a legfontosabb.
1: De a katarzisok azok pillanatokra jönnek?
0: Sokféle katarzis számomra, az, hogyha meg tudok mutatni egy zenei pillanatot, vagy ki tudok játszani valamit, amit annyiszor gyakoroltam, és így felszabadultam, meg tudom valósítani az színpadon, abban a stressz helyzetben, az nekem ilyen mini örömöt okoz, és uh-huh. nyilván nem szabad ilyenkor így, hogy elmenjen az ember el a ló, hogy akkor úristen, ez megvolt, és akkor most elengedem magam, stb. És hogyha sikerül egy ilyen helyzetet fönntartanom végig magamban, hogy ezt az egyik tanáromtól hallottam, hogy meleg szívvel és hideg aggyal kell zongorázni,
1: aha.
0: És hogyha ezt végig fent tudom magamba tartani, és sikerül mindent megmutatnom, és közben biztosan is játszani kevés hibával, az nekem a katarz, és akkor aztán tényleg így vigyorogva fogok így felállni a zongorától, és ez megtörtént versenyen is, megtörtént koncerten is, és nekem őszintén ez a legszebb érzés.
1: Na, hát akkor legyen ez a végszó mára, mert én sok ilyen érzést kívánok, legyen ilyen sokszor.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: És nagyon örültem a találkozásnak, várom vissza a műsorba, sok hasonló pillanat elmesélésével, meg sok hasonló díj kapcsán. Úgyhogy kedves hallgatóink, Rozsonics Ildikóval beszélgettem, ahol lehet, csak kövessék, szeressék és látogassák a koncertjeit, azt az elképesztő energiát, amit imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel.
0: Köszönöm szépen.
1: Viszonozzák, köszönöm Ildikónak, és tőle most elköszönök önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még fognak velem is találkozni újra.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Anaménak és Rozsonics Ildikónak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapesten egyeztetett az Európai Főügyész hazánk csatlakozásáról. Kiengedik a börtönből a budai park fenntartási ügy gyanúsítottjait. 6 milliárd forintból újulnak meg a balatoni kompkikötők. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Kodruda kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az Európai Ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás elleni nyomozással foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyész kiválasztásának szabályait alakítják ki. Az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. Megszüntette a budai park fenntartási ügy 8 gyanúsítottjának letartóztatását a fővárosi törvényszék. A gyanúsítottakat ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető eszközt kell viselniük. Köztük van Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere, Láng Zsolt korábbi kerületi polgármester és Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő is. A bíróság szerint továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye, de a letartóztatás további meghosszabbítása már nem indokolt. Az ügyészség szerint a korrupciós ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. Tóth Máté helyett új tagot jelöl a Mi Hazánk a média tanácsba. Az ellenzéki politikus azután mondott le a média tanácsban elfoglalt posztjáról, miután múlt hétvégén a Mi Hazánk egyik alelnökévé választották. A két tisztség azonban összeférhetetlen egymással, ezért Tóthnak választania kellett, hogy melyikről mond le. Ő pedig úgy döntött, hogy a média tanácsból távozik. A Mi Hazánk Radecki Andrást jelöli a média tanácsba a helyére. 6 milliárd forintból újul meg 2027 végére a balatoni kompkikötők infrastruktúrája. A beruházás alapkövét kedden tették le Szántódon. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból és pályázati támogatásból fele-fele arányban finanszírozza a szántódi és a tihanyi rév teljes korszerűsítését. Megújulnak a mólók, az épületek és az utak, a közlekedési és közműrendszerek, valamint az utastájékoztatás is. Új utasvárok, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok épülnek. Az elsáv és az elővételes jegyvásárlás pedig gyorsíthatja az átkelést. Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus váró épületet, Tihanyban pedig egy helyi védelem alatt álló kőburkolatú épületet. A munkálatok októbertől intenzívebbé válnak, a kompok azonban a kivitelezés idején is a menetrend szerint közlekednek. Ideiglenesen bezár Szolnok két nagy strandfürdője. Egyszerre zár be a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strandfürdő is. A Tiszaligeti élményfürdő a Facebook oldalán arról adott tájékoztatást, hogy október 11-éig a létesítmény teljes területe zárva tart garanciális javítási munkálatok miatt. Ebben az időszakban semmilyen szolgáltatás nem lesz elérhető. A zárvatartás miatt a tervezett úszásoktatások és szauna szeánszok is elmaradnak. A szolnoki Véső utcai strandfürdő szeptember 30-ától zár be átmenetileg téliesítés miatt. A tervek szerint október 16-áig. Nem változik az időjárás, folytatódik a szinte nyáriasan meleg napos idő. Amíg hűvös reggel után gyorsan melegszik majd a levegő, és ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. A szél keletiről délire vált, de enyhe marad. A hét második fele is kellemes lesz. Igyekezzenek több időt tölteni a szabadban, a napos felhős, mérsékelten meleg időben.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Sláger FM.

0: kormány. Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, már is repülünk, vagy ugrunk, kinek hogy tetszik, a Magyar Zeneházába, oda a Városliget szívébe, méghozzá október 6-ára szól az invitálás, ez egy keddi nap, este 7:30-tól a koncertteremben egy nagyon-nagyon különleges koncert, Karafiát 50 címmel, dalok és sztorik még az A oldalról. Hát Karafiát orsolya sok minden, de alapvetően költő és író. Versekkel indult, még kicsi dívaként, aztán jöttek a regények, dalok és a színdarabok, és a szereplések és egy punkzenekar és moderálások meg újságírás, hát még hosszan-hosszan sorolhatnánk. 30 éve sosem kellett hátrébb lépnie, amit most alkotótársaival egy nagy születésnapi stand-up elemekkel és versekkel teleszült műsorral is megünnepel majd. Lesz vetítés és nosztalgia és mini színdarab, meglepetés vendége, de nem lesznek beszédek, bár egyébként ő fog beszélni. Olyan történeteket is elmesél, amit eddig nyilvánosan még nem osztott meg. Ebben művészbarátai segítenek, ennek az egyszeri alkalomnak lesz egy zenei kerete, a fő sztori, amért György Andrea hegedűs énekes improvizatív zenész a zenei felelős. Andrea a klasszikus zenei tanulmányai után először az underground, a világzene, majd a jazz és az improvizáció felé fordult. Volt kisképzős, diákként az összművészeti felfogás inspirálja, így lett gyakori fellépője kortárs táncelőadásoknak, mozgásszínházaknak, performanszoknak, kísérője irodalmi esteknek, kiállítás megnyitóknak. Sok hazai és külföldi formációban vesz részt hegedűsként, énekesként vagy vokalistaként, akár zeneszerzőként is. Session munkái mellett az improvizáció szabadsága kiemelten fontos számára. Sajátos motivumait a világzene, a jazz és a modern hangzás világ inspirálja. Hihetetlen alkotókkal dolgozott már eddig is. Ereményi Gézától, Grecsó Zoltánon át a Malacka és a Tahó zenekarit. Sok hangszer és ének jelen lesz ezen az estén. Az este időzítve jelenik meg egyébként orsolya új kötete is, a Sehogy se. Érdemes lesz vele tartani.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Általános aszály miatti viszmajormentességet vezet be a kormány az agrártámogatásokra. Nemzetközi betörőbandát fogott el a rendőrség Budapesten. Állatjóléti minősítést kapott a fővárosi állat- és növénykert. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Általános aszály miatti viszmajormentességet vezet be a kormány a terület és állatalapú agrártámogatásokra. Az intézkedés célja, hogy a 2026-os országos aszály miatt egyetlen gazdálkodó se essen el a nekijáró támogatásoktól. A könnyítés egyebek mellett a területalapú támogatásokra, az agroökológiai programra és az agrárkörnyezetgazdálkodási és az ökológiai gazdálkodási programokra, valamint az állatlétszám és az erdészeti támogatásokra is vonatkozik. A Magyar Államkincstár az aszály miatt nem teljesített kötelezettségeket, például a talajtakarásra, a hozamokra vagy az állatsűrűségre vonatkozó előírásokat külön bejelentés és igazolás nélkül is elfogadja. Emiatt támogatáscsökkentés vagy egyéb jogkövetkezmény nem alkalmazható. Mentő és személyautó ütközött össze tegnap este Budapesten. A baleset az Ecseri út és a Gyáli út kereszteződésében történt, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A balesetben többen megsérültek, a két jármű utasait kórházba szállították. Nemzetközi betörőbandát fogott el a rendőrség Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló háromfős csoport szeptember 15-e és 25-e között 9 lakásba tört be Budapest 6 kerületében, csaknem 17 millió forint kárt okozva. A tolvajok nappal dolgoztak, és minden esetben roncsolásmentesen nyitották ki a bejárati ajtókat. A rendőrök a kamerafelvételek alapján egy ukrán rendszámú sötétkék Toyotára figyeltek fel, amelyet szeptember 25-én találtak meg a belvárosban. A gyanúsítottakat a terrorelhárítási központ közreműködésével fogták el. Az autóban és náluk betöréshez használható eszközöket, kábítószergyanús anyagot, valamint lopott értékeket és készpénzt is találtak. A három férfit a bíróság 30 napra letartóztatta. Több mint 11%-kal drágultak a lakóingatlanok a főváros körüli agglomerációban az év első 8 hónapjában. A Dunahaus adatai szerint az ingatlanok négyzetmétere átlagosan 872.000 forintba került, egy évvel korábban még ennél kevesebbe. A déli és délkeleti településeken 18, illetve 20%-os áremelkedést mértek, a nyugati szektorban viszont 3%-kal csökkent az átlagár. Egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők. A házak négyzetméter ára 17%-kal 814 ezer forintra nőtt, a lakásoké pedig már meghaladja az 1 millió forintot. Nemzetközi állatjóléti minősítést kapott a Fővárosi Állat és Növénykert. A Global Human Certified tanúsítványt szigorú független vizsgálat után ítélték oda az intézménynek. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutó kialakítását, a fény- és hangviszonyokat, valamint a gondozó képzettségét vizsgálták. A minősítésre jelenleg 20 ország több mint 80 állatkertje rendelkezik. Magyarországon és Közép-Európában azonban Budapest az első ilyen intézmény. Folytatódik a kellemes kora őszi időjárás sok napsütéssel. Felhők alig lesznek az égen, a keleties szél napközben megélénkül. Délután 22 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. A Sláger FM híreit Szendő Fioritól hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: Egyik dalom másik után, megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 30-án szerda este 18:30-tól a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében egy rendkívül izgalmas program veszi kezdetét. Körkép a flamenkóról, Beyer Balázsal is élő zenével, ez a Világfalu Zenei Szabad Egyetem következő epizódja. A flamenco az úgynevezett andalusz háromszög, Sevilla, Cádiz, és tudják, hogy mi a harmadik nagyon fontos része, annak a szegény negyedeiben született, ahol a cigányság énekelte ki a fájdalmát ezen a mór zsidó spanyol szálakból szült zenén keresztül. Veszteség, méltóság, büszkeség egyszerre, egy hangban. Az erre használt szó a duende a belülről feltörő szinte transzcendens erő, amit nem lehet mímelni, csak átérni. Sok félreértés övezi a flamenkót, ezeket a félreértéseket pedig próbáljuk értéssé változtatni. Ennek az estének a végére, szeptember 30-án. Miről énekelnek? Mit kiabál közben a közönség? Miért tapsolják végig? Mi a szerepe a táncnak? Hogyan vált gitáros virtuózitás terepévé? Mi volt a frankó diktatúra szerepe a műfaj nemzetközi diadalútjában? Nos, az mostani vendég és az aktuális vendég Alex Torres, perui gitáros, flamenco zenész lesz, aki persze már Budapesten él, perui születésű, mint mondtam. A szenvedély a flamenco, latin-amerikai és kortárs zenei hatásokkal ötvözi méghozzá ezt a műfajt. A legendás perui zenész Pepe Torres fia jazz tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte, flamencót pedig a spanyolországi Sevillában tanult. A magyar zenei élet aktív szereplőjeként fellépett többek között már a MÜPA-ban, az Erkel Színházban és a Sziget Fesztivál színpadain is. Éppen ezért itt az ideje, hogy szeptember 30-án bevegye a Magyar Zeneházát is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapesten egyeztetett az európai főügyész hazánk csatlakozásáról. Kiengedik a börtönből a budai parkfenntartási ügy gyanúsítottjait. 6 milliárd forintból újulnak meg a balatoni kompkikötők. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Kodruda kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az európai ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás elleni nyomozással foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyész kiválasztásának szabályait alakítják ki. Az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. Megszüntette a budai parkfenntartási ügy 8 gyanúsítottjának letartóztatását a fővárosi törvényszék. A gyanúsítottakat ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető eszközt kell viselniük. Köztük van Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere, Láng Zsolt korábbi kerületi polgármester, és Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő is. A bíróság szerint továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye, de a letartóztatás további meghosszabbítása már nem indokolt. Az ügyészség szerint a korrupciós ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. Tóth Máté helyett új tagot jelöl a Mi Hazánk a média tanácsba. Az ellenzéki politikus azután mondott le a média tanácsban elfoglalt posztjáról, miután múlt hétvégén a Mi Hazánk egyik alelnökévé választották. A két tisztség azonban összeférhetetlen egymással, ezért Tóthnak választania kellett, hogy melyikről mond le. Ő pedig úgy döntött, hogy a média tanácsból távozik. A Mi Hazánk Radecki Andrást jelöli a média tanácsba a helyére. 6 milliárd forintból újul meg 2027 végére a balatoni kompkikötők infrastruktúrája. A beruházás alapkövét kedden tették le Szántódon. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból és pályázati támogatásból fele-fele arányban finanszírozza a szántódi és a tihanyi rév teljes korszerűsítését. Megújulnak a mólók, az épületek és az utak, a közlekedési és közműrendszerek, valamint az utastájékoztatás is. Új utasvárok, jegypénztárak, kerékpártárolók és tízes blokkok épülnek. Az elsáv és az elővételes jegyvásárlás pedig gyorsíthatja az átkelést. Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus váró épületet, Tihanyban pedig egy helyi védelem alatt álló kőburkolatú épületet. A munkálatok októbertől intenzívebbé válnak, a kompok azonban a kivitelezés idején is a menetrend szerint közlekednek. Ideiglenesen bezár Szolnok két nagy strandfürdője. Egyszerre zár be a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strandfürdő is. A Tiszaligeti élményfürdő a Facebook oldalán arról adott tájékoztatást, hogy október 11-éig a létesítmény teljes területe zárva tart garanciális javítási munkálatok miatt. Ebben az időszakban semmilyen szolgáltatás nem lesz elérhető. A zárvatartás miatt a tervezett úszásoktatások és szauna szeánszok is elmaradnak. A szolnoki Véső utcai strandfürdő szeptember 30-ától zár be átmenetileg téliesítés miatt. A tervek szerint október 16-áig. Nem változik az időjárás, folytatódik a szinte nyáriasan meleg napos idő. Amíg hűvös reggel után gyorsan melegszik majd a levegő, és ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. A szél keletiről délire vált, de enyhe marad. A hét második fele is kellemes lesz. Igyekezzenek több időt tölteni a szabadban, a napos felhős, mérsékelten meleg időben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek, változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával, és lesz is információnk, meg a pezsgő kulturális életből sok-sok új kincs, amivel már az első részben is várjuk Önöket. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, és örülök, hogy itt vannak, annak meg még inkább örülök, hogy Orbán Nelly meglátogatott ismét minket, már jó rég voltál nálunk, hárfa, művész és színész. És milyen jó, hogy ezt a kettőt ötvözöd időnként.
2: Igen, hát szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, András, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek.
1: Mindig jó, amikor jössz, mindig van újdonság, amivel kapcsolatban beszélgethetünk. Ráadásul ez a mostani, ez mondhatom, hogy édes gyermek is?
2: Igen, abszolút.
1: Valahol, mert ez a tiéd, igen, csak a tiéd. Igen. Meddig készültél rá? Itt lesz nem messze a rádiótól, egyébként a Krisztina körúton, a Márai kultban, nem is akárhol. Egy patinás helyszín.
2: Ez egy csodálatos helyszín, és nagyon köszönöm a Márai kultnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy ott mutassam be ezt az estet. Nagyon régóta készülök rá, elsősorban azért, mert ennek az estnek az a specialitása, hogy bár csodálatos művek íródtak hárfára, a hárfa irodalomra, és nagyon sok átirat is készült, mégis úgy érzem, hogy még van ebben több. És egy felhívást tettem ki az egyik közösségi médiai oldalra nagyjából egy évvel ezelőtt azzal kapcsolatban, hogy az én jó ismerőseim, jelenlegi kortárs zeneszerzők, nek nagyon szívesen fogadnám, hogyha írnának hárfára új műveket, mert szeretném, hogyha bővülne a hárfa irodalom.
1: És szerintem én még láttam is ezt a posztot.
2: Elképzelhető. És örültem elég neki. Nagy visszhangja lett, és elég sok zeneszerző keresett meg, és küldött nekem műveket. Volt olyan, aki szándékosan nekem írt, és volt olyan is, aki már írt korábban hárfára, vagy zongorára, és átdolgozta ezt a kedvemért, és emiatt ezen az esten ezeknek az ős bemutatója fog tulajdonképpen elhangozni. Most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy kizárólag még soha nem hallott kortárs művek lesznek, mert azért egy-két slágert is el fogunk játszani a közönség kedvéért, meg a koncepció kedvéért, hogy összeérjen a kör, de nagyon boldog voltam, nagyon szeretek új dolgokat bemutatni, és nagyon szeretem az újdonságot ötvözni a régebbi már bevált műsorral.
1: Uh-huh. Hát oké, de ez azért ilyen szempontból meg egyedi, mert ilyen még nem volt korábban.
2: Nyilván a kortárs dolgok beuntatódnak itt-ott-amott, de ilyen szempontból igen, talán egyedi. Főleg, hogy kurióza. Kortárs költők verseivel ötvöztem az estét, mert hogy mindenki, régóta gondolkoztam, hogy hogyan tudnám nem öncélúan ötvözni a színész és a komoly zenei szakmámat, és Závada Péternek az Ahol megszakad kötete volt az, ami nekem segítette összeállítani, összeérni a korábban már növekvő koncepciómat, korábban már fejlődő koncepciómat, ugyanis az összes verse, ilyet szerintem ritka lehet elmondani, hogy valakinek a kötetében az összes verse megérint, és olyan mértékben volt rám alkotói hatással, pozitív hatással, hogy ez segítette meg azt a folyamatot, hogy létrejön ez a Körforgásban című est, amely egy kicsikét a 4 évszak folyamatos változásairól is szól, mind évszak szempontból, mind az ember lelkében történő 4 évszak folyamatos változásairól. És hogy ne csak én és a hárfa legyen az est alatt, ezért két kamarapartnerrel csinálom meg ezt az estet, Romos Kis Ágota fuvola művésszel és Hári Péter cselló művésszel. Tehát nagyon sok trió és duó fog tulajdonképpen elhangozni, csak egy-egy hárfa szóló hallhat a közönség, és a művek között pedig a kortárs versek segítik a koncepció kiteljesedését, és elindulunk a téllel, és így körbeérünk, míg újra tél nem lesz.
1: Kuriózum hátán. Csak így ámulok és bámulok, ahogy hallgatlak, mert ez egy nagyon fontos kultúrmisszió ám, amit te végzel. Pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy gyakran mondom, de azért most ide pláne illik, hogy a múltat kötöd össze a jelennel, úgyhogy a jövőt is épített közben, kortárs alkotókkal, mert valahogy mégiscsak benne van a múlt tisztelete, szeretete, minden, amit onnan megtanultunk, meghozunk. Ez a hárfára szerintem különösen igaz. Én gyakran mondtam neked, amikor itt beszélgetünk, nekem az egyik kedvenc hangszerem egyébként a hárfa, és valahogy mívesebbé teszi az alkotásokat. Most lehet, hogy csak én átlagos füllel mondom, én nem vagyok zene szakértő, csak egy rajongó, aki tud lelkesedni a muzsikáért, de valahogy úgy tűnik, hogy mívesebbé teszi az irodalmat.
2: Nagyon összepasszol a kettő, tehát nagyon jól kiegészítik egymást, és hogy a kör teljessé váljon, mert azt gondolom, hogy nagyon fantasztikusak a magyar művészek, a magyar irodalom, a magyar zeneművészet, és a magyar színházművészet is, és azt gondoltam, hogy a kör teljes legyen, így a magyar képzőművészetet is igyekeztem belecsempészni ebbe az estébe, úgyhogy hát én sok mindent csináltam már korábban, de még nem éreztem késztetést korábban arra, hogy egy egyedi egyedi ruhát készítessek, és erre az estére az is készült. Most fogom elhozni, hogyha innen elmentem a varrónőtől. Ez pedig nem más lett, mint a Csontvári Kocka Tivadarnak a magányos cédrusa, ami szintén nagyon passzol ehhez az évszakos tematikához, és hát nagyon büszke vagyok rá, mert még korábban sosem terveztem ruhát, nagyon szeretem a divatot, de én nagyon bíztam benne, hogy ez is ki fogja egészíteni ezt a koncepciót.
1: De jó. No, hát mondjuk el többször is, hogy megmaradjon az emlékezetekben. A pontos időpont október?
2: Október 9-én.
1: Az egy pénteki
2: nap. Este 7, igen, péntek este 7, és a Márai kultban, Krisztina körút 1-es szám alatt lesz ez az este.
1: Mennyit kell neked, nektek készülni erre a programra?
2: Hát nagyon professzionális kamarapartnereim vannak, akikkel a Zeneakadémia óta együtt játszom. Hári Péter a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának a szólamvezetője, Romos Kis Ágota pedig szerintem a szakmájában a csúcs, mint fuvola művész. Ők szerintem kétszer-háromszor belenéznek a kottákba, és profin le fogják játszani. Igen, nekem sokkal több munkám van ebben, hiszen az egész koncepciót én találtam ki, rengeteg verset, rengeteg kötetet olvastam el, hogy igazán színvonalas, izgalmas legyen az este, ne az legyen, hogy egy komoly zene és egy felolvasás, hanem úgy egy performance jellege lehessen a dolognak. Ehhez nagyon-nagyon jó versek kellettek, és nagyon éles váltások az évszakok váltakozásához. Emellett azok a zeneszerzők, akik nekem zeneműveket írtak, Balázs Elemér, Derecskei András, Kovács Adrián és Zombola Péter, nekik át kellett egy-egy művét dolgoznom ahhoz, hogy igazán hárfára passzoljon, és volt, amivel nagyon sokat dolgoztam, nem azért, mert a zeneszerző nem jól írta meg, hanem mert szerettem volna, hogyha az utánam következő hárfás generáció is könnyedén le tudja játszani, és repertoárra fogja tudni venni. És igazából ez az este egy kicsikét a kezdeményezése annak, hogy én nekem nagy vágyam az, hogy hárfa versenyművek szülessenek, és újak szülessenek, és nem mindenki a Mozart, a Ginastera vagy a Glir hárfa versenyt játsza, amik szuperek, de szeretném, hogyha új dallamok csendülnének föl, és a hárfa ilyen szempontból egy kicsikét előtérbe kerülhetne.
1: Hát előtérbe is fog, szerintem, mert teszel érte.
2: Igyekszem, és nagyon remélem, hogy a zeneszerzők is elégedettek lesznek, nagyon izgalmas ilyen szempontból az este, mert mindegyikük várható az estére.
1: De jó.
2: Úgyhogy kis aggodalommal is tölt ez el, hiszen így nincs lehetőség hibázni, de hát azt máskor sem cél. Úgyhogy...
1: Egyébként itt te magad vagy a rendező is?
2: Arra sajnos rendező? Nem kaptunk egyelőre az estére támogatást, reméljük, hogy a jövőben ez változni fog, úgyhogy az estének én vagyok a rendezője, de a versekkel kapcsolatban, hát többnyire igen, de a versekkel kapcsolatban segítséget kapok Hegedűs D. Géza művész úr, tanár úrtól, úgyhogy és Kovács Adrián is segít egy kicsikét a koncepcióban, és fogok csinálni egy előestét a lakásunkon, ahol szakembereket hívok el, akik azért külső szemmel meghallgatják és megnézik, hogy mi született, úgyhogy...
1: Tehát gondosan előkészíted ez a lényeg.
2: Hát próbáljuk, igen, igen.
1: Aha. Izgalom van benned ilyenkor?
2: Bennem nem szokott izgalom lenni fellépés előtt, nagyon magabiztosnak szoktam magamat érezni. Miután nagyon-nagyon merész, nagyon szenzitív műfajnak tartom versek mondását, tehát igen. Amikor nem színészileg alkot az ember, hanem egy kicsikét másféle szellemiséggel áll ki verseket mondani, és azt ráadásul komoly zenei művek után mondja el, ezért nagyon abban van bennem egy kicsi izgalom, hogy ezt nagyon simulékonyan és nagyon finoman tudjam váltogatni.
1: Jó, nyilván a lélek, vagy a lélektani részére vagyok kíváncsi, hogy ez hogy alakul benned. Hát az is ritka, amit mondtál, hogy minden sora verse megérincsen egy könyvnek. Ilyen még szerintem, azóta ezen gondolkodom, hogy ilyen még velem sem történt meg. De milyen jó, hogy ez a két alkotó így egymásra talál lapokon keresztül.
2: Nagyon meg tudod szólítani Závoda Péter, és egyébként miután az ő versei többnyire a tél és az ősz tematikához kapcsolódnak, sok benne nagyon a mély érzés, a fájdalom, ezért például a nyári-tavaszi időszakokhoz Szabó T. Anna verseket válogattam, és természetesen Márai Sándor verse is el fognak hangozni, nem csak, azért, nem csak a hely tisztelete miatt, hanem mert az egy nagyon szép keretet ad az egésznek, és ahogy mondtad, hogy a múlt tisztelete meg vissza, hát tulajdonképpen kicsikét a csontvári ruha is, meg a Márai is.
1: Abszolút. Nekem nagyon tetszik a címe is az előadásnak, mert tulajdonképpen benne van az egész élet lényege. Tehát az egész életünk, nem? Egy körforgásról
2: szól. Igen. És ehhez muszáj alkalmazkodni, ha akar az ember, ha nem.
1: Hát igen, ez a túlélés lényege, hogy tudsz alkalmazkodni hozzá, de a művészet segít egyébként? Tehát tud kapaszkodót adni? Neked is, aki műveled?
2: Természetesen, hát nekem többnyire az ad kapaszkodót. Tehát mindenhol tulajdonképpen azt keresem, a szépet, a rideget, az ijesztőt, azt, hogy a kizökkentőt, az ad neki szint a mindennapjaimnak, hogy tulajdonképpen folyamatosan mindenben a művészetet keresem, hogyha így nagyon szeretném ezt megfogalmazni, akkor ez így igaz.
1: De nem csak keresed, adod is át, közvetítőként.
2: Hát igyekszem.
1: Másoknak azért ez tényleg kapaszkodó, és nem tudhatod, hogy ezt majd életük melyik fontos szakaszához párosítják, amit elvisznek magukkal évtizedekkel később is.
2: Hát remélem, hogy emlékezni fognak rá.
1: Mi a cél ezzel a produkcióval, ha nevezhetem így? Ez vihető bárhova az országban?
2: Természetesen, tehát ebben hárman vagyunk benne, tehát a mi kis triónk a saját hangszerét megfogva, díszlet nélkül tud vele utazni, tulajdonképpen a ruhám lesz a díszlet, meg egy kis világítás.
1: Hát meg a hangszer is.
2: Igen. Ugye? És szeretnénk elvinni, ahova csak lehet. Annyi helyre, ahova csak lehet.
1: Mert, bocsánat a kifejezésért, de ez a fajta árukapcsolás azért ritka, hogy valaki a hárfát használná.
2: Igen, egy ritka hangszer, és meg kell mondjam, hogy szeretik az emberek, tehát, hogy...
1: Mert nyugalmat ad?
2: Érdekes, nem szoktak vele találkozni, nem is nagyon ismerik, az is meglepetés általában a közönségnek, aki nem minden nap jár koncertre, hogy mekkora, milyen formája van, és hogy mennyi pedál található rajta.
1: Van rajta pedál?
2: Igen, van rajta.
1: Na látod, pedál. Most úgy csodálkoztam rá, mint egy gyerek erre az egész.
2: Pedál van rajta, ami a 7 hangot változtatja különböző
1: tehát,
2: magasságra.
1: Azért ültök, hogy azt lehessen...
2: Azok a fekete billentyűk, a pedálok, tehát azzal emeljük a hangokat féllel, és eresztjük le fél hanggal őket.
1: Látod, valahol félelmetes is, hogy az ember mit vesz le. Hát évtizedek óta nézem a hárfásokat, de hogy nekem ez eszembe nem jutott volna, hogy azért ülnek, mert ott az is van.
2: Hát ráadásul nagyon nehéz a hárfázni való, tehát úgy kell elképzelni egy hárfást közelről, mint egy organistát, hogy folyamatosan jár a lába, és emiatt nehéz a zeneszerzők dolga, hogy hárfára írjanak, ezért szeretném ezt kezdeményezni, hogy még többen írjanak, mert speciálisan tudni kell, hogy mi az, amit lehet ráírni, és mi az, amit nem. És én erre speciál önként vállalkoztam, hogyha a zeneszerző ír hárfa művet nekem, azt én szeretném bemutatni, és nagyon szívesen dolgozom rajta több hónapot is, hogy az olyan legyen, hogy utána más is el tudja játszani. Ezt nem úgy értem, hogy csak én tudom eljátszani, hanem úgy, hogy ne az legyen, hogy vért izzadva megcsinálom a koncertet, és utána soha többet senki nem veszi elő, mert hallották, hogy mit kell hozzá küzdeni, hanem hogy fel tudják venni későbbi generációk is a repertoárjukra ezeket a műveket.
1: Hú, most bocs, hogy ilyeneket kérdezek, de hát nem vagyok szakember, vagy szakértő ennek, hogy nehéz az a hangszer?
2: Minden szempontból nehéz, tehát technikailag is nehéz, és fizikailag is nehéz, a szállítása sem könnyű, úgyhogy...
1: Azt többen kell, hogy vigyék?
2: Hát ketten könnyedén meg lehet emelni, hogyha lépcsőztetni kell, de van súlya, tehát én nem szeretem megemelni komolyabb játszás előtt közvetlenül az egyik oldalát sem. Egy férfi embernek meg se kottyan, tehát nem... De kellemetlen a fogása, meg tud benne húzódni az ember keze háta, szóval minden szempontból egy körülményes és egy ilyen kuriózum. Hát az még nehezebb, de azt nem szokták annyit szállítani, mint a hárfát. Az jogos. Általában szokott lenni a koncerttermekben.
1: Ez el is hangolódhat egyébként?
2: Persze, ezt mindig hangolni kell minden nap, minden szállítás után, de az nagyjából egy perc.
1: Na jó, látod, nem tudtok ezeket, úgyhogy jó, hogy elmondod. No, de visszatérve az esthez, mennyire kell értőnek lenni?
2: Semennyire.
1: Inkább csak befogadónak?
2: Még annak sem. Tehát én elhiszem, hogy a zenés irodalmi est, mint műfaj, vagy irodalmi koncert, ez nagyon komolyan hangzik. Ahogy az is, hogy kortárs zene. Ez egyáltalán nem komoly, egyáltalán nem nehezen befogadható. Pont azért, mert ezek rövid művek, és mindegyikhez társul egy vers. Ezért nagyon könnyen elképzelhető az a kép és az az érzelem, amit én éppen szeretnék közvetíteni. Továbbá minden ember átéli ezeket a változásokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sokkal könnyebben befogadható dolog a címe és a műfaja ellenére, mint mondjuk végigülni egy barokk koncertet.
1: De most, hogy látod, beszélgetünk erről, és elkezdett járni az agyam, miért ne lehetne ezt trendivé meg szexivé tenni?
2: Hát ezekben
1: alkotásokban gondolom van szerelem, meg minden.
2: Tulajdonképpen csak szerelem van. Na. Bánat, kínlódás és az élet szépségei. Tehát azért, na, amikor tavaszodik és nyár van, azért ott vannak olyan érzelmek, amik télen nem jönnek elő, aha, annak sem, aki szereti a telet.
1: Na de mennyivel másabb egy ilyen vallomást elküldeni valakinek hárfával együtt? Tehát tessenek oda menni és felvenni.
2: Igen.
1: Akár. Nem? Hát lehet ez trendivé. És akkor legyen ez a trend a TikTokon, ne az őrület.
2: Hát én örülnék neki, hogyha ilyesmi felé menne a világ.
1: Na de ezért meg sokat tudsz tenni, mert magával az esttel is egyébként, meg ezzel az egész irodalmi misszióval. Te az alkotással hogy állsz? Zeneszerzéssel?
2: Én mindig azt mondom, hogy én előadó vagyok, és nem alkotó. Uh-huh. Ebben az esetben kellett azért alkotnom, és kellett nagyon sok mindent egyedül kitalálnom, de én előadni szeretek. Tehát nekem az a misszióm és az a küldetésem, amit én érzek magaménak, az, hogy játszak. Uh-huh. Most ez lehet könnyű zene, komoly zene, és elsősorban színészet, mert az az, ami viszont tényleg olyan zsigerileg jön, hogy mert a komoly zenében azért nagyon sokat kell ott ülni, gyakorolni, és nagyon, tehát kevésbé szabad.
1: Egyébként ebből a kombóból sincs sok a magyar piacon. Ugye? Egy hárfa művész, aki színész is.
2: Hát abból speciál úgy, hát tudom, hogy egy sincs.
1: Erről beszélek, hát így tök különleges.
2: Igen, de vagy. Egyébként azt nem gondolom, hogy nem dolga mondjuk egy színésznek tudni megszólaltatni egy-két hangszert, és ez szerencsére kezd elterjedni, hogy ez egy jó dolog, és ez nem egy ilyen föltől elrugaszkodott dolog. Hát Amerikában is, hogyha Broadway színésznőit megnézzük, hát hihetetlenül táncolnak, hihetetlenül tudnak mondjuk énekelni, és akkor amellett még jó színészek is, tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon így kicsit úgy vettem észre, hogy szétválasztanak engem is, tehát most valaki vagy komoly zenészként kezel, vagy színészként, pedig semmi szétválasztandó nincs ebben a kettőben, akkor sem, hogyha ez a két műfaj picit távolabb áll egymástól.
1: Hát egy biztos, komoly zenészeket nem nagyon látunk darabokban szerepelni,
2: igen,
1: színészként.
2: Igen, ebben talán kevesen vagy.
1: Úttörő vagy ebben is. Na, tehát akkor még egyszer, október 9-e.
2: Igen.
1: Ez pénteki nap, Márai Kultban lesz a körforgás.
2: Bemutató,
1: hol találjuk meg a ősbemutatón? Hol találjuk meg a pontos információkat? A te weboldalon, vagy a Facebook oldalon, vagy a Márai Kultnál?
2: A Facebook oldalamon is meghirdetem, de a Márai Kult is kitette eseményként is. Fönt van, szóval aki a körforgásban Orbán Neli szavakra rákeres, vagy Márai Kult,
1: az
2: október
1: megtalálja.
2: 9, az biztos, hogy megtalálja.
1: Oké. Szerinted műfajilag, vagy nem is, hogy műfajilag, mert ez valahol egy ősi műfaj, de mégiscsak új köntösben, főleg így 2026 októberében, amikor lelki szemeid előtt a közönséget gondolod, hölgyek vagy férfiak ülnek ott többen, vagy vegyesen?
2: Abból kiindulva, hogy Závada Péternek milyen lelke van, bízom benne, hogy sok férfi is ott fog ülni, de nyilvánvalóan elsősorban a hölgyek az érzékenyebbek az ilyen műfajra.
1: Hát vigyék a jó akkor.
2: De nagyon sok olyan férfi hallgatóm van, aki színházban látott, és azóta is jön, és tökéletesen értékeli a dolgot, és érzékeli a finomságokat, úgyhogy szerintem kimondottan mindkét nemnek való a dolog.
1: Oké, na legyen ez a végszó. Jó, ott találkozunk akkor a Márai Kultban október 9-én. Kedves hallgatóink, Orbán Nelit szeressék, kövessék, azt a sok energiát, amit imádott különleges hivatásába beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák, úgyhogy ahol csak lehet, tiszteljék meg őt.
2: Nagyon
1: a másnap október 9-én. Köszönöm, hogy itt voltál. És Nellitől most elköszönök önöktől, még nem kedves hallgatóink, mert jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Általános aszály miatti viszmajormentességet vezet be a kormány az agrártámogatásokra. Nemzetközi betörőbandát fogott el a rendőrség Budapesten. Állatjóléti minősítést kapott a fővárosi állat és növénykert. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Általános aszály miatti viszmajormentességet vezet be a kormány a terület és állatalapú agrártámogatásokra. Az intézkedés célja, hogy a 2026-os országos aszály miatt egyetlen gazdálkodó se essen el a nekijáró támogatásoktól. A könnyítés egyebek mellett a területalapú támogatásokra, az agroökológiai programra és az agrárkörnyezetgazdálkodási és az ökológiai gazdálkodási programokra, valamint az állatlétszám és az erdészeti támogatásokra is vonatkozik. A Magyar Államkincstár az aszály miatt nem teljesített kötelezettségeket, például a talajtakarásra, a hozamokra vagy az állatsűrűségre vonatkozó előírásokat külön bejelentés és igazolás nélkül is elfogadja. Emiatt támogatáscsökkentés vagy egyéb jogkövetkezmény nem alkalmazható. Mentő és személyautó ütközött össze tegnap este Budapesten. A baleset az Ecseri út és a Gyáli út kereszteződésében történt, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A balesetben többen megsérültek, a két jármű utasait kórházba szállították. Nemzetközi betörőbandát fogott el a rendőrség Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló háromfős csoport szeptember 15-e és 25-e között 9 lakásba tört be Budapest 6 kerületében, csaknem 17 millió forint kárt okozva. A tolvajok nappal dolgoztak, és minden esetben roncsolásmentesen nyitották ki a bejárati ajtókat. A rendőrök a kamerafelvételek alapján egy ukrán rendszámú sötétkék Toyotára figyeltek fel, amelyet szeptember 25-én találtak meg a belvárosban. A gyanúsítottakat a terrorelhárítási központ közreműködésével fogták el. Az autóban és náluk betöréshez használható eszközöket, kábítószergyanús anyagot, valamint lopott értékeket és készpénzt is találtak. A három férfit a bíróság 30 napra letartóztatta. Több mint 11%-kal drágultak a lakóingatlanok a főváros körüli agglomerációban az év első 8 hónapjában. A Dunahaus adatai szerint az ingatlanok négyzetmétere átlagosan 872 ezer forintba került, egy évvel korábban még ennél kevesebbe. A déli és délkeleti településeken 18, illetve 20%-os áremelkedést mértek, a nyugati szektorban viszont 3%-kal csökkent az átlagár. Egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők. A házak négyzetméterára 17%-kal 814 ezer forintra nőtt, a lakásoké pedig már meghaladja az 1 millió forintot. Nemzetközi állatjóléti minősítést kapott a fővárosi állat és növénykert. A Global Human Certified tanúsítványt szigorú független vizsgálat után ítélték oda az intézménynek. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutó kialakítását, a fény- és hangviszonyokat, valamint a gondozó képzettségét vizsgálták. A minősítéssel jelenleg 20 ország több mint 80 állatkertje rendelkezik, Magyarországon és Közép-Európában, azonban Budapest az első ilyen intézmény. Folytatódik a kellemes kora őszi időjárás sok napsütéssel. Felhők alig lesznek az égen, a keleties szél napközben megélénkül. Délután 22 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, talán nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm. Nagy szeretettel Somosi Ritát, művészettörténész, aki mindig igazi kuriózumokkal érkezik hozzánk, olyan ajánlatokkal jössz mindig, meg kiállításokkal.
4: Igen, jó estét, remélem most is így lesz.
3: Hát örülök neked, már csak azért is, mert két kiállítást is hoztál.
4: Bizony, egyszerre indult, ez pontosabban egyszerre nyitottuk ezt a két kiállítást.
3: És majd egyszerre is zárjátok.
4: Egyszerre is zárjuk, de igazából ezzel a két kiállítással egy egész évadot nyitottunk, ugyanis most ünnepeljük a fotográfia bicentenáriumát, és a mai Manóházba gyakorlatilag ennek a 200 év előtt akarunk egy kicsit tisztelegni, úgyhogy egy egész évet szentelünk a francia fotográfiának.
3: Hú, ahogy próbáltam készülni a veled való beszélgetésre, gondolkodtam ezen, hogy ugye vannak ezek a legendás francia, mit tudom én, vígjátékok, sanzonok akár, de mi van a fotográfiával? Az is, annak is van jellegzetes francia íze?
4: Jellege? Azt gondolom, hogy igen, tehát az a fajta líraiság, humor, egyszerre társadalomkritikus, egyszerre van benne egyfajta játékosság, tehát hogy azt gondolom, hogy igen, van egy olyan, amire azt mondjuk, hogy franciás, de azt hiszem, hogy például ez a francia évad is remekül alkalmas lesz arra, hogy valaki ezt tesztelje, hogy valóban így van-e.
3: Ne, tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy van-e olyan, amit csak ők tudnak, és amire rá lehet mondani, hogy na ez olyan franciás. De most ezt mindenféle tényleg hátsó szándék nélkül. Jó, de ezet kérdeztem.
4: Igen.
3: Na várjál, ki volt a kurátor?
4: Egy francia kurátor volt, Mathieu Rivalen, és az egyik kiállításnak, a másiknak Németh György, de akkor beszéljünk egy kicsit a kiállításokról, és akkor hát a választ is találunk a kérdésedre. Az egyik kiállítás az Zola-ról szól, vagy az ő fotográfiáját mutatja be, Zola a fényíró a kiállításnak a címe, és nem véletlenül akarjuk ennek az évadnak is az ívét gyakorlatilag a 19. századtól indítani, hanem is a kezdetektől, mert olyan életműveket, fotográfusokat akarunk egy kicsit bemutatni, akiknek talán kevésbé ismert itthon a munkássága, és Zolát mindannyian ismerjük, olvastuk, szeretjük. De az alapján, amit Zoláról gondolunk, hogy íróként milyen, fényíróként, azaz fotográfusként egy teljesen más kép rajzolódik ki róla.
3: De ez ördögtől való?
4: Nem.
3: Hogy más az, ahogy ír, vagy ahogy ír, meg más az, ahogy fényképez?
4: Nem, de az, hogy íróként egy teljesen más terület érdekelte, és fotográfusként szerintem azért az érdekes, mert mind a kettő valahol egy kicsit a megfigyelésről szól, az embereknek, a reakcióknak, a társadalomnak a megfigyeléséről, és annak a feltérképezéséről, és fotográfusként őt a saját környezete foglalkoztatta. A képek, amik itt a mai Manóházban is ki vannak állítva, a családjáról, barátairól, a környezetéről, az otthonára, a dolgozó szobája és a gyerekei. Tehát, hogy abszolút ez a privát szféra. Tehát, hogy nem csak, hogy úgy ismerjük meg Zolát egy másik oldalról, hogy nem íróként, hanem fotográfusként, hanem a közismert ember helyett, itt most egy magánembernek a világa lesz az, ami láthatóvá
3: válik. Hát annál intimebb is, meg izgalmasabb az egész, szerintem.
4: Abszolút, és ami majd a kiállításon szintén kirajzolódik, az a kettős élet, amit Zola azért a 19. század végén elég nyíltan vezetett.
3: Hát ezen is gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, hogy ez a nyíltság meg a szabadság az mennyire volt hatással a körülötte levőkre, a pályatársakra, meg úgy általában a szakmára.
4: Szerintem elfogadták ezt Zolától, ugyanis ugye neki volt egy felesége, az Alexandrin, és emellett az élettársától született két gyereke. És gyakorlatilag két háztartásban élt Zola. És ugye, ahogy a fotográfia is egyre fontosabb lett, ugye 1888-ban kezdett el aktívabban a fotografálással foglalkozni, de csak a regényciklusa befejezése után 1895-96 volt az, amikor napi szinten elkezdett fotózással foglalkozni, és ugye 1902-ben halt meg, tehát ez egy nagyon intenzív, de viszonylag rövid szakasz volt az életének az utolsó éveiből, és gyakorlatilag ugye az összes fotográfia is, ami ki van állítva, erre a pár évre datálható. És nagyon érdekes, hogy nem csak maga a komponálás foglalkoztatta, tehát a képeknek a kitalálása, a képkivágások, amire azért nagyon rányomták a bélyegét azok a művészek, az a művészeti közeg, amiben mozgott, ugye például Cézanne gyerekkori barátja volt, együtt járt a kiskolába, és az impresszionista művészekkel is nagyon jó kapcsolatban volt. Nadár, aki a kornak az egyik legismertebb fotósa volt, szintén közeli barátja volt, több fotót is készített róla. Tehát, hogy benne volt abszolút ebbe a művészi közegbe, de nem csak maga a képalkotás foglalkoztatta, hanem minden, ami mögötte van. Az összes otthonába berendezett magának egy laboratóriumot, ő hívta elő a képeket, volt körülbelül 10 fényképezőgépe, különböző formátumok, tehát hogy maga a technológia, tehát nagyon erősen volt benne egy ilyen tudományos érdeklődés, és valahogy pont a fotográfia területe volt az, ahol a művészi, meg a tudományos terület így gyakorlatilag nagyon jó szimbiózisba került.
3: Igen, nem csak keveredett, hanem ki is egyenlítette egymást. Ez most hány helyszín, vagy hány térben van kiállítva?
4: Ez az első emeleten van.
3: Oké. De az megvan, hogy hány fotó?
4: Körülbelül 120 fotó van, egy részük, nagy részük múzeumi nagyítás, és vannak vintage képek is.
3: Na várj, ezt magyarázd el a hallgatóknak, ez mit jelent, hogy múzeumi?
4: Hogy az eredeti negatívokról készült, ugye nem maradtak meg vintage kópiák, a negatívok maradtak meg, amiket ő készített, és azokról most készítettek, igen, nagyítást. Igen.
3: No, látod, már 5 éve ülök itt is. Jön mindenféle kurátor, de még ezt soha nem hallottam. Na, ezt ma is tanultam valamit. A másik kiállítás?
4: A másik kiállítás a második.

0: testvérek, szóval eléggé szét is volt szorodva a családa, és több helyen élt, de aztán Párizs volt az, ami leginkább művészetileg is beszippantotta, és 1925-től kezdett el Nora Dumas aktívan fotózni, akkor kezdett el asszisztensként dolgozni egy fotostúdióba, és aztán a 30-as években gyakorlatilag szinte ő volt a fő kenyérkereső a családban. Ugye az a kiállításnak az alcíme, hogy ez a humanista szó, benne van a humanista tekintet,
1: és
0: ez egy nagyon jó cím, és nem véletlen, mert bár nagyon eklektikus érdeklődése volt Nora Dumasnak, aktól kezdve a hétköznapi életképeket készített, gyerekfotókat készített, vidéki élet érdekelt, szóval, hogy minden területről maradtak fönt fotográfiák, de mégis azért mindenhol gyakorlatilag az ember van középpontban. Uh-huh. És a 30-as években vidékre is költöztek a férjével, Moasszamba, és ott nagyon megfogta a gyakorlatilag a mezőgazdaság élet, az a paraszt kultúra, aminek egy kicsit így az utolsó napjai voltak olyan szempontból ennek a tradicionális vidéki paraszti kultúrának, és nagyon azonosult vele, nem külső szemmel nézett rá, hanem nagyon tudott az emberekkel, a munkával, teljesen beszippantotta így a figyelmét. És akkor is, vagy amikor a tájban az embereket fotózta, volt egy ilyen nagyon erős természet iránti romantikus vágy.
1: Hol van ez a ahol laktak?
0: Párizstól nem messze.
1: Párizs környéke, oké, azt akartam most az előbb nézni, hogy hol inspirálódott, meg hogy egyáltalán a magyar vidék után mi az, ami őt igazán inspirálta. De hogy keveredik a kettő?
0: Egyfajta szemléletet biztos, hogy vitt magával, azon kívül azért a magyar emigráció akkoriban Párizsban azért elég meghatározó volt, tehát egy olyan közegbe került, ahol azért
1: hatottak rá,
0: igen, a magyar fotográfusok, de azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas életművet hagyott maga után, és az egész kiállításnak is egy kicsit kalandos a története, mert a kiállítás kurátora Németh György hosszú évek óta kutatja Nora Dumasnak az életét, próbálta felgöngyölíteni a képeket és a családtörténetet, és akkor került kapcsolatba egy leszármazottjával. Norának nem volt gyereke, de ugye nagyon sok testvér, és nekik volt.
1: De még élnek?
0: A leszármazottak közül van, aki igen, és pont egy leszármazottól egy mappa után érdeklődött 2015 körül, amit aztán nem találtak meg, viszont 9 évvel később egy bolhapiacon viszont megtalálta.
1: Őrült.
0: És ezt sikerült megszereznie, és nagyjából a kiállítás is ebből az anyagból jött létre.
1: Aha. De ez mit jelent egyébként? Hány képet?
0: Hát az egész mappa, nem tudom pontosan hány fotót tartalmazott, itt a kiállításon körülbelül 60 kép van, levelek, képeslapok, magazinok.
1: Ilyen mesebeli sztori, nem? Hogy
0: ez egy abszolút.
1: Elmegy a bolhapiacra, ott van a... Tehát vajon aki eladta, az tisztában volt vele, hogy mi van nála?
0: Igen, tehát hogy már megkeresték így, mert tudták, hogy keresi, meg érdeklődik utána, tehát hogy kapott azért egy füles, de abszolút azt gondolom, hogy egy ilyen kalandos történet, és nem ez az egyetlen kalandos, bár erre kutatóként nem talált semmilyen alátámasztó dokumentumot, de a családi legenda szerint a Nora Dumas édesanyjának viszonya volt Ferenc Józseffel, és hogy állítólag még a nagyobb testvérekhez is köze van ennek a románcnak, de erre semmilyen
1: bizonyíték
0: nincsen, viszont a családi legendában ez fennmaradt azóta is.
1: Most így hallgatva azt gondolom, hogy ennél csábítóbb információkat nem is mondhattál volna, mert ezt meg kell nézni, ezt a kiállítást. De amit mondtál, hogy nagyon sokrétű volt az ő, az aktól kezdve minden volt, ebben is van? Ebben a kiállításban is?
0: Ebben is van akt, és nagyon érdekes szerintem az is.

0: hogy a kiállításon látszanak magazinok, ahol megjelentek aktfotói, beállított, szépen fényelt aktfotók, illetve van egy, amit saját magáról készített, egy ilyen hegyoldalba gyakorlatilag ül, tehát egy önaktkép, ami egyszerre egy ilyen nagyon kendőzetlen őszinteséggel tárja föl saját magát, lehet látni, ahogy a ruháját le van tolva így a lábán, tehát hogy volt egy annyira közvetlen kapcsolata a saját testével, meg a természettel is, nagyon izgalmas ez a kettősség, ami például az akt műfaján belül is megjelenik a kiállításon.
1: Hát látod, ha már az előbb a szabadságról beszéltünk, a másik művész esetében az itt is megvan.
0: Abszolút.
1: Az nem akármilyen szabadság, hogyha valaki ilyet mert meg tud.
0: A 30-es években.
1: Igen, a 30-es években. Aztán az is nagy kérdés, hogy akkor milyen magazinok voltak a 30-as években? Hát már megjelentek fotói.
0: A kiállításon lehet látni többet is, úgyhogy
1: de jó.
0: Ezt majd a látogatók.
1: Meddig vannak, azt elmondtuk?
0: Október 25-ig van ez a két kiállítás nyitva, és aztán november elejétől pedig lesz újabb kiállítás, René Máltet, aztán Jean-Luc Sieff, aki...
1: Hogy ezeket is lehet spoilerezni már.
0: Igen, abszolút. A honlapunkon is fönt van az összes francia évados kiállítás, sőt, egy ilyen nagyon vastag, gyönyörű album is megjelent, amiben a kiállítások, azokhoz kapcsolódó kurátori szövegek, illetve egy nagyon jelentős képválogatás is látható, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe.
1: Ez hogy szokott lenni, hogy mindig adtok ki kiállításokhoz, vagy ez is ritka?
0: Nem, de most első alkalommal készültünk egy egész évaddal, ami korábban soha nem volt a programunkban, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ehhez azért egy ilyen katalógus is dukál.
1: Na, hogy megy ez ilyenkor, amikor van két kurátor, ők egyeztetnek veletek közben, munka közben, hogy hol tartanak? Vagy nem feltétlenül, hanem a vég eredményt veszitek meg?
0: Természetesen folyamatosan kapcsolatban voltunk mind a két kurátorral. Ugye ez nagyon összetett munka, egyrészt ugye ki kell találni a tereket, nekik is van kérdésünk, nekünk is van kérdésünk, javaslatunk is. Nyilván a teret mi ismerjük jobban, tehát mi tudunk javaslatot adni, hogy mi hogyan tudna jobban működni, megbeszéljük mondjuk a kiállításnak a címeit, az egész arculatát, tehát azért ez egy közös munka, bár a képeknek a válogatás azért, meg a koncepció kialakítás azért a kurátorokat illeti.
1: De ők jelzik egy ponton, hogy készen vagyunk?
0: Általában igen, tehát van egy elsődleges válogatás, lehet, hogy az mondjuk túl sok, ami nem férne el, ezt mi is tudjuk jelezni, vagy pont, hogy mondjuk kérünk még képet, hogyha úgy érezzük, hogy ez esetleg kevés lenne.
1: Mind a kettőre van példa.
0: Igen, mind a kettőre. Tehát, hogy utána a végleges forma az abszolút egy közös történet.
1: De azért nehéz ez, nem? Tehát így, hogy most én nem tudom, hány képből válogathatják ezt ki. Most nem feltétlenül csak a megtalált mappára gondolok, ahol ugye megvan, hogy mennyi van benne, hanem ha tényleg így készül egy kurátor akár egy évig erre, hogy, vagy több évig is, hogy kiválogassa, és ez kevesebb a hely, hogy melyik ujját halapja le, ez az a szituáció?
0: Ez gyakran így van, ilyenkor segít, hogyha mondjuk van egy koncepció, és akkor az életműnek egy szegmensére próbál akkor mondjuk a kurátor fókuszálni, vagy azt mondja, hogy most ez egy tól ig, vagy mondjuk csak az életképek, vagy mondjuk csak az aktok egy-egy kiállítás esetében. A Zolánál, a Zola kiállítás esetében minden, ugye ez egy viszonylag rövid időszak volt, ugye nagyjából egy bő 7 év, amikor fotózással foglalkozott. Ennek ellenére nagyon-nagyon sok képet készített, tehát abból mondjuk sokkal nehezebb volt szerintem kiválasztani ezt a nagyjából 120 képet, hiszen most akkor mit akar az ember inkább bemutatni, azt a privát életet, vagy inkább a mondjuk a párizsi világkiállításon rengeteg képet készített, tehát arról önmagában lehetne egy külön kiállítást szentelni. Aha. Vagy a londoni száműzetése idején szintén a londoni utcákat, a lóversenyt fotózta, tehát hogy az is egy nagyon érdekes, hogy Zola hogyan látta mondjuk Londont. De nyilván az is, hogy mondjuk a feleségével való élete és a nyilvános baráti kör és a közös megjelenésük, illetve kvázi a félig ilyen titkolt család, az apa szerep a két gyerekével, tehát hogy az is lehetne, ez mondjuk ez a családi szegmens, egy
1: a mozaik külön család.
0: Igen, mozaik sajátos család. Szóval, hogy nagyon sok mindenre lehet fókuszálni, az Zola kiállítás esetében minden korszakból igazából talán egy szűkebb válogatás van. A Nora Dumánál nyilván ez a mappa és ez a kalandos háttérsztori adott egy keretet annak, hogy miből lehet válogatni, meg hogyan, de nála is egy sokkal nagyobb életmű van. Például a Szent Pompidouba, hogyha az ember fölmegy akár a honlapra, 66 kép van Nora Dumától, ami ezért egy jelentős válogatásnak tűnik.
1: No, hát izgalmas, úgyhogy kedves hallgatóink, a mai Manóba mindenki. Október 25-ig, de mindig elmondom, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra. maimanó.hu, ott megtalálnak mindent.
0: Pontosan a tálatvezetések és az egyéb kapcsolódó programok.
1: Na, még egyet árulja az utolsó percben, hogy neked, nektek, akik ott dolgoztok, meg döntötök dolgokról, nektek kell külföldre járni, kiállításokat nézni?
0: Nem kell, de hát mindenkinek ez a szenvedélye szerintem, aha, aki ott dolgozik, tehát örülünk,
1: tehát illik,
0: hogyha...
1: illik kicsit.
0: Örülünk, hogyha mehetünk, és aha, hát örömmel mindig.
1: De nagyon mások a külföldi kiállítások?
0: Nem mondanám, hogy mások, tehát azért ez egyrészt egy egyetemes vizuális nyelv, ahol azért a magyar fotográfusok is nagyon letették a népjegyüket.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Úgyhogy nem
1: nincs okunk panaszra, meg szégyenkezni.
0: Nincs,
1: abszolút. Na, oké, akkor mai Manó. Ott mai találkozom. Manó. Körültem neked, mint mindig. De hát gondolom, annyi program lesz, hogy fogunk találkozni gyakran.
0: Remélem.
1: Oké, Somosi Ritával beszélgettem, kedves hallgatóink, és Ritától most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Orbán Nellinek és Somosi Ritának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapesten egyeztetett az európai főügyész hazánk csatlakozásáról. Kiengedik a börtönből a budai park fenntartási ügy gyanúsítottjait. 6 milliárd forintból újulnak meg a balatoni kombkikötők. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Kodruda kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az európai ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás elleni nyomozással foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyész kiválasztásának szabályait alakítják ki. Az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. Megszüntette a budai park fenntartási ügy 8 gyanúsítottjának letartóztatását a fővárosi törvényszék. A gyanúsítottakat ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető eszközt kell viselniük. Köztük van Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere, Láng Zsolt korábbi kerületi polgármester és Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő is. A bíróság szerint továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye, de a letartóztatás további meghosszabbítása már nem indokolt. Az ügyészség szerint a korrupciós ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. Tóth Máté helyett új tagot jelöl a Mi Hazánk a médiatanácsba. Az ellenzéki politikus azután mondott le a médiatanácsban elfoglalt posztjáról, miután múlt hétvégén a Mi Hazánk egyik alelnökévé választották. A két tisztség azonban összeférhetetlen egymással, ezért Tóthnak választania kellett, hogy melyikről mond le. Ő pedig úgy döntött, hogy a médiatanácsból távozik. A Mi Hazánk Radecki Andrást jelöli a médiatanácsba a helyére. 6 milliárd forintból újul meg 2027 végére a balatoni kombkikötők infrastruktúrája. A beruházás alapkövét kedden tették le Szántódon. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból és pályázati támogatásból fele-fele arányban finanszírozza a szántódi és a tihanyi rév teljes korszerűsítését. Megújulnak a mólók, az épületek és az utak, a közlekedési és közműrendszerek, valamint az utastájékoztatás is. Új utasvárok, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok épülnek. Az elsáv és az elővételes jegyvásárlás pedig gyorsíthatja az átkelést. Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus váró épületet, Tihanyban pedig egy helyi védelem alatt álló kőburkolatú épületet. A munkálatok októbertől intenzívebbé válnak, a kompok azonban a kivitelezés idején is a menetrend szerint közlekednek. Ideiglenesen bezár Szolnok két nagy strandfürdője. Egyszerre zár be a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strandfürdő is. A Tiszaligeti élményfürdő a Facebook oldalán arról adott tájékoztatást, hogy október 11-éig a létesítmény teljes területe zárva tart garanciális javítási munkálatok miatt. Ebben az időszakban semmilyen szolgáltatás nem lesz elérhető. A zárvatartás miatt a tervezett úszásoktatások és szauna szeánszok is elmaradnak. A szolnoki Véső utcai strandfürdő szeptember 30-ától zár be átmenetileg téliesítés miatt, a tervek szerint október 16-áig. Nem változik az időjárás, folytatódik a szinte nyáriasan meleg napos idő. Amíg hűvös reggel után gyorsan melegszik majd a levegő, és ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. A szél keletiről délire vált, de enyhe marad. A hét második fele is kellemes lesz, igyekezzenek több időt tölteni a szabadban, a napos felhős, mérsékelten meleg időben.
3: Köszi szépen, Bori. Jó reggelt, nézzük a közlekedési információkat. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében zajlik az útburkolat felújítása. Az 53-as és 57-es kilométerek között továbbra is mindkét irányban korlátozás van érvényben. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt, vagyis a 35-ös és 51-es kilométerek között szintén zajlik a felújítás az útpályának, több szakaszon is útépítők dolgoznak. Kicsivel beljebb nézzük, mi a helyzet. A Podmanicki utcát egyirányúvá tették, az 5-ös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt. A 72-es trolik terelve járnak Zuglóvasút állomás irányában, nem érintve a Nyugati pályaudvar, vagyis Podmanicki utca megállót. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat mától a villamos sínekre terelik, csatornajavítás miatt legyenek tehát óvatosak. Egyelőre ennyi. 0630 30 30 95 8 az SMS és telefonszámunk. Ha bármivel kiegészítenék az imént hallottakat, állunk rendelkezésükre. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Remélem, jól viselkedett mindenki tegnap.
4: Nagyon jó voltak a hallgatóink. Igen.
3: A fotókon láttam, hogy jó volt a hangulat. Igen. De azért jól esik visszatérni. Köszönti önöket Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
3: Na meg Pink, get the party started. Hát akkor Igen. Induljunk neki. Igen.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk!
2: Szóval Zoltánom, az imént azt kérdezted, hogy jól viselkedtek-e a hallgatóink, és mi is, igen.
1: Buli tegnap, volt, azt láttam a Facebookon, hogy buli volt.
2: Tehát Náksi Ati, komolyan mondom, egy zseni. Egy órán keresztül csak olyan slágereket játszott, és ráadásul tudod, egy kicsi részletekből lesz, hogy tényleg nagyon jó kevert, amiket mi fiatalkorunkban hallgattunk, amikre bulisztunk. Úgyhogy a hallgatóink konkrétan, hát voltak olyanok, akik eddig még nem hallgatták a slágerefemet, ide kapcsoltak, és nem tudtak elmenni. Többen is írtak ilyen SMS-t. Aztán volt olyan, aki azt írta, hogy úristen, nem akar kiszállni a kocsiból. Tehát ezt kell elérni egy rádiónak, hogy végig akart hallgatni azt, ami ott történik, és ez sikerült, úgyhogy bevezetjük, hogy Ati havonta egyszer jöjjön, Zoli.
1: Jó? Támogatom. Másfelől nem azért, hogy lelombozzak bárki, de azért az is elgondolkodtató, hogy azért ragaszkodunk ennyire a múlthoz, mert valószínűleg a jelenben annyira nincsen semmi kapaszkodunk. De hát, hogy ez ugyanígy megvan a filmek piacán, a könyveknél, a magazinoknál.
2: Igen.
1: Szóval, hogy szerintem azon túl, hogy nyilván persze az ember szívesen, főleg, hogyha jó volt mondjuk a fiatalsága, igen, a gyerekkora, akkor arra szívesen gondol vissza, meg idézi föl azokat az időket, de hogy túl ezen azért beszédes, hogy én is azért nézek állandóan 90-es évekből filmeket, mert megnézem a mostaniakat, és figyelj, ez a levőbb a láncot komolyan.
2: Hát figyelj, amit én tegnap láttam...
1: Vannak kivételek, üdítő kivételek, de hogy egyébként...
2: Amit én tegnap láttam, attól is lehet, hogy ledobnád a láncot. A Digger a címe, Alejandro González Iñárritu új filmje. Ugye neki köszönhetjük például a Visszatérőt, vagy a Bábert, vagy a 21 grammot. Uh-huh. Szóval elgondolkodtató filmeket készít, ezt csak ezért mondtam. A Digger után lehet, hogy azt fogod érezni, hogy kész, itt nincs miről már beszélni. Tom Cruise eleve zseniálisan szerepel benne, mondjuk John Goodman is nagyon jól hozza az elnököt, de tulajdonképpen anélkül, hogy spoilereznék, a film arról szól, hogy azok, akik tönkreteszik a bolygónkat, hogyan próbálják meg menteni nagyon-nagyon bénán, és hogy mi lesz ennek az egésznek a következménye, és hogy igazából mi, akik kis emberek vagyunk, mi is tulajdonképpen a kényelmünkről annyira nem akarunk lemondani, az olajról nem akarunk lemondani, hogy közlekedhessünk olcsó jegyekkel, nem tudom, mondjuk Majorkára ezt a példát hoztak, nem akarjuk, de mégis azt akarjuk, hogy a világot megmentsék, holott már a 25. órában vagyunk. Szóval nagyjából így tudnám összefoglalni. Mindenkinek javasolnám, hogy nézze meg, mert elgondolkodtató.
1: Tegnap ugye azért igazolta, hiányoztam, egy konferencián voltam a moderátor, és végighallgattam nagyon-nagyon sok előadást, amelyekben hát makrogazdaság és egyéb mutatók mentén alátámasztva, tehát hogy abszolút szakmai alapon így ültem, és ez a zárjuk be, és az utolsó kapcsolja le a villanyt, és így, hová, melyik, merre költözzek
2: ezt el. Ezt éreztem de, hogy, tegnap én is, igen. Úgy,
1: de részletekben nem mennék bele, úgyhogy az is made my day. Úgyhogy most itt vagyunk,
2: kemény
1: ez
2: volt.
1: Egy új nap, egy új kezdet. Hogy tényleg egyébként az a... Néha azon gondolkodom, hogy tényleg annak jó, aki egyébként így semmiről nem tud, semmiről nem vesz tudomást, hanem hogy így fölkelsz reggel, ettem finom vajas kenyeret. Jó esetben, ugye van, ahol ez sem nagyon, ezt is meghallgattam tegnap, ez is igen jó kedve deríti az embert, de hogy mondjuk oké, és hogy úgy egyébként nem nagyon kapcsolod be a tévét, meg nem nézed a híreket, és így jobb, tehát hogy tényleg jó az, van abban egy boldogságfaktor, hogyha fogalmad nincs arról, hogy egyébként a lakásod falán kívül mi történik. Néha azt érzem, hogy lehet, hogy azok csinálják jól, akik így élik az életüket.
2: Nekem van egy nagyon kedves barátnőm, aki tudatosan elkezdte így élni az életét. Gyereket nevel, boldog a férjével, boldog így a baráti kapcsolatainkban, csak olyan könyveket olvas, csak olyan híreket fogad be, ami pozitív, tehát tényleg meg lehet csinálni.
1: Van olyan, és de az
2: van,
1: mi?
2: Van.
1: Nyilván egyébként ezért megy van. A sok debil műsor, mert hogy az is feletteti veled. Ja, nem nézi. Jó.
2: De Jézusom nem, tehát hogy egyáltalán nem
1: nézi. Mert ugye az a menekül. Nem, út, hogy nézi a sok ostoba celebet, hogy hogyan beszél baromságokat, nem. És akkor az tök jó, mert így eltereli a figyelmet.
2: Hát az én barátomról van szó, nem lehet ilyen.
1: Haragud, jó.
2: Szóval, hogy könyveket olvas, és tényleg csak olyan dolgokat, ami a gyerekkel kapcsolatos, a férjével, vagy amik ilyen pozitív dolgok könyvekből. Mm-hmm. Szóval, hogy nem néz tévét. És boldog ember. Tehát most, amikor a Balatonon voltunk együtt, és tudod, én így elkezdem bombázni a világ dolgaival, akkor így mondja, hogy tök jó, hogy ezeket elmondod, de nagyon jó, hogy én ebből kimaradok. És neki van igaza az a helyzet. Boldogan éli így az életét, boldogan neveli a gyerekét, és azt tudja átadni neki, mert hát mi mást.
1: Igen, de mondom, én azt is megértem, hogy ha valaki azt nézi, hogy Vasvári Vivian éppen mit csinál, nem tudom hol, a dzsungelbe, vagy nem tudom, miket
2: lesz.
1: Most oké.
2: Igen,
1: most
2: ott lesz.
1: Mert hogy addig sem a saját
2: persze, nem
1: problémáiddal kell foglalkozni, hanem így eltereli a figyelmet.
2: Figyelj, az én ex-apósom, aki egyébként a régi heti hetesnek a főszerkesztője volt, egy csodálatos ember és nagyon kreatív, ugye ő találta ki annak idején a Mónika Show-t. Ő azért nézte délutánonként, mert azzal ürítette ki az agyát, és mondta neki, hogy Gyurka, te egy intelligens ember vagy, egy művelt, te miért a Mónika Show-t nézed? És azt mondja, figyelj, ezzel nem kell gondolkodnom. És abban az egy órában nem gondolkodott.
1: Az ilyen típusú, az engem fölidegesít.
2: Tudom, engem is. Nézem, én sem tudom.
1: Mert én erre meg azt mondom, tudod, meg a mondjuk én az üvegtigrist is azért nem szerettem, mert hogy elég nekem látnom nap, mint nap az utcán, hogy
2: az
1: ez van,
2: és
1: hogy miért nézem még a vászon is azt, tehát hogy szeretek.
2: Igen.
1: Én vállalom, hogy egy ilyen idillisztikus világban, tehát amikor egyébként baromi rég nem néztem Poirot, mit teszem, 2 éve legalább, de hogy olyan jól esik nézni, hogy olyan nyugi volt abban a korszakban,
2: igen,
1: hogy
2: igen,
1: persze
2: igen.
1: Minden részben megölnek valakit, de hogy volt elegancia, volt tisztel. Ó, befejeztem, jó, gyerünk tovább, majd
2: nézzük meg, hogy mi mindennel foglalkozunk ma.
1: Jó? Mindennel foglalkozunk ma, Petra.
2: Hát például, ha a világ végéről beszéltünk, ugye az is kérdés, hogy mondjuk mi van akkor, amik ezekben a filmekben szerepelnek, hogyha mondjuk az ember ilyenkor kínjában megkóstolja a macska vagy a kutya kaját, hogy melyiktől lehet bajunk, ennek is utána járunk, mert hogy van nekünk egy fantasztikus szakértőnk, a Nébihtől, úgyhogy majd ő elmondja, hogy tényleg kóstoljunk-e macska vagy kutya kaját, vagy milyen hosszú távú következményei lehetnek.
1: Aztán a nyúlhússal is beszélünk, hogy azt együnk-e, meg hogy az milyen ízű, és hogy miért jó.
2: Aztán Madonnáról is beszélgetünk, mert egy elég kemény nyilatkozatot tett most az MTV Video Music Awards-on, úgyhogy ennek kapcsán is az ő popkulturális jelentőségéről is szó lesz.
1: És én nagyon vártam már, hogy végre kipróbálhassuk az arcjógát.
2: Azt én is.
1: Ráadásul Döbrösi Laura színésznő érkezik hozzánk, mert hogy másodállásban arcjóga oktató.
2: Én rajongója vagyok, úgyhogy...
1: Mondjuk én kicsit félek tőle, mióta volt ugye az Egy kutya film.
2: De
1: kicsit parázom.
2: Majd mondjuk azért. Neki, igen.
1: Igen, majd ezzel fogadom, hogy
2: igen.
1: Ne gyere közel.
2: Igen.
1: Légy szíves, elhoz nekem leginkább italt, azt te hozzon semmilyen formában. Na, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, 6:18-kor.

0: Sláger reggel.
1: Fél hét előtt 4 perccel, és ha már itt az előbb azon merengtünk, hogy merre is tart a világunk, meg megint egyre több ilyen világvége film készül, meg hogy olyan furcsa dolgokról tartanak néha előadást konferencián. De azt látom, tegnap voltam a konferencia után, még voltam forgatni vidéken, egy nagyon jó pofa helyen, ahol képzeld el, úgy működik egy ilyen kis kávézó étterem, hogy mellette van egy állatfarm, ahol vannak az alpakák, kenguru, ilyen hatalmas, nem bölény, nem is tudom mi volt, meg róka, akit mentettek valahonnan, meg arra papagáj, és hogy ilyen békés szimbiózisban ott együtt
2: tengetik a hangulat. Na,
1: figyelj, úgy kisimultak az idegei 5 perc alatt, szóval hogy azt látom, hogy ebből a szempontból is mintha kezdenek ketté szakadni a társadalom, de hogy ez még nem most van nyilván, mert az, hogy 10 000 emberből van 2, aki elmegy nagyon ebbe az irányba, és így nem akar tudni arról, hogy mi van a farm kerítésén kívül. Tehát ez az egyik irány, és akkor van a másik irány, ami meg vasárnap történt, ami most nagyot ment ez a videó, hogy egy fickó táncol az M0-ás zajvédő falának tetején.
2: Igen,
1: és sétálgat rajta ide-oda. Tehát vannak ugye ezek a zajvédő falak, amit ráadásul nálunk divat összegrafitizni, és annak a tetején mászkált egy csávó, akiről most már kiderült, mert a rendőrség megnyilatkozott ez ügyben, hogy egy 18 éves fiatal volt, akit hát elkísértek aztán onnan, és elvileg helyszíni bírságot szabtak ki rá. Aztán lekísérték az autópálya, vagy autóút mellől, de hogy szóval, hogy tudod, ilyenkor mindig mondja a Csabi, hogy ne károgjak, hogy mert hogy bezzeg régen, de hogy nem tudom, szóval, hogy régen, amikor az embereknek tényleg bocsánat, tehát most sarkítsuk le, amikor még azért kellett fölkelt, és azért kellett mozognod, dolgoznod nap, nap, hogy legyen betevő falat, akkor nem volt időd arra, hogy
2: ugrálj a zajvédő falon?
1: Hát jó, zajvédő fal se volt, de hogy baromságokat csinálj, nem? Tehát valószínűleg nem volt rá, mert örültél, hogy teljesítetted azt a napot, és én nem ezt, abszolút nem ezt sírom vissza nyilván. Csak hogy ilyenkor így elgondolkozol, hogy vajon jó irányba mentek a dolgok. Szóval, hogy tehát azt mondom, nem károgni akarok, de hogy az, ami most van, meg amit látsz, meg amerre tart a világ, az valahogy biztos nem jó.
2: Figyelj, az az érdekes, most azon gondolkoztam, hogy amikor mi tinik voltunk, ugye akkor is voltak ilyenek, akkor az volt a menő az ilyen bolondoknál, nem ugráltak mondjuk a, nem tudom, zajvédőfalra, de hogy a vagonokat festették össze, arról leszoktak. Akkor ezek szerint most már rászoktak arra, hogy zajvédőfalakon rohangálnak. Engem egy kicsit inkább az aggaszt, hogy olyan szintetikus szerek vannak, amiket használnak,
1: és
2: hogy
1: rá,
2: így van, és hogy sajnos, hogy ezek miatt történik ez. Plusz múltkor olvastam egy tanulmányt, én nem is gondoltam ebbe bele egyébként, hogy vidéken nagyon sok ilyen szer terjedt el, és hogy nagyon sokan, akik mondjuk most a fővárosban látjuk, hogy mindenféle kába állapotban rohangálnak a 6., a 7., 8. kerületben, ők azok, akik gyakorlatilag most eljöttek ide a fővárosba, és ezért látjuk ezeket az embereket is, és közülük például néhányan felmennek az ajvédőfalra. Úgyhogy ez egy kicsit veszélyes, és én remélem, hogy lesz erre megoldás, meg hogy most már azok a szociológusok, akiknek mondjuk ez a dolga, vagy akik ezzel foglalkoznak, meg próbálják felhívni a döntéshozóknak a figyelmét erre, hogy ez egy kicsit baj, vagy nagyobb baj, hogy talán jutnak valami konszenzusra.
1: Ez nem kicsit, ez társadalmi szintű baj, igen.
2: Hát,
1: és közben, bocsánat, azt is látod, hogy nem, ebben is menjünk bele. It's my life, talk, 6:29-kor a slágerem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Van egy jó hírem mindazok számára, akik nagyon vágynának a jó időre, bizony ma is megkapják. Most még egyelőre egy kicsit csípősen indul a reggelünk 13 fokkal, de délutára már ma is 25 fokot ígérhetek. Biztosan tegnap is tapasztalták, hogy konkrétan olyan érzés volt autóban ülni, klíma nélkül, mintha nyár lenne, úgyhogy használják, hogyha tudják, persze csak mértékkel, inkább húzzák le az ablakot, hogyha mondjuk a tegnapi filmből indulok ki. Igen, inkább húzzák le az ablakot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: A MÁV Informtól Bogáti Bence a vonalban. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Zavartalan a forgalom Rákos állomáson, a hétfői baleset már nem okoz fennakadást. A 60 és az újszászi fővonalon ismét közlekednek a távolság és az elővárosi vonatok, valamint az S76-os vonatok is teljes útvonalon járnak. A műszaki mentés és helyreállítás további korlátozásokkal jár majd, ezért ezt kisebb forgalmi időszakra, várható a hétvégére időzítjük, amelyről később adunk majd tájékoztatást. A H6-os hév helyett pedig Közvágóhíd és Dunaharaszti között kiegészítő pótlóbusz is közlekedik, ugyanis a hév ezen a szakaszon ritkábban jár. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen! A Podmanicki utcát egyirányosították az 5-ös utcától a Teréz körútig csatornajavítás miatt. A 72-es trolibusz is terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érintve a nyugati pályaudvar, vagyis Podmanicki utca megállót. Közben pedig erősödik már a forgalom a főváros felé az M3-ason, Bagi és Mogyoród térségében, illetve a bevezető szakaszon. A 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrétől, a 31-esen Mende átkelési szakaszán, valamint az 51-es és 510-es főutakon Dunaharaszti környékén lassult le már a haladás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:47 előtt 3 perce. Megvan azért egyébként a hosszú boldog élet titka, és ezt pont mi magyarok mondtuk ki. Igen. Egy felmérésben, ami nemrég a Richter és a Bosch csoport megbízásából készült. Hát kérem szépen, megvan, hogy mi kell ahhoz, hogy teljesnek érezzük az életünket, és meg is éljük. Pénz, család és barátok. Micsoda meglepetés.
2: Mondjuk ez jó
1: pénz,
2: kombó.
1: Család és barátok.
2: Igen, ez abszolút.
1: Persze, én is szoktam mondani, hogy ugye mindig mondják, a pénz nem boldogít, ez nem, csak amit kapsz érte.
2: Így van.
1: Tehát, hogy amit mindig mondok, hogy én se Dagobert bácsiként akarok benne fürcsízni, hogy beleugrok, hanem sajnos, hogyha élményeket akarsz gyűjteni, legyen az egy jó film, hogy elmenj akár csak kirándulni egyet, ehhez mind pénz, úgy találták ki a mi világunkat, hogy ehhez sajnos pénz kell, meg pénz. Hát, és igen, persze barátok és család. És hát az egészség az is fontos, azért ott volt a rangsorban, csak közben az az érdekes, hogy az is rögtön kiderült, hogy nagyon fontos az egészség, de hogy például a szűrővizsgálatra alig az emberek negyede jár.
2: Igen, tehát, ez egy kicsit nekem furcsa.
1: Szóval, hogy nekem egyébként a mai világban ez az, amin én úgy szeretnék változtatni, és azért próbálok itt mindig okoskodni, mert hogy én szeretnék valahogy így utat mutatni, vagy én is keresem igazából, hangosan gondolkodom, amikor például erről beszélek, hogy tök jó, hogy fontos az egészség, de ahhoz már lusták vagyunk, hogy elmenjünk és tegyünk érte. Tehát, hogy mondjuk mozogjál, hogy mert rögtön azt mondod, hogy nincs szabad idő, és tudod erre meg az a válasz, hogy oké, de ha nincs fél óra,

0: értékelődött, mert rájöttünk arra, hogy a szervezetünk akkor tud pihenni, és akkor tudunk mondjuk produktívabbak lenni a következő napon, hogyha kialusszuk magunkat. Úgyhogy ez is tök jó.
1: Ezt én is tudom, tehát, hogy most is megvolt a 8 óra tegnap, meg tegnap előtt összesen. Már is 4, tegnapra is 4, az már 8.
0: A közösségi élet és a kapcsolatok fontossága, ez is újra felértékelődött, tehát az, hogy találkozunk a barátainkkal, hogy beszélgessünk velük, nem csak úgy magunkban legyünk otthon, tehát ez is szuper, hogy mi magyarok ezt fontosnak tartjuk, illetve a biciklivel és a gyalogjárás is, tehát hogy abban már azért egy kicsit benne van az, hogy mozogjunk.
1: Látod például ebben, hogy a közösségi kapcsolatok ebben, hát lehet, hogy naív vagyok csak, de inkább azt mondanám, hogy optimista, tehát hogy én annyira szeretném hinni, hogy amikor majd tényleg már így a tök jó a technológiai fejlődés, én is szeretem, én magam is alkalmazom az AI-t, stb. De hogy hiszek benne, hogy ez magától fog megoldani, tehát erről például nem kell annyit beszélni, mert egyszerűen ráéreznek, szeretném hinni, hogy ráéreznek az emberek, hogy amikor egy élő húsvér emberrel beszélgetsz, akkor az mennyivel jobb.
0: Ja, igen.
1: Nem biztos, hogy ráérzünk, mert ugye egyre többen mondják, hogy még a kutyámmal is szívesebben vagyok, mint a hülye emberekkel. Tehát, hogy ez nekem mindig fáj. Tehát, hogy persze én is találkozom furcsa emberekkel nap, mint nap, de amikor valaki azt mondja, hogy hát én nem akarok emberekkel, mert hát az állatok sokkal okosabbak, meg értelmesebbek, meg szeretnivalóbbak, én azt úgy sajnálom, hogy ez így nem. Meg hogyha eleve ezt így predesztinálod magad erre, akkor az biztos nem jó.
0: Na csináljunk mi is egy Sláger FM-es kutatást. Szóval a pénzen kívül mi az, ami önök szerint kell a jó élethez? A pénzen kívül?
1: Hát pénz. A pénzen kívül. Tudod, egyszer megkérdeztem, hogy ha nem kutya és macska, milyen állatod lenne, az emberek többsége azt hiszi, a kutya. Jó.
0: Igen. Köszönöm. Tehát ha a pénzt kivesszük ebből az egyenletből, akkor mi az, amire azt mondják, hogy a jó élethez kell? Elengedhetetlen. A saját tapasztalataik alapján írják meg nekünk. 0-30-30-30-95-8.
1: Közben pedig a világ vége. End of the World címmel Miley Cyrus. Újdonsága forog 6:46-kor itt a Sláger. Jó reggelt!

0: Hát, ha ilyen a világ vége, akkor várom.
1: Igen,
0: end of the world.
1: Miley Cyrus
0: dalolászott az előző percekben. Ez a Sláger reggel, hét előtt, 10 perccel.
1: És hogy nekünk milyen okos, kedves hallgatóink vannak, és mennyit gondolkodnak, ez hihetetlen. Péter azt írja, sziasztok, a jó élet, szerintem három dolog kell hozzá. Egy megbízható autó, egy olyan munka, ahová nem gyomorgörcselmész be reggel, meg egy társ, akivel 10 év után is tudsz nevetni a vacsoránál. A többi csak sallang. Milyen igaza van? Igazad van.
0: Nekem azt tetszik, amit Judit írt. Sziasztok, tök mindegy, hogy egészség vagy emberi kapcsolatok. Az a baj, hogy úgy van kódolva az agyunk, hogy tényleg csak akkor érezzük mindennek a fontosságát, amikor elveszítjük.
1: Igen.
0: És épp ez az anomália, akinek soha nem volt jó dolga, aki nem érte meg gyerekkorában, az nem is fogja vágyni a szorgalmat, a munkát és ezek eredményét, mert nem tudja, hogy miről marad le. Én mindenkinek adnék egy kezdő csomagot boldogságból, és aztán fogyna a kredit, ha nem tesz meg mindent az illető ezek megőrzését.
1: Ez nagyon
0: mint a
1: jó.
0: Lopott idő című Justin Timberlake filmben.
1: Judit, nagyon jó. Nagyon. Kati azt írja, sziasztok, nekem az, ha este nyugodt lelkiismerettel tudok lefeküdni, aludni, hogy nem tartozom senkinek. Nincsenek elvarratlan szálaim, és a szeretteim egészségesek. Régen azt hittem, hogy a karrier kell hozzá, hogy idős koromban boldog legyek, de rájöttem, hogy a belső békém az már sokkal többet ér.
0: Milyen érdekes. Senki nem írja, hogy a legújabb iPhone-t ez boldoggá.
1: Látod.
0: Olyan furák, ami hallgatunk, nem?
1: Aztán azt írja nekünk, Steph, sziasztok, ez nem nyalizás, de nekem elengedhetetlen lenne a reggeli munkavégzéshez és boldogsághoz, hogy veletek együtt csináljam. Sokkal jobban és pörgősebben megy a reggel úgy, hogy mindig titeket hallgatlak. Nagyon szépen köszönjük. Aztán Évi üzenete, sziasztok, jó reggelt. Egyértelműen számomra az egészség, minden pénzt megadnék, ha jól tudnék járni és újra tudnék futni. Aztán...
0: Bocs, de igen? Mit ír? Minden pénzt megadni.
1: Igen. Tehát,
0: az, sajnos az egészséghez is tudom, amikor arról beszélünk, hogy mert Jennifer Lopez, wow, milyen bomba formában, hogy csinál? Hát úgy, hogy megengedheti magának, hogy jó minőségű kajákat vegyen, igen, ne feldolgozott vacakokat, hogy aludjon, hogy elmenjen edzeni. Ugye ma már egy edzőterem is több tízezres kiadás, igen, meg ami kell oda a ruha és az összes többi. Szóval, hogy...
1: Kriszti azt írja, jó reggelt, amikor egy rossz nap után is tudsz pozitívan gondolkodni. A lehetőséget látod, és nem a problémát. Nagyon szuper. Aztán Marci az állatorvosunk, sziasztok, természetesen a barátok olyan emberek, akikkel minden fenntartás nélkül meg tudok osztani gondokat, problémákat. Igazad van. Aki meghallgat, az fontos.
0: Stúbíró Balázs előadását, amikor legutóbb hallgattam néhány hete, mint összeomlás kutató, és ugye pont ezt vázolja fel, és ezért hívják összeomlás kutatónak, hogy az emberi társadalmak fognak ebben, igen, a formában, nem egyik pillanatról a másik, tehát nem úgy, hogy holnap reggel fölkelünk, és mindenki rohangál, mint a zombi az utcán, és betöri a kirakatokat, de hogy ez szépen lassan így felmozsulik, és a lényeg, hogy azt mondta, hogy a legfontosabb az emberek közötti kapcsolat.
1: Igen.
0: Tehát ez az egy dolog, amivel előre fel, igen, tudjuk készíteni magunkat arra, hogy bármi lesz is, hogyha mi egymásra tudunk számítani, és ott vagyunk egymásnak barátokkal, családdal, az egy csoda lesz, és hogy ennek hihetetlen értéke lesz majd a jövőben. Hát kíváncsi vagyok.
1: Tomi üzenete, sziasztok, célok, ha vannak terveid, amikért érdemes felkelned, és olyan barátaid, akikkel a legfárasztóbb nap után is ki tudsz ülni egy sörre, megbeszélni a világ dolgait, meg persze egy jó lejátszási lista az útra. Na, jó, szuperek, még jöhetnek az üzenetek, köszönjük.
0: 0-30-30-30-95-8, és közben jöhetnek a legnagyszerűbb zenék is. Kovalszki meg a Vega, viharban a szivárvány. Jó reggelt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük!
2: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
4: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
5: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsenparkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Thai Katafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
9: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
10: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértest fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Általános aszály miatti viszmajormentességet vezet be a kormány az agrártámogatásokra. Nemzetközi betörőbandát fogott el a rendőrség Budapesten. Állatjóléti minősítést kapott a fővárosi állat és növénykert. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Általános aszály miatti viszmajormentességet vezet be a kormány a terület és állatalapú agrártámogatásokra. Az intézkedés célja, hogy a 2026-os országos aszály miatt egyetlen gazdálkodó se essen el a nekijáró támogatásoktól. A könnyítés egyebek mellett a területalapú támogatásokra, az agroökológiai programra és az agrárkörnyezetgazdálkodási és az ökológiai gazdálkodási programokra, valamint az állatlétszám és az erdészeti támogatásokra is vonatkozik. A Magyar Államkincstár az aszály miatt nem teljesített kötelezettségeket, például a talajtakarásra, a hozamokra vagy az állatsűrűségre vonatkozó előírásokat külön bejelentés és igazolás nélkül is elfogadja. Emiatt támogatás csökkentés vagy egyéb jogkövetkezmény nem alkalmazható. Mentő és személyautó ütközött össze tegnap este Budapesten. A baleset az Ecseri út és a Gyáli út kereszteződésében történt, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A balesetben többen megsérültek, a két jármű utasait kórházba szállították. Nemzetközi betörőbandát fogott el a rendőrség Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló három fős csoport szeptember 15-e és 25-e között 9 lakásba tört be Budapest 6 kerületében, csaknem 17 millió forint kárt okozva. A tolvajok nappal dolgoztak, és minden esetben roncsolásmentesen nyitották ki a bejárati ajtókat. A rendőrök a kamerafelvételek alapján egy ukrán rendszámú sötétkék Toyotára figyeltek fel, amelyet szeptember 25-én találtak meg a belvárosban. A gyanúsítottakat a terrorelhárítási központ közreműködésével fogták el. Az autóban és náluk betöréshez használható eszközöket, kábítószergyanús anyagot, valamint lopott értékeket és készpénzt is találtak. A három férfit a bíróság 30 napra letartóztatta. Több mint 11%-kal drágultak a lakóingatlanok a főváros körüli agglomerációban az év első 8 hónapjában. A Dunahaus adatai szerint az ingatlanok négyzetmétere átlagosan 872.000 forintba került, egy évvel korábban még ennél kevesebbe. A déli és délkeleti településeken 18, illetve 20%-os áremelkedést mértek, a nyugati szektorban viszont 3%-kal csökkent az átlagár. Egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők. A házak négyzetméterára 17%-kal 814.000 forintra nőtt, a lakásoké pedig már meghaladja az 1 millió forintot. Nemzetközi állatjólléti minősítést kapott a fővárosi állat- és növénykert. A Global Human Certified tanúsítványt szigorú független vizsgálat után ítélték oda az intézménynek. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutó kialakítását, a fény- és hangviszonyokat, valamint a gondozó képzettségét vizsgálták. A minősítéssel jelenleg 20 ország több mint 80 állatkertje rendelkezik, Magyarországon és Közép-Európában, azonban Budapest az első ilyen intézmény. Folytatódik a kellemes kora őszi időjárás sok napsütéssel. Felhők alig lesznek az égen, a keleties szél napközben megélénkül. Délután 22 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. A Sláger FM híreit Szendő Floritól hallották.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
14: A budai alsó rakparton a Petőfinál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Szélkámán tér környékén, a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi út néhány szakaszán befelé, illetve a 10-es számú főúton az Ürömi úti körforgalomnál és a 11-esen a Pünköstfürdő utca előtt már akadozik a haladás. Lassan járható továbbá a Hungária körgyűrű, a nagyobb csomópontok környékén, a Kerepesi és a Fogarasi út befelé, a Soroksári út szintén befelé a Rákóczi hídnál, az Üllői út befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, illetve a Váci út befelé a Fóti úttól legalábbis néhány szakaszon. Zsúfolt az M1-es M7-es közös bevezetője is az Egér úttól, az M3-as bevezetője az M0-as autóúttal egészen a Szerencs utcáig, és az M5-ösé a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. A városon kívül pedig az M1-esen Herceghalomtól, az M3-ason pedig Bag és Mogyoród térségében lassult le a haladás. Legyenek óvatosak, jó utat, balesetmentes közlekedést!
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most folytatódik a Sláger reggel!
14: Jó reggelt kívánunk, 7 óra múlt 8 perccel.
17: Itt Somogyi Zoltán és Pordán Petra, és hamarosan arról beszélgetünk, hogy miért szeretjük, vagy miért nem szeretjük a nyulas ételeket itthon Magyarországon, pedig egyébként nagyon egészséges.
14: Addig is Niall Horan és a Heaven már is.

0: Jó reggelt, itt a Sláger reggel, 4:08 lesz, egy perc múlva. Reggel, hát ugye készültünk itt már lélekben a világ végére, az ember soha nem lehet elég felkészült, és szóba hoztuk, hogy vajon a kutya eledel, vagy a macska eledel, az jó lehet-e nekünk, erre majd visszatérünk, persze inkább csak poén szintjén, de ami a valós alternatívákat illeti, hogy mit is ehetnénk, hogy valóban változatosan étkezzünk, ha már egyszer ma reggel az egészség, meg az egészség iránti vágyunk is előkerült, szóba került. Itt egy elsőre talán érdekes felvetés, mert hogy azt vettük észre Petrával, hogy közeleg az európai nyúlhús napok, és hogy hát ugye nyúlhús, mint olyan, és tegnap voltam forgatni, ott a nyuszi ilyen cuki volt, ott ugrált, meg simogattam, nem jutott eszembe, hogy... vagy akár meg is ehetném, mint ahogy volt ott kenguru, meg minden más, de hogy egyébként a nyúlhús, az amennyire tudom régen a magyar konyha része
1: hát
0: volt egyébként.
1: Hogyne, persze. Igen, a jó kis nyúlpaprikás nagyon szerették elkészíteni.
0: Nos, rátaláltunk Juráskó Róbertre, aki a nyúl szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak!
1: Milyen arányban eszünk mi magyarok nyúlhúst?
2: Hát mi nagyon keveset fogyasztunk. Az a probléma, hogy a nyugati társadalomhoz képest, akik felismerték, hogy milyen egészséges és milyen jó a nyúlhús, azokhoz képest nagyon keveset. Közel egy 15-20 dekagramot fogyasztunk per fő per év.
1: Komolyan? Olyan keveset?
0: Hát én annyit sem. Igen. Nem is tudom, hogy nem tudom, hogy ettem-e valahogy...
2: Más talán országokban ez 1,5 kilogramm.
1: Szerinted mi lehet ennek az oka? Ennek a nagy különbségnek?
2: Hát elfelejtettük a nyúlhúst. Még a mi szüleink, nagyszüleink ették a nyúlhúst, otthon háztáji körülmények között megtalálható volt, ma már eltűnt a nyúlhús a mindennapi fogyasztásból, otthon már nem termelik, illetve nem volt elérhető a piacon, nem lehetett megvásárolni, és ezáltal elfelejtettük, hogy kell elkészíteni magát a terméket.
0: Ah, tényleg? Hát a pécsi barátaimnál, amikor megismerkedtünk 20 éve, és jártam hozzá, akkor ott még voltak nyulak igen nagy mennyiségben, aztán mondjuk ott a szülők ugye már idősebbé váltak, és nem akartak ezzel vacakolni, de miért tűnt el? Azért tűnt el, mint ahogy a háztáiból minden más is eltűnt, mert ugye régen, amikor falura mentem, hát ott volt tyúk, meg malac, meg stb. De azt se tartasz otthon.
1: Nem,
0: és
1: lehet, nem, de mégis esszük. A nyulak miért nem?
0: Nehezebb tartani ilyen üzemi körülmények között, mint mondjuk a csirkét?
2: Hát azért tűnt el, mert az Európai Uniós csatlakozásról ugye megváltozott a termelési rendszer. Elsőlegesen a nagyüzemi termelések jöttek, és háztáji körülmények között eltűnt a nyúl.
1: De
2: hozzáteszem, hogy újra reneszánszát éri ez a dolog, és rengeteg háztáji nyúl van, illetve most már a nyúlhús is elérhető, és teljesen megfordul a trend.
0: Figyelj, és milyen ízű, mert én így most nem tudnám fölidézni, hogy ettem-e már nyuszi. Valamikor rémlik, hogy talán. Milyen színű az a hús, és milyen állagú, és milyen ízű?
2: A nyúlhús az egy semleges ízű, egy fehér hús. Nagyon magas a fehérje tartalma, alacsony a zsírtartalma. Ezért mondjuk, hogy ez a 21. század fehérje forrása. És bármilyen fűszerezéssel elkészíthető, mert semleges ízű. Amilyen fűszerezést adunk neki, olyan ízű lesz. Aha.
1: Mi a legfinomabb nyúlétel, amit te valaha kóstoltál? És nem feltétlenül mondjuk itt a magyar konyhában, mert azt tudjuk, hogy például Franciaországban és Olaszországban ezért sokkal többet fogyasztják.
2: Hogyne, abszolút. Olyan receptjeink vannak, ami saját honlapjainkon is, amelyek túlmutatnak már a pörköltön. Amúgy igen. Én egy egyszerű ételt szeretek, mert egyszerűen megsütve a nyúl az a legfinomabb szerintem, de nyúl pástétomtól kezdve a nyúlmájon keresztül, a nem tudom, vadas nyúlon keresztül rengetegféle receptünk van, úgyhogy aki szeretné kipróbálni, arra biztatom, hogy bármelyiket kipróbálhatja, mert mindegyiknél jobb.
0: Most, hogy elképzelem, hogy középkorban játszod a filmekben, hozzák ugye a malacot, és igen, egészben megsütés, ott van szájában az alma, a nyúlnál meg lehetne egy répa, és azt is meg lehet enni. Igen.
1: Amikor tavaly tartottátok az Európai Nyúlhús Napokat, akkor nagyon sok étterem csatlakozott. Mi volt a tapasztalat?
2: Nagyon jó visszajelzésünk volt, hisz az éttermeknek nem volt még ilyen. Aha. Magyarországon először volt ilyen Európai Nyúlhús Napok, és nagyon jó visszajelzést kaptunk, hogy utána is az étlapon megmaradt a nyúlhús, és úgy látjuk, hogy keresik is. Ezért ez év folytatásaképpen újra megszervezzük az Európai Nyúlhús Napokat, úgyhogy november 21-22-én mindenkit biztatok arra, hogy menjen be egy étterembe, majd meg lesz a lista is pontosan, ez évben is közel 40 étterem fog csatlakozni ehhez a programhoz, és kóstolja meg a nyúlhúst. Hiszen azt látjuk, hogy ha már egyszer megkóstolta és ízlik neki, akkor talán fogyasztónk is lesz, és legalább heti vagy havi egyszer az asztalra kerülhet a nyúlhús otthon is.
0: Ez egy jó kezdet lehet, de hát azért a november vége az még odébb van. Addig is inkább étteremben próbálkozzon valaki, vagy tényleg nyugodtan, hogyha talál a, nem tudom, a piacon, vagy fogalmam is merre érdemes indulni.
1: Pont egy hallgatónk azt írja, Évi, hogy sziasztok, imádom a nyúlhúst, és konkrétan vadászni szoktam rá a piacon. Tehát igenis van olyan piac, ahol be tudod szerezni a nyúlhúst.
0: És akkor nem macerás elkezdted.
2: Elmondhatjuk, hogy minden multiáruházba és minden nagyobb piacon megtalálható a nyúlhús. Amúgy felhívnám a program, egy másik program is a figyelmet, október 2-án
0: az viszont most
2: budapesti áruházban fogjuk népszerűsíteni a nyúlhúst. Közel 1500 adag nyúlhúskóstoló lesz elérhető, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy menjen be egy multiáruházba, a polcon napi termékén megtalálja a nyúlhúst, és kóstolja meg. Erre lesz alkalma október 2-án.
1: Nagyon köszönjük.
0: Hát köszönünk mindent.
2: Illetve van még egy programunk október 3-án, az pedig a Csak Nyúl Nyúlfesztivál, az pedig Debrecenben. Közel 80 bográcsba fog nyúl főni, ez egész nap a nyúlról fog szólni. Ez is egy nagyon jó program, úgyhogy Csak Nyúl Fesztivál Debrecen, szeretettel várjuk.
1: Nagyon köszönjük.
0: Várom titeket, tapsikáim, vagy hafsikáim.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
2: Köszönjük mi is.
0: Tovább jó munkát. Szia. Juráskó Róberttel, a Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökével beszéltünk itt a Sláger reggelben. Most meg mellékhatásként Gudics Máté érkezik.
1: És tessék jelentkezni a hablatyunkra, mert ugye hétfőn kedden nem sikerült megfejteni, pedig itt van a családi belépőnk a Nemzetközi Macska kiállításra, meg lehet menni a Molière darabra is, illetve Sláger FM prémium előfizetést is szeretnénk valakinek adni Zolival. Már tegnap is szerettünk volna meg tegnap előtt, csak eddig még nem volt megfejtésünk. Úgyhogy
0: na most 0630 30 30 95 8, tessék jelentkezni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádiódóban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: De Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok Farmer és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
6: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
7: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogáért Facebook oldalán.
8: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
9: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk! Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
10: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
11: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
12: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
14: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter miniszterelnök pénteken. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek megvalósítási határidejét. Újabb 100 milliós bírságot kapott az iváncsai akkumulátorgyár. Jó reggelt kívánok, Szendő Fipori vagyok. Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter pénteken, közölte a miniszterelnök, aki Facebook posztjában azt írta, pénteken 16 órakor tart majd fórumot a városban. A bejegyzésben azt ígérte, az ottaniak választ kaphatnak arra, hogy ki is az a Sesták Miklós, akit 12 milliárd forintos vesztegetési ügyben őrizetbe vettek. Mit tett Kisvárdán és környékén, milyen volt az élet Szabolcs-Szatmár-Berek megyében a Fidesz alatt? Magyar Péter szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, majd egy héttel később Pécsre látogatott, legutóbb múlt szombaton pedig Szolnokon tartott beszédet. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derült ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program keretében megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Mindez sok háztartás gondján segíthet, mert többen jártak úgy, hogy a fejlesztés önhibájukon kívül nem készült el időre. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az SK On Hungary iváncsai akugyárát, mert annak engedélyétől eltérő működése talajvízszennyezést okozott, jelentette be Iváncsa országgyűlési képviselője a Fejér megyei kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján. Nagy Ervin közölte, hogy a hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. A képviselő emlékeztetett arra, hogy ez már a második 100 millió forintos bírság, amelyet rövid időn belül kiszabtak az iváncsai akugyárra. Augusztusban a munkavédelmi hatóság szabott ki ugyanekkora bírságot a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt. Új funkcióval bővült a Budapest Go alkalmazás. Metrós útvonal tervezésekor már azt is jelzi, melyik kocsiba érdemes felszállni ahhoz, hogy az utas a célállomáson gyorsabban elérje a kijáratot, vagy egyszerűbben szálljon át egy másik metróvonalra, írta a HVG. Az újítás automatikusan működik, külön beállításra nincs szükség. Az alkalmazás az akadálymentes útvonalaknál azt is figyelembe veszi, melyik kocsi esik a legközelebb a liftes kijárathoz. A BKK már megkezdte a funkció bevezetését. Akinek még nem jelent meg, annak érdemes frissítenie az alkalmazást. A Sláger FM híreit Szendőf Boritól hallották.
16: Bori, köszönjük szépen, gyönyörű napos időre készülhetünk, jót tesz a lelki egészségünknek, ha már erről beszélgettünk ma reggel. 25 fokot mérünk délután, most egyelőre még csak 14 fokos a reggelünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
17: A Róbert Károly körúton a Lehel utca után az Árpád híd felé baleset nehezíti a közlekedést. A Hungária körgyűrűn az Erzsébet királyné útjától már csak lépésben halad a forgalom. Ugyancsak baleset miatt a 6-os számú főút bevezető szakaszán a Háros utcai felüljáró előtt csak egy sáv járható, itt is számítsanak torlódásra. A Podmanicki utcát egyirányosították az 5-ös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt, a 72-es trolik is terelve közlekednek Zuglóvasútállomás felé, kihagyva a nyugati pályaudvar, vagyis Podmanicki utca megállót. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után mától a villamos sínekre terelik a közúti forgalmat csatornajavítás miatt. És közben itt van velünk a vonalban Bogáti Bence a MÁV Informtól. A vasúthálózaton most mi újság? Jó reggelt!
18: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Zavartalan a forgalom Rákos állomáson, a hétfői baleset jelenleg nem okoz fennakadást. A 60 és az új 100-i fővonalon ismét közlekednek a távolság és az elővárosi vonatok. Ma reggeltől ismét teljes útvonalon járnak az S76-os vonatok is. A műszaki mentés és helyreállítás további korlátozásokkal jár majd, ezért ezt kisebb forgalmi időszakra, várhatóan a hétvégére időzítjük. A munkálatok idejára várható forgalmi rendről a MÁV.hu honlapján adunk majd tájékoztatást. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: 7:40-kor.
1: Vannak ilyen bemelegítő patronok. Most ezt figyeld, ez egy szüreti. Szüreti vicc, figyeld. Vasúti sinár, rajta van két szem szöllő. Azt mondja egyik szöllő a másiknak, hogy mikor jön a vonat? De most? Ez meg egy rövid, várjál, ez egy rövid. Hogy hal meg a tűzoltó? Elég gyorsan. Ez nem olyan. Nem, ez nem olyan jó. Majd levágjuk a lemezről. Nem. Most figyelj. Temetőben van három sírhalom, azt mondja a beszélő. Hát kérem, lásson. A 8. kerület legjobb itt a piros, hol a piros játékosa? Így nyugszik. Vagy itt.

0: avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Tessék, reggel annyit emlegettük, hogy csak egészség legyen, és akkor itt van Dániel, aki azt mondja, hogy most picit betegecske. Mi újság, mi van veled? Szia!
2: Hello!
3: Jó reggelt kívánok. Hát kicsit olyan szenvedős a hangulatom, mert én már régóta ilyen allergiás szenvedős vagyok, nekem ilyen...
2: Allergiás szenvedős, de várjál, mire vagy allergiás?
1: Mire nem a mai világban?
3: Óra, összes fűfélékre, pallagfőre.
2: Ó, szegényem. És erre nincs valami, amit tudsz szedni, és egy picit enyhíti a tüneteket? Vagy nem annyira segítenek?
3: Nem annyira segítenek, inkább álmosítanak.
2: Ó, szegényem.
1: Próbálj ki egy barlangot az Apenninekben valahol.
2: És azt mondjuk akkor... jó
3: lett. Az az igazság, hogy mert másfajta betegségem is van, és az együtt nem nagyon jó.
2: Ó, szegény. Hát jobbulást kívánunk, és megpróbálunk felvidítani. Jó, méghozzá.
3: Jó.
2: Akkor, hogyha megfejted, hogy mit énekel vagy dúdol, Cilla. Na figyelj!

0: na. Hát ez a lényeg.
1: Nem egészen, mert a vége az már kicsit más.
2: Kicsit más, de az elejét azt próbáljuk meg.
1: Igen.
2: Na? Van-e ötlet?
3: Kylie Minogue-ra.
2: Nem, sajnos nem Kylie Minogue, de volt egy Kylie Minogue tippünk tegnap, vagy tegnap előtt, de sajnos nem ő, úgyhogy...
1: Továbbra sem. Bocs, Dani.
2: Ó, szép napot neked, vigyázz magadra.
3: Én tegnap próbálkoztam hívogatni, mondom, hát, hogy sikerült.

0: Hát de látod, is
1: de
2: látod.
1: Nem hallgattad közben, hogy megbeszélték igen. Pont Petráik, hogy nem akárimnak. Jobb bulást,
2: sajnáljuk.
1: Szia Dani!
2: Szia, szia! Hello! Nálunk maradt most a családi belépő október 10-11-re a Happy Cat nemzetközi macska kiállításra a Lurdi házba, valamint macska eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomag a Macskamánia Magyar Macska Egyesület jóvoltából. Egy páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain musical októberi előadására a Papp László Budapest Sport Arénába, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
4: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied, készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Differ. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
7: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Catafalque, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
10: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
11: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
0: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A jobboldali kulturális szereplők megfélemlítéséről beszélt Hankó Balázs. 2027-től visszakapják önállóságukat a közgyűjteményi központ intézményei. Ideiglenesen bezár Szolnok két nagy strandfürdője. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Őrizetbevétele előtt adott interjút Hankó Balázs volt miniszter, akit hűtlen kezeléssel gyanúsítanak. A beszélgetést Orbán Viktor tette közzé a Facebook oldalán. Hankó Balázs az interjúban azt mondta, minden döntése jogszerű volt, és politikai koncepciós eljárás zajlik ellene. A gyanú szerint mintegy 17 milliárd forint kulturális támogatást nem pályázati célokra, hanem más célokra, köztük Fidesz kampányra fordítottak. Hankó ezt tagadta, szerinte a támogatások nyilvános, szabályozott formában születtek, és kulturális programokra fordították a pénzt. Azt is mondta, hogy nem kapott utasítást, és ő sem adott utasítást a támogatások politikai célú felhasználására. Hankó szerint az eljárás célja a jobboldali kulturális szereplők megfélemlítése. Az országgyűlési képviselőt kedre virradó éjjel vették őrizetbe, esetleges letartóztatásáról a mai napon dönthetnek. Megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, az érintett intézmények pedig 2027. január 1-ével visszakapják jogi és szakmai önállóságukat, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, az Országos Közgyűjtemények Szövetségének konferenciáján találkozott az ország múzeumainak vezetőivel. Egyetértettek abban, hogy a múzeumokról ott kell dönteni, ahol a gyűjtemény, a tudás és a felelősség van, maguk van az intézményekben. A részleteket a múzeumi rendszerben dolgozó szakemberek bevonásával alakítják ki. Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Koltrúda kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az európai ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás elleni nyomozással foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyész kiválasztásának szabályait alakítják ki. Az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. A héten hat vármegyében is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében Vácon elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Baranyában papírírószer és háztartási vegyi áru üzletekre koncentrálnak. Somogyban főként építkezéseken vizsgálják a foglalkoztatást. Ideiglenesen bezár Szolnok két nagy strandfürdője. Egyszerre zár be a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strandfürdő is. A Tiszaligeti élményfürdő a Facebook oldalán arról adott tájékoztatást, hogy október 11-éig a létesítmény teljes területe zárva tart garanciális javítási munkálatok miatt. Ebben az időszakban semmilyen szolgáltatás nem lesz elérhető. A szolnoki Véső utcai strandfürdő szeptember 30-ától zár be átmenetileg téli esítés miatt. A tervek szerint október 16-áig. Marad a napos idő, felhőkkel ma alig találkozhatunk. A keleti szél többször megélénkül, ami egy kicsit hűsíti majd a már-már nyárias időt, ugyanis 25-26 fokot mérhetünk majd délután. Csapadék egész héten nem várható, holnap sem, bár holnap több felhő lesz felettünk és szűrhetik majd a napfényt. A hőmérséklet pedig akár 27 fokig is emelkedhet.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
14: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 66-os és 64-es kilométerek között aszfaltozni kezdtek, ezért előbb a külső és a belső sávot, majd a középső és a belső sávot tartják zárva egészen holnap délutánig, most nagyjából 3 kilométeres egyébként a sor. Az M1-es autópálya Budapest felé szintén lelassult a haladás, az M0-áson pedig az M1-es felé a 16-os kilométernél a belső sávban veszteg el egy műszakhibás személyautó, már is 6 kilométeres a torlódás. Pilis-Szent László közelében két személyautó ütközött össze, a 10-es kilométernél jelenleg egy sávon felváltva haladhat át a két irány forgalma. A Róbert Károly körúton is baleset nehezíti a közlekedést, a Lehel utca után az Árpád híd felé, itt is számítsanak sávzárásra, így már csak lépésben lehet haladni a Hungária körút, Róbert Károly körút útvonalon, a Tököli úttól, illetve zsúfolt a Vágány utca és az M3-as bevezetője is a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Számítsanak rá, hogy a Podmanicki utcát az 5-ös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt egyirányúvá tették, így a 72-es troli is terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, kihagyva a nyugati pályaudvar megállót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
14: Jó reggelt kívánunk, ha már itt az előbb húshoztunk, vajon a macska meg a kutyakaja az megfelelő számunkra? Mert azt mondják, hogy nagyon szigorú körülmények között kell például gyártani.
15: Hát igen, illetve hogy véletlenül belefutottak-e abba, hogy mondjuk kutyaszalámit kóstoltak, mert hogy ezért ez is előfordulhat.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4-9 lesz már 3 perc múlva, ahogy korábban emlegettük. A kutya és macska ételek, mármint a számukra készülő mindenféle eledelek, nagyon komoly biztonsági előírások szerint készülnek. Nekem olyan ismerősöm, aki például ilyen kutya táppal foglalkozott nagyon sokáig, és azt mondta, hogy bizonyos szempontból esküszik, hogy komolyabb, szigorúbb szabályok vonatkoznak ezekre az eledelekre, mint amit mondjuk mi megeszünk, amit ilyen feldolgozott élelmiszereket fogyasztunk. Nem tudom, hogy ez valóban így van-e, de biztos van már, akinek eszébe jutott, hogy belekóstoljon. Nekem nem, hogy milyen egy ilyen konzerv, de hát tudod, amikor azt látod a macskának szánt konzerven is, hogy lazac, meg ilyen hal, meg olyan húsi, meg nem tudom micsoda, akkor így nézel, és tudod, hogy így kibontják, hogy jó kis szaftos, nem érezted még, hogy ezt rá kívánnál?
2: Amikor volt kutyánk, akkor ezeket a konzerveket nem, de a kutyaszalámit megkóstoltam, kíváncsi voltam, hogy milyen az íze. Egy nagyon pici falatot, szóval nem az, hogy egy rút szalámit megettem. Hát érdekes volt az íze, ilyen kicsit a gabonát jobban éreztem benne, mint a hús. Tehát az marha húsos volt, elolvastam az összetevőket, megnézem, milyen, hát annyira nem kívántam meg.
1: Mondjuk, ami nekem beszédes, az mostanában már kevésbé jellemző, de néhány évvel ezelőtt, emlékszem, amikor mentem bevásárolni ugye a szupermarketbe, és véletlenül betévedtem az ilyen kutyaeledeles sorok közé, ott azért az én orromnak nagyon bántó. Uh-huh. Hát nem illatok, hanem inkább szagok. Azt mondom, hogy szagok terjengtek, úgyhogy rögtön ki is fordultam onnan, tehát mondjuk az alapján nem biztos, hogy megkívánnám azt, ami a cica konzervben van, de hogy mi az igazság, mert hogy mi van ezekben a kajákban, erről is szeretnénk értekezni. Dr. Helik Ferenccel, a Nébi élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Figyelj, az első és legfontosabb kérdés, hogy te kóstoltál-e már cica vagy kutyakaját?
3: Így lett volna egy ötösöm, hogy
2: ezt bennem bízhatsz, tudod?
3: Igen, az idén a Supermenta teszt keretében a Nébih tesztelte a kutyaszalámikat, és voltam olyan bátor, hogy megkóstoltam egyet.
2: Igen.
3: És teljesen egyetértek veled, Petra, valóban teljesen más ízvilág, tehát egy íztelen, kicsit olyan fűrészporos gabona ízű valami. Aha. Tehát nem vált a kedvencem, mi azóta se próbáltam többször.
2: Figyelj, a kutya és a macska kaja között kell különbséget tennünk? Tehát, hogyha mondjuk eszünk az egyikből, vagy a másikból, akkor van olyan, ami mondjuk a kutya kajában még oké, de a macska kajában azért picit bátortalanabbul ennénk meg, mert hogy van benne valami olyan adalék, ami nem tenne jót nekünk?
3: Azt kell mondani, hogy a két táp egymástól különbözik. A macskák azok obligált húsevők, tehát nekik szükségük van A-vitaminra, illetve taurin van benne. Uh-huh. Ez egyébként emberi fogyasztásra alkalmas dolgok. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból különböznek, kicsit más az ízviláguk, de mind a kettőről azt azért tudni kell, hogy kizárólag emberi fogyasztásra alkalmas alapanyagból készülhet, ez legyen a állati része, vagy legyen a növényi része is. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy biztonságosak, de a hivatalos közleményt azt muszáj megtennem az elején.
2: Igen.
3: Tehát a kutyakaja, meg a macskakaja az állat eledel, és nem emberi fogyasztásra készül.
2: Így van.
3: És akkor innentől fogva már beszélgethetünk
2: persze.
3: dolgokról, de egyértelműen ezt le kell szögezni.
2: Persze.
1: Nézd, az előbb azt mondtad, hogy az alapanyagok, tehát úgy fogalmaztál valahogy, hogy emberi fogyasztás is alkalmas alapanyagokból készül, de ez magában rejti annak lehetőségét, hogy viszont a feldolgozás során esetleg már történik vele olyasmi, ami például pont az ellen szól, hogy az ember ezzel próbálkozzon.
3: Nem, hanem itt az alapvető különbség az, hogy teljesen más az ízvilága.
2: Uh-huh.
3: Teljesen más összetevők, nincs benne fűszer, magasabb egyeseknél a gabonatartalom, az összetételben magasabb kálciumtartalom jelenik meg, illetve a macskák esetében pedig A-vitamin van hozzáadva. De itt is fontos hangsúlyozni azt, hogy az embernél a túlzott A-vitamin bevitel egészségügyi problémákat okozzon, ahhoz ilyen kilogramm mennyiségbe kéne enni. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy azért ez nem életszerű.
2: Persze.
1: Igen. Abból indultunk ki, mi is akartuk feltétlenül elviccelni az egészet, hogy amikor mondjuk baj van, tehát hogy nem tudom, valaki, most nem akarok itt apokalipszissel jönni, de valaki valahol mondjuk ott ragad, és például ez van kéznél. Lehet baj abból, hogyha mondjuk hosszabb ideig, vagy néhány alkalommal ezt fogyasztja?
3: Én úgy gondolom, hogy nem, mivel ugye az alapvetés az, hogy szigorú körülmények között emberi fogyasztása alkalmas alapanyagokból készül, tehát ha valóban egy lakatlan szigetre sodródik, és nem vakkonzerv van nála, hanem három doboz kutyakonzerv vagy kutyaszalámi, akkor napokat túl lehet élni.
1: Aha.
3: Jó étvágya nem lesz tőle, tehát nem fog sokat egyszerre megenni, mert
2: persze,
3: mondom, az ízvilág, ahogy Petra is mondta, teljesen más, mint amit az ember szokott.
2: Hát Hát nagyon szépen köszönjük.
1: Nem kínzunk tovább.
2: Nem. És nagyon, és nagyon örülünk,
3: de
2: hogy ezért...
3: köszönöm, hogy elmondhattam.
2: Te is bevállaltad, hogy hát megkóstoltad. Na hát, mert hogy az érdekelt volna, hogy hogy szoktátok ezeket tesztelni, de akkor ezek szerint így. Vagy hogy szoktátok tesztelni?
3: Maga a teszt az egy összetett lépcső, tehát megnézik az üzemet, megnézik az alapanyagokat, megnézik a technológiát, utána a jelölést vizsgálják, tehát ez egy komplex vizsgálat, és minden esetben a végén meghirdetjük azokat, amelyek a legjobban mentek át a teszten, és természetesen a házi kedvencek itt is figyelembe veszük, hogy melyik a kedvenc.
1: És egyébként a Nébiknek van macskája vagy kutyája, amelyik részt vehet mondjuk ezekben a teszt folyamatokban?
3: A Nébik az állatbarát, tehát egyszer eljönnétek a főépületben, nagyon sok kutyával találkoztunk.
2: Nagyon szívesen.
3: Macskával kevesebbet, mert azért azt még nem sikerült megoldani a kutyamacska problémát, de dolgozunk rajta.
1: Így legyen. Köszönjük szépen, dr. Helik Ferencnek.
3: Köszönöm én is.
2: Szia, szép napot. Hello.
1: Nem kaptam kedvet.
2: Nem kaptál kedvet, nem. Viszont képzeld el, egy hallgatónk azt írja, sziasztok, a fiam, amikor kimosták a gyomrát, mert gombát evett a kertből, ami eső után nőtt, másnap kijöve a kórházból, ült az ajtóban, ropogtatott, és ette a macska kaját. Azt mondja, hogy nagyon finom volt. Ekkor volt 3 éves, és azt mondja, hogy még a mai napig is megenni.
1: Én elképzelem, mondjuk egy ilyen kutya fogkefének nevezzük, ugye, mint egy rákcsál, az a, nem tudom, miből van.
2: Azt itt így... Kóstold meg!
1: Reggel, meg kicsit élezem a fogam, vagy nem tudom, az lehet, hogy rá... Nem, arra se kívánnék, azt hiszem.
2: Viki üzenete, te jó Isten!
1: Akarjuk tudni?
2: Igen! Szép jó reggelt, rutinból lenyalom a kanalat, a macskakaja kiszedése után, ha nem figyelek oda. Miau, de általában alutasakost kapnak. Ne már!
1: Olivia Dini a terep. So easy. 8:19-kor itt a Slágeren.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 8:30 előtt járunk, 5 perccel.
2: Úgy tűnik, hogy sokaknak van ilyen irányú élménye már, mint hogy kutya vagy macska eledelt kóstolt volna. Rozál azt írja, sziasztok, egyszer anyukám áradozott, hogy milyen finom szalámit talált a hűtőben. Nem is tudtam, hogy vettünk volna ilyet. Aztán megnéztem, és kiderült, hogy a kutya szalámi volt az, amit reggelizett. Ó, szegény mama, lehet, hogy nem volt rajta a szemüveg. Azért az úgy nett.
1: De egyébként most kutyakaját kóstolni, az még bocsánatos, ahhoz képest láttam Németországban a videót, hogy
2: mit tettek?
1: Ott az utcán nem ettek, ott kutyák voltak öltözve, és ilyen pórázba vonogattak az emberek.
2: Van ez a műfaj. Igen.
1: Furi!
2: Igen, van ez a műfaj.
1: Jó, igen.
2: Igen. 0-30-30-30-95-8, várjuk a hasonló sztoriaikat, hogyha esetleg kutya vagy macska eledelt kóstoltak, köszönjük!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Unod a cipekedést? Ki készít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
5: Exománia. Mi? Mondom! Exománia. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
8: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Catafalk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
9: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogáért Facebook oldalán.
10: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktél akciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
11: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Vizsgálat indul a NAV-nál a Dunakeszi járműjavító ügyében. Megszüntették Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatását. Tűz volt egy veszprémi lakásban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Csődbüntet gyanúja miatt feljelentést tettek a NAV-nál a Dunakeszi járműjavító korábbi osztalék kifizetései miatt. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az állami felszámoló vizsgálata során merültek fel kérdések a korábbi tulajdonosok gazdálkodásával kapcsolatban. A gyanú szerint a cégek fizetésképtelenné válása előtt jelentős összeget fizettek ki osztalékként a tulajdonosoknak. A feljelentés 3 az egyiptomi vasúti projekthez kapcsolódó azóta felszámolt társaságot érint. A vizsgálat szerint 2022 és 2024 között több 10 millió euró kerülhetett ki a cégből, miközben már ismert volt az egyiptomi projekt nehéz pénzügyi helyzete. Az érintett cégek szerint ugyanakkor jogszerűen vehettek fel osztalékot az eredménytartalék terhére. A NAV vizsgálhatja, történt-e bűncselekmény. Megszüntették Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatását a budai park fenntartási ügyben. A fővárosi törvényszék ugyanakkor bűnügyi felügyeletet rendelt el velük szemben, nyomkövető eszköz alkalmazásával. A gyanúsítottaknak otthonukban kell maradniuk és nyomkövetőt kell viselniük. Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere a Facebookon tegnap este egy fotóval jelezte, hogy hazaért, és csak annyit írt mellé, köszönöm. Az ügyészség szerint a korrupciós ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. A gyanú szerint egy parkfenntartási megbízásokat teljesítő vállalkozó 2011 és 2024 között pártállástól függetlenül fizetett kenőpénzt önkormányzati döntéshozóknak. Az összeg meghaladta a 2 milliárd forintot. Tűz volt egy veszprémi lakásban. Egy Haszkóvó utcai társasházi lakásban az egyik szoba égett. A lángokat a veszprémi és a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el. Az épületet ki kellett üríteni, és melegedő busz is érkezett a helyszínre. A rajok már az utómunkálatokat végzik. Nemzetközi betörőbandát fogott el a rendőrség Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló háromfős csoport szeptember 15-e és 25-e között 9 lakásba tört be Budapest 6 kerületében, csaknem 17 millió forint kárt okozva. A tolvajok nappal dolgoztak, és minden esetben roncsolásmentesen nyitották ki a bejárati ajtókat. A rendőrök a kamerafelvételek alapján egy ukrán rendszámú sötétkék Toyotára figyeltek fel, amelyet szeptember 25-én találtak meg a belvárosban. A gyanúsítottakat a terrorelhárítási központ közreműködésével fogták el. A három férfit a bíróság 30 napra letartóztatta.
13: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készüljenek, már 15 fokos a reggelünk, délutára 25 fokot ígérhetek, és hogy nézzünk egy picit előre is, a hétvégére is kitart a 25-26 fokos koranyárias időjárás.
14: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
15: Az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár környékén a 66-os és 64-es kilométerek között aszfaltozás miatt előbb a külső és a belső sávot, majd később a középső és a belső sávot tartják zárva. A munka csütörtök délutánig tart, most nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Az M1-esen szintén a főváros felé Herceghalomtól az M0-ásig jelentősen lelassult a haladás, és minthogy sokan próbálkoznak kikerülni az 1-es főút felé, ott is torlódás alakult már ki. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyántól egészen az M0-ásig az elválasztósáv növényzetét gondozzák, kaszálják. A 42-es kilométertől mozgó tereléssel a belső sávot tartják zárva. Pont a főváros felé, pont reggel a csúcsban, az jó. Most nagyjából 1-2 kilométeres a torlódás. Az M0-áson közben az M1-es felé a 16-os kilométernél elszállították a műszakhibás személyautót, de több mint 6 kilométeres torlódás alakult ki, és ez így a reggeli csúcsban azért szintén érezteti hatását. Közben a Krisztina körúton az Attila út előtt a Szél Kálmán tér felé, valamint a Jászberényi úton befelé a Kozma utca előtt baleset lassítja a haladást.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: Sláger reggel.
1: Majdnem ordítottam, de nem. 843, itt a Sláger reggel, jó reggelt. Hát Madonna lett az év előadója az MTV VMA-n, ugyanott a 42 éve még azt mondták neki.
2: Pillanat, igen. 42 éve?
1: Ja, hát ilyeneket én már nem akarok fenn.
2: Okay.
1: Azt mondták neki, hogy az ő karrierjének vége. 2003 óta most először volt ott egyébként, vagy hát lépett fel először újra az MTV Video Music Awards-on. Ő volt ugye a nyitó produkció, és 13 jelölésből 7 díjat nyert meg, ha már itt a számoknál tartunk. Ez sokkal beszédesebb. És ő maga idézte meg, hogy vagy idézte fel, 84-ben, amikor ugye a Like a Virgin-t adta elő, akkor a hát hogy nem, az egyik cipője az így leesett róla.
2: Édesem.
1: És akkor de hihetetlen lélek jelenléttel úgy tett, mintha ez egy ilyen előre kitalált mozdulat lett volna, mintha a produkció ügyes része lett volna. Úgyhogy szépen oda vetette magát, közben félrecsúszott a ruhája, szóval, hogy többféle, többsebből vérzett ez az akkori produkció, és ezért is mondták neki utána, hogy neki ez kész, reszeltek, neki itt a vége, kislány, te húzzál innen, neked
2: hogy
1: soha az életben.
2: Mondani?
1: Hát akkor még az ilyesmit komolyan vették. Ma azért megtapsolnák eleve.
2: Megtapsolnák, így van. Minél hülyébb vagy, annál jobb.
1: Milyen eredeti. Igen, amikor ilyen művészeti performanszokat adnak, láttam valamelyik nap egy videót, hogy ilyen múzeumokba fetrengtek mesztelen emberek, és ugye ez egy ilyen művészeti performance éppen.
2: És

0: extrém hajjal, meg extrém módon jelenik meg, majd utána kikéri magának, hogy de akkor őt most miért szólják meg.
1: Hát... Meg, hogy Madonna valahogy ezt is eredetien csinálja, mert mindenki más őt utánozta, hogyha belegondolunk.
0: Itt van velünk a Hivatalos Magyar Slágerlisták projekt vezetője, Mezei Csaba, zenei promóciós menedzser, szakember. Jó reggelt!
1: Szia! Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
0: Szerinted mi a Madonna titka?
2: A titka mindenképp összetett, hát ugye, hogyha rá gondolunk, akkor szerintem kifejezetten ráigaz az a kifejezés, hogy színpadra termet.
1: Abszolút, igen.
2: És az igazi ösztönös előadó művész, aki mindig tudja, hogy mit kell csinálni, nem csak azokban a helyzetekben, mint amiről most beszéltetek, hogyha valami probléma van, hanem a maga a feltűnéskeltés, hogyha ő a színpad szélén áll, akkor is a színpad közepére gondoljuk. És ugye minden olyan paraméterrel rendelkezik, most már tényleg több mint 4 évtizede, ami a sztárság, a színpadi lét alapja, és ugye azért az tök fontos a mai világban, hogy ő ugye nem egy provokátor, nem abban az értelemben provokátor, mint mondjuk ma egy virális influencer, akik mondjuk keresik a lehetőséget, hogy valami óriásit mondjanak, hanem ugye Madonna mindig is nem mondta, hanem ő meg is csinálta.
1: Igen.
2: És akár a zenében, akár a színpadon, most akár énekes nőként, akár pedig színpadi produkcióként gondolunk rá, úgyhogy szerintem, hogyha a trendsetter, ikon kifejezést ráaggatjuk, akkor nem fog megsértődni.
1: Tudod, mi az érdekes Madonnával kapcsolatban? Hogy a fiatalok, nem azt látom, tehát hogyha mondjuk együtt dolgozik valakivel, például annak idején ugye Britneyvel, és akkor ott váltottak egy csókot, ami mindenki ki volt borulva, ma meg már, hát mindenki tapsolna itt erre is újongva, hogy az az érdekes, hogy a fiatalok nem azért akarnak vele dolgozni, hogy jó, akkor most elmondhassuk, hanem tényleg valahogy olyan, mint hogyha mindenki szívni akarna abból az energiából, nem? Ami Madonnában van.
0: Szerintem azért akarnak vele dolgozni, hogy elmondhassák, mert nem biztos, hogy mindegyik tényleg átérzi, hogy...
1: Igen, én meg azt látom rajtuk, hogy nekik Madonna
0: szerintem egy adag sznobizmus is van azért ebben.
1: Csaba, mit gondolsz?
2: Ez egy oda-vissza ügy szerintem, mert akkor, amikor mondjuk láthattuk most a videókban, hogy Taylor Swift találkozik Madonnával, akkor ez valaki másnak az olvasatában úgy néz ki, hogy Madonna találkozik Taylor Swift-tel. Tehát mindenki ugye a saját szemszögéből, a saját idoljának a szemszögéből nézi az ő karakterét. De egyébként, hogyha ezt így a számokra lefordítjuk, akkor amúgy arról is van szó, hogyha valaki készít valakivel egy közös dalt, egy kollaborációt, mint ahogy Madonna tényleg elég gyakran, főleg az új lemezénél ezt megteszi, akkor ugye azok a figyelmek, azok a hallgatások, a hallgatók, azok ugye összeadódnak, tehát abszolút működik a szinergia elve, hogy egy mondjuk egy Sabrina Carpenter és Madonna közös dalnál, az ugye mind a két közönséget eléri, tehát abszolút az van, hogy egy jóval szélesebb körű közönséghez ér el, mint hogyha csak külön adnál elő ugyanazt a dalt.
0: Nagyon lelkes Madonna rajongó ismerősömtől hallotta már évekkel ezelőtt, hogy hát olyan ciki most már, amit a Madonna csinál, hogy szerintem már jó lenne, hogyha inkább hagyná békén az ő karrierét és visszavonulna.
1: Nekem nem.
0: Mit gondolsz erről?
2: Nyilván az van, hogy amikor valaki 60 fölött új lemez készít, akkor mindig van róla egy elképzelésünk, hogy hát ugye ő már a legjobb dalait már megírta, és előadta, és elénekelte, és lehet, hogy már nem megy annyira. Hát mondjuk ehhez képest ugye az ő esete mindenképp kivétel, mert látjuk, hogy a 80-as évek óta folyamatosan ott van, és gyakorlatilag a debütálás után csúcsra került. És akkor, amikor ma gondolkodunk arról, hogy La Isla Bonita, vagy Like a Prayer, és utána mondjuk jöttek olyan 90-es évekbeli divat formáló slágerek, mint akár konkrétan a Vogue is egyébként, de aztán mondjuk ott volt
0: ott a film. Ott a Music a 2000-es években, igen, meg.
2: És hogy valójában igen, tehát minden évtizedhez tudunk számos-számos Madonna slágert kötni. Amúgy 98 kislemeze jelent meg eddig.
1: Tehát,
2: tegye fel a kezét az előadó, kinek van 98 dala egyáltalán. Úgyhogy ebben is nagyon extrém. És ugye hát amit mostanában igazán hozzákötünk, az ugye a diszkó, és ő is ebben a Video Music Awards-os beszédében ugye a táncról, meg a színpad kapcsolatáról sokat beszélt. Hát ugye 2005-ben indult el az őrület, diszkó szempontból Madonnánál, ugye akkor jelent meg a Confessions on the Dance Floor című dal, illetve album, amin ugye a felvezető dal az pont egy Abba slágernek a igazán Madonna feldolgozása volt, ugye a Hang Up, és ennek ugye most már majdnem 21 évvel

0: ugye az eredeti megjelenés után jelent meg a Confessions 2, ami gyakorlatilag ennek a folytatása, és itt is irányt mutat, tehát igaz, hogy új művészekkel dolgozik, meg fiatalokkal dolgozik, és ez tök jó, nagyon jól is működik, de valójában mind zenében, mind pedig színpadi megjelenésben utat mutat. Tehát lehet, hogy nem minden pillanata tök ugyanolyan, mint 30 vagy 40 éve volt, de ez nem sokat von le a produkcióból.
1: Ha egyetlen szóval kellene megfogalmaznod, hogy miben rejlik az ő sikerének titka, és ezt majd Zolitól is kérdezem, akkor te mit mondanál?
0: Két szó, örök fiatal.
1: Örök fiatal, én az eredetiséget, Zoli, te mit mondanál?
2: Én a polgárpukasztot mondtam, de abban az értelemben, ahogyan...
1: Nem kell megmagyaráznod, egy szó. Tehát eredetiség, oké, polgárpukkasztó, és Csaba, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Legjobbakat, sziasztok!
1: Szép napot! Szia!
2: Hát mi mással?
1: Hát mi mással?
2: Az egy dolog, hogy ki mással folytathatnánk, de mi mással? Petra, kapaszkodj! És önök is. Madonna, Like a Virgin! 8:52-kor itt a Slágeren.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
3: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
4: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
5: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
6: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
8: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban! Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
9: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
10: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: A reklám után.
12: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Helyreállt a vasúti közlekedés Rákos állomásnál. Az új dörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. Ingyenes mesterséges intelligencia képzés indul a Budapesti Gábor Dénes Egyetemen. Jó napot kívánok, Szendőf Bori vagyok. Újra 5 vágány használható a Rákosi vasútállomáson, így teljes vonalukon közlekednek a Rákost érintő vonatok, közölte a MÁV Inform. Azt írták, befejezték a hétfőn kisiklott tartálykocsikból a petróleum átfejtését, ezért a korábbi 3 helyet már 5 vágány áll a személyszállító vonatok rendelkezésére. A műszaki mentés nagyobb korlátozással járó munkálatait várhatóan a hétvégén végzik, ekkor a felső vezetékhálózat bontására is számítani lehet. A balesetben 2 petróleumot szállító tartálykocsi kisiklott és felborult, egy harmadik pedig veszélyesen megdőlt. Az egyik kocsiból mintegy 2 négyzetméternyi területre petróleum szivárgott, de a tűzoltók rövid idő alatt megszüntették a szivárgást. Az új dörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésén. A balesetben egy kiképzésen résztvevő katona kezében felrobbant egy éles kézigránát, amely súlyos sérüléseket okozott. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a katonák előzetesen jelezték, nem javasolják éles kézigránátok használatát a kiképzésen. A szakmai fenntartások ellenére azonban végrehajtották a gyakorlatot, mert a miniszter szerint politikai elvárás volt az önkéntes tartalékos program létszámának növelése. Az ügyészség korábban megszüntette a büntető eljárást, mert nem talált közvetlen okozati kapcsolatot a szabályszegések és a baleset között. A miniszter szerint ugyanakkor szakmai, vezetői és politikai felelősség is felmerülhet. A baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium továbbra is foglalkoztatja és segíti a rehabilitációját. Ingyenes mesterséges intelligencia képzés érhető el a Budapesti Gábor Dénes Egyetemen. Az Emmi Jövünk 2, Emmi az Irodában című 6 órás online kurzus előképzettség nélkül is elvégezhető, és 2027. december 31-éig bármikor teljesíthető. A képzés azt mutatja be, hogyan használható az Emmi a mindennapi munkahelyi feladatokban, az adminisztrációtól a döntés előkészítésig. A résztvevők többek között prezentációk, piackutatások és Excel adatok feldolgozását, valamint a mesterséges intelligencia által adott hibás, úgynevezett halucinált válaszok felismerését is megtanulhatják. A képzés felnőtt képzési mikrotanúsítványt ad. Az Emmi alapjaival ismerkedők számára egy másik, szintén ingyenes kurzus is elérhető december 31-éig. Jelentősen előrelépett a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education legfrissebb világranglistáján. Az intézmény a 247. helyre került, így bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé. A lista több mint 2200 felsőoktatási intézményt értékel, az oktatás, a kutatások minősége, az ipari bevételek és a nemzetközi orientáció alapján. A Semmelweis a kutatások minőségét tekintve különösen jól szerepelt, ezen a területen a 166. helyet szerezte meg. Az oktatás mutatójában a 242. helyre került. Az egyetem szerint az előrelépéshez a tudományos teljesítmény javulása és az erős nemzetközi kapcsolatok is hozzájárultak. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, napközben többfelé élénk lehet a keleti-dél-keleti szél. Délután 24-26 fokot mutathatnak a hőmérők, késő estére 7-15 fokig hűl a levegő. Csütörtökön átmenetileg többször befelhősödik majd az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig elérheti a 27 fokot. A többnyire napos, meleg idő egész héten kitart.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
15: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében, konkrétabban a 66-os és 64-es kilométerek között aszfaltoznak éppen. A forgalmat egy sávon engedik át ezen a szakaszon, nagyjából 3 kilométeres továbbra is a torlódás. Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak, mozgó terelés mellett van sávzárás. A főváros felé Újhartyántól egészen az M0-ásig ugyanis kaszálják a növényzetet, soha jobbkor, itt 1-2 kilométeres a torlódás, az ellenkező irányban Röszke felé pedig Nárcs és Lajos Mizse térségében dolgoznak, itt 1-2 kilométeres torlódás tapasztalható Kecskemét, illetve Szeged felé. A érdemes lehet az 5-ös számú főút felé kerülni, most ezt ajánlja az Útinform. Budapesten a Jászberényi úton befelé a Kozma utca előtt sávzárásra kell készülni egy baleset miatt, itt is lelassult a haladás. A Podmanicki utcát egyirányúvá tették az 5-ös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt, a 72-es troli is terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, kihagyva a nyugati pályaudvart, és ma is csütörtökön a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után ismét csatornakarbantartás miatt kell sávzárást kerülgetni, illetve kikapcsolták a jelzőlámpákat elvileg az Óceánárok utca és a 2/A út csomópontjában, várhatóan délig, a forgalmat rendőrök irányítják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: Húha, kicsit izgulunk, mert hogy arcjógázni fogunk. Én még a sima jogával sem mertem próbálkozni, ez meg...
16: Én olyan régóta szerettem volna kipróbálni, és itt lesz velünk egy profi, akit egyébként színésznőként ismer azért a hallgatóink többsége, de nagyon komoly arcjóga oktató is. Sláger!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz pontosan, egy perc múlva. Petra,
2: no.
1: Nem merek oda nézni. Nem merek oda nézni.
2: Miért?
1: Mert mióta láttam az Egy kutya című filmet, és itt most a Döblösi Laura élőben, figyelj, én annak már a plakátjától fél. Meglátom a plakátodat, hogy nézve a jelentősítésére érzem.
2: Jó reggel.
1: Szia. Na jó, mi lett azzal a festménnyel a spájzotban?
2: Ne spoilerezzünk. Aki még jó. Nem látta, tessék megnézni. Egyébként Remi azt írja nekünk, sziasztok, még márciusban írtam nektek, Döblösi Laurát említve, hogy nagyon örülnék, ha meghívnátok, várom a beszélgetést, szép napot kívánok, az arcjúga kapcsán, képzeld el.
3: Jaj, de jó.
1: Igen. Ja, hogy a Remi Málko is képben
2: így
1: volt,
2: van. Igen.
1: Figyelj, mi az arcjúga? A jóga, az, tudom, hogy én eleve rosszul gondolkodom, az jóga az számomra az, amikor nagyon chillbe kell kerülni, ott tekergeted magad, ülsz egy laticelen, és akkor nekem az sem megy, mert nem tudok ennyire belassulni, szerintem, de azt mondták, hogy érdemes lenne próbálkozni vele. De hogy azt mondják, hogy jóga, oké, de mi az, hogy arcjúga?
3: A nyakom fölfelé, nyaktól fölfelé is van 70-nél több izom a testen, és aha, azokat is ugyanúgy lehet lazítani, és tekergetni, és mozgatni, és tónusba hozni, és ezt csináljuk az arc jogába, azért hívják jogának, mert itt is fontos a holisztikus szemlélet, tehát az, hogy a testet, mint teljes egész nézzük, nem egy problémára fókuszálunk, hanem az egész probléma összes gyökerét vizsgáljuk, és a légzéssel nagyon össze vagyunk hangolódva, és befelé figyelünk tulajdonképpen a testünk folyamataira.
2: Olyan jó, hogy itt van egy színésznő, akinek fontos az, hogy megmaradjanak a természetes vonásai, mert ma már ugye azt látjuk, hogy Hollywoodban nem annyira divat ez, viszont ti az arcotokkal dolgoztok, és ott most már azért vannak olyan rendezők, legalábbis ezt olvasom, külföldön, akik inkább olyan színésznőket választanak, akiknek mondjuk nem botox volt az arc, így van, hogy legyen mimikájuk. Szóval, hogy gondolom, ezért is fontos számodra, hiszen a rengeteg forgatás miatt a smink meg a nem tudom, azért ez nyilván gyilkolja a bőrt. Tehát ezért kellett valami olyan metódust találnod, ami segíthet, hogy ilyen gyönyörű fiatal maradjon az arcod, mert hát mégiscsak ezzel dolgozik az ember.
3: Így van, így kezdődött nekem, tehát erre a problémára kerestem választ, hogy az arcom a munkaeszközöm, de egy natúrcsaj vagyok, egy természetet szerető nő, és egyébként abban is érzem a nőiségemnek a kulcsát, hogy bátor vagyok, és szeretem a testem, és együtt szeretnék változni a testemmel, és nem pedig egy küzdelemben szeretném élni az életemet, és akkor ez volt az alapprobléma, és így találtam rá a fészjogára, és azóta már annyival több problémámra is választ adott, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok tőle, igen.
1: A fészjoga az egy bizonyos utat jelent? Vagy egyébként ezen belül, hogy arcjoga, aztán vannak, nem tudom, mondjuk különféle irányzatok, vagy van ennek is egy olyan metódusa, ami egy hivatalosan elfogadott és hirdetett módszer?
3: Van rengeteg irányzat. Én egy japán nőtől tanultam, aki legelőször kitalálta és feltalálta és kifejlesztette ezt a módszert. Őt úgy hívják, hogy Fumiko Takatsu, és a fészjoga metódus, így ezen a néven, fészjoga metód, az ő nevéhez fűződik, nekem ő volt a mesterem. Ő már közel 30 éve fejlesztgeti ezt a módszert, és több százezer nő gyakorol vele, sőt, lehet, hogy még annál is több világszerte, és ezért nagyon hitelesnek találtam. Ő ugye pszichológusokkal, gyógytornászokkal, orvosokkal, ortopédorvosokkal karöltve fejlesztette ki ezt a módszert. Aha. Ő maga pedig gyerekkora óta jógás, tehát hogy így állt össze ez a dolog. És hát természetesen ebből már rengeteg irányzat kialakult, mert mindenki létrehozott azóta egy saját metódust. Én a két fő irányzatnak az arc tornát és az arc masszást mondanám. Ezeket is lehet kombinálni. Én például kombinálom, én már mindent is megtanultam, mindenféle egyéb módszert is megtanultam, már ötféle, sőt, most tanulom a hatodik módszert, már így vendégként elvégzek én is mindenféle más irányzatú tanfolyamokat, szóval eléggé képbe vagyok. Szerintem az a jó, ha mindent kombinálunk, mert csodás módszerek vannak, masszázsral lazítani lehet az izmokat, tornával pedig tónusba hozni, és akkor ezeknek a kombinációjából tök jól kijön egy jól működő, egészséges arc, ami csodásan méregteleníti magát, jó a keringése.
1: És fiatalos, hát, ahogy így nézem.
2: Olyan érdekes, hogy egy csomó ember nem hiszi el, hogy ez működik, de azt elhiszi, hogy ha lemegy az edzőterembe, és mondjuk súlyokat emelget, akkor az izma az megnő. Tehát nekem ez annyira furcsa, hogy nem értem, hogy miért nem értjük azt, hogy az arcban is, hogyha az izmokat edzük, akkor az tud működni.
3: Így van. Ugyanúgy, hogyha mozog az arc, igen, akkor jön a keringés, a vérrel jön az oxigén, a tápanyag, a az izmokon kívül a bőrbe is eljut egyébként, és egyébként még az agyunkba is eljut, meg a szemünkhöz is eljut, tehát hogy egészségügyileg is nagyon jó hatása.
1: Szerintem itt megint az van, hogy azért, mert ez melós, még ha jó értelemben is, és ehhez képest, jaj, veszek egy csili-vili arckrémet, mert azt csak oda kell kenni, és akkor majd az... Tehát mindig a csodát várjuk, ez nekem fáj egyébként. Igen. Én úgy örülnék, hogyha az emberek kicsit belátóbbak lennének, hogy nem lehet mindig mindent megúszni, és nem lehet, hogy más csinálja meg helyettünk azt, amit nekünk kell.
3: És sőt, rengeteg erőt ad az a tudat, hogy ezt én csináltam, az én kezemben van az irányítás, és én ezt akkor is meg fogom tudni csinálni, ezt az 5 perces gyakorlást, ha nem lesz se pénzem krémre, így vagy van. Ha egy lakatlan szigeten maradok, és mégis valamiért szép akarok lenni, mert kiderül, hogy nem is másoknak akarok tetszeni, hanem ez egy belső igény, hogy egészséges és szép legyek.
1: Ez tök jó. Maradj még egy picit, és mutatsz majd nekünk gyakorlatot?
3: Nagyon szívesen.
1: Jó, oké, meg eszembe jutott még valami, ami szintén munka az arcunkon, de erre majd visszatérünk Paul McCartney után.

0: Ez a Sláger reggel, 9:50 járunk pontosan 7 perccel, és mikor tényleg megdöbbenve olvastuk Petrával, hogy Dömrösi Laura nem csak színésznőként teljesedett ki, hanem arcjógával is foglalkozik, ezért is ül velünk itt ma reggel a stúdióban, hogy erről beszélgessünk. És nekem eszembe jutott, mert itt mondtuk az előbb, hogy és most nem akarunk bántani senkit, aki a krémekre bízza magát, nyilván ennek is megvan a létjogosultsága, de eszembe jutott, hogy egyszer beszélgettünk, emlékszel a maderoterápiáról, ami ilyen fa eszközöknek a használata, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen akupunktúra-szerű valami, amikor ugye azzal volt, emlékszem, hogy ilyen henger, meg nem tudom, és azzal nyomogatták az arcunkat, illetve én emlékszem, hogy egyszer, és talán azt is, mintha jogának nevezték volna, de erre nem esküszöm meg, egy olyan kék gumilaszti, amit a kutyusoknak szoktak adni, ilyen rücskös felületű, hogy azt kellett így ide-oda hengergetni az embernek az arcán, így a, nem tudom, itt a tokádnál, meg az arcodon, hogy az nagyjából rokon műfaj ezzel, amit te csinálsz, vagy ez tényleg tök más?
1: Abszolút rokon műfaj, a kellékek jók, az arcjogában az a nagyon jó, hogy nem kell hozzá semmi, csak az arcod és a két kezed, ami, ha jól tudom, mindig nálad van.
0: Igen.
1: Viszont az általad említett akupresszúrás, punktúrás faeszközök, vagy ezek a lapos masszázskövek, vagy ezek a rollerek, ezek egyébként több ezer éves hagyománnyal rendelkező, a kínai orvoslásból eredeztethető eszközök, és azok, ez egy külön tudomány, tehát hogy nagyon jól
0: kiegészítik
1: egymást, összefügg a hatásuk, és nagyon jó egymás után csinálni őket. Én is szoktam néha elemeit ezeknek tanítani, és egyébként jövőre fogom megtanulni elég profi módon ennek a guasakőnek a használatát, egy rendes, ilyen hagyományos technikával, és egyébként azok a labdák is nagyon jók, hiszen ezek nem más, mint a kötőszövet és az izmok oldására nagyon is alkalmas eszközök. Tehát abszolút lehet használni ezeket az eszközöket. Hosszú tanfolyamon néha én is szoktam használni ilyen eszközöket, de igazából, ha nincs semmid, akkor is el lehet kezdeni fészjogázni, ez a legjobb.
2: Mi az az eredmény, amire a legbüszkébb vagy?
1: Oh, saját vagy?
2: Bármi lehet.
0: Aha. Hogy 16 évesnek néz ki.
2: Tényleg.
1: Hát az biztos, hogy magammal kapcsolatban az, hogy én már nem félek az öregedéstől, sőt,
2: ez nagyon,
1: én nagyon várom, hogy fog változni az arcom, de teljesen megváltozott a szemléletem ezzel kapcsolatban, és hát iszonyú jókat írnak a nők, tehát hogy amikor olyanokat olvasok, hogy lemondtam a szemöldök plastika időpontomat miattad, vagy hogy újra önmagamnak érzem magam a kisbabám születése óta először, azért, mert tényleg megvan ez a napi 5-10 perc én idő, ami miatt nincs bűntudatom, ilyeneket olvasok
2: ez
1: napi
2: szinten,
1: vagy hogy már nem használok alapozót, amióta fészjogát fészjogázom, de van, akit mondjuk a daganatos betegségén segített át, hogy azt írta nekem, hogy amikor kihullott a hajam, akkor is szépnek láttam magam azért, mert itt volt nálam ez az eszköztár. Szóval ilyeneket olvasni tényleg napi szinten, nekem ez a legjobb boldogság.
0: A Laura Cuki néni lesz. Pont most eszembe jutott, hogy valamikor futottam bele a Magyar Mozi TV-ben, a Mici néni két élete volt. Például egy olyan típusú szerepben én nagyon jól el tudnám képzelni. Majd a 40-50 év múlva Laura.
2: Igen, csak ha nem fog megöregedni az arc, akkor hogy
1: de
2: lesz mi
1: fog öregedni?
0: De csak olyan cuki, olyan az a nagymamás, ezt akit úgy megölelgetnél, tudod?
1: Igen, fog öregedni, és viszi a szépséget.
2: Az a durva, hogy mosolyogsz, nagyon nevettél, és így sincs szemráncod.
1: De van!
2: Én nem látom, tudod, hogy te látod a szemráncod.
0: Látod, pedig ő nem jár töltetni, vagy nem tudom.
2: Ő nem jár töltetni, de ne bántsuk azokat, akik még ott tartanak. Aztán majd lehet, hogy ők is
0: leszoktatjuk őket, vagy nem. De akkor azt mondod, a két kezünk, az mindig kéz, tényleg kéz.
2: Igen, kéznél van a kezem. Igen,
0: tudsz mondani olyan gyakorlatot, amit esetleg a hallgatóink is, akik most persze nem látnak téged, tudnak csinálni a rádió mellett?
1: Nagyon érdemes minden nap átmasszírozni a fejbőrünket és a nyakunk hátulját. Aha. Ezt merem így mondani, mert ezt nem lehet elrontani. Egyszerűen az ujjbegyeiddel, vagy a bütykökkel, vagy a tenyereddel nekiesel a hajas fejbőrnek. Elképzeled, hogy egy nagy úszósapka van rászorulva a fejedre, és azt akarod, hogy ez az úszósapka mobilis legyen, tehát mozogjon a koponyádon rajta. Ne legyen rátapadva a fejbőr a koponyára. kicsit ilyen.
2: Igen.
1: Okay. Szemléletesen mondva, és ugyanehhez tartozik, ugyanehhez a kötőszöveti lánchoz tartozik a nyakunk hátulja, a tarkunk, különösen figyelmet lehet adni, különös figyelmet lehet adni a tarkó és a fej találkozásának, az, annak a sávnak, ahol a koponya és a nyak találkozik.
0: Fontos, hogy bocsánat, hogy ezt mindenki magának csinálja, vagy van olyan, amikor a jóga oktató csinálja, tehát
1: mi nálunk mindent mindenki magának csinál.
2: Meg tanuljuk, igen.
1: Igen, igen, tehát ez ugye a lakatlan szigetre.
2: Igen, így van.
0: Ott macskakaja is lesz, ezt korábban beszéltük meg, amikor még nem voltál itt. Ma valahogy mindig visszajutunk el a lakatlan szigetre.
1: Igen, lesz egy ilyen sziget? Igen.
0: Túl sokan leszünk ott.
1: Szóval az a nagyon szuper ebbe, hogy magadnak is jó csinálni, de természetesen, hogyha valakit találsz, aki szívesen megmasszírozza neked a fejedet, hát az még csodálatosabb, ha lehet ezt mondani.
2: Az oldaladon szoktam látni, hogy te nagyon gyakran tartasz ingyenes workshopot, és ez egy tök jó fej dolog a részedről. Mikor lesz a következő, amin esetleg kipróbálhatják azok is, akik csak szeretnék egy kicsit belekóstolni?
1: Nagyon is hamarosan, október 13-14-15-én tartok egy 3 napos ingyenes online workshopot, tehát ez
2: nem is kell sehova sem menni.
1: Igen, mert otthonról lehet. Akinek van internete, az tud jönni. Napi 2 órát leszünk, este 6-tól 8-ig. A tükörországfészjoga.hu/workshop oldalon lehet rá jelentkezni, nagyon egyszerűen 2 kattintással lehet rá regisztrálni. Mindenkit bátorítanék, hogy regisztráljon. Egyrészt nincs tétje, másrészt néhány napig utána visszanézhető lesz azoknak, akik jelentkeztek. Tehát ha nem ér valaki rá az adott konkrét időpontra mind
2: fontos,
1: a 3
2: igen.
1: napon, akkor is jelentkezzetek, mert egyrészt lesz egy Facebook csoport, ahol ott leszünk több ezer nő, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, tök sok minden más tudást is megosztok a csoportban, nem csak maga a workshop lesz, és visszanézhető lesz a jelentkezők részére ez a tanfolyam pár napig, úgyhogy mindenhogy megéri jönni, ha csak 1 nap tudsz jönni a 3-ból, akkor is megéri jönni, nagyon szuper lesz, és az lesz a fókuszban, hogy a tekintetünket egy kicsit felfrissítsük, ez is a címe, üde tekintet workshop, a szemöldökök közötti úgynevezett mérges ráncokkal fogunk foglalkozni a legtöbbet, és a szem alatti karikákkal.
2: Ó, abból van nekünk.
0: Ez mindenken való. Itt a mérges ráncom.
2: Karika is, az is van nekünk, úgyhogy.
1: Ezeket fogjuk egy kicsit megérteni egyrészt, miért vannak ott, megtanulni a testünket, hogy mit akar ezzel nekünk mondani, és utána szépen elkezdünk dolgozni.
2: Mert hogy vannak olyan ráncaink, amiknek jelentése van, nem feltétlenül csak attól, hogy mondjuk öregszik a bőrünk, nem használunk fényvédőt, és a többi.
0: Igen, azt
1: az
0: nekem is mondtak, hogy például a bigyet száj, amikor tudod valakinek így nagyon lóg, az, hogy ő tényleg olyan...
2: A morcos típus?
0: Igen, hogy nem, hanem inkább, hogy ilyen túl sokat szomorkodik. Igen, tudod, akinek a lefelé görbül a szája mind a két oldalon, olyan... Hát ráncos az a benyomás, hogy nem, hogy olyan szomorú olyan, igen, viharvert valamiért.
1: Hát nagy, az összes ráncnak, tehát ez egy másik tudományág, úgyhogy egy arcolvasás, és az arcunkra rá van írva a múltunk, és egyébként a jövőnk is olyan szempontból, hogy a következő 2 évre lehet következtetni, hogy melyik szervrendszerek fognak kicsit megrodjanni. Igen, mert az arcunkon ott vannak a belső szervek is. Reflexológia.
0: Ezzel is foglalkozol már, vagy ez még a jövő?
2: Hát, hogyha tanulja, persze. Igen.
0: Mi van az arcomra írva? Mi bajom lesz? Mi bajom lesz?
2: Nem így kell. Hogy mi bajom lesz? Nem.
0: Csak annyit mondjad, hogy mire figyeljek. Most egyek változatosabban vagy. Nem tudom.
1: Van ilyen tudomány, amivel így lehet információt szerezni.
0: Jó, van olyan tudomány is, hogy színjátszás, aztán állott, hogy mostában készülsz valamilyen filmre, bármire? Azt meg szabad kérdezni, vagy lehet róla beszélni?
1: Mostanában a színházra hívnám fel inkább, vagy hívnám fel a figyelmet, ugye indul most az évad. Október 7-én lesz a Jurányi Inkubátorházban a Kislányom mond, hogy nem igaz című előadásunk. Egyébként utolsó előtti alkalommal, tehát még most is decemberben lesz egy belőle. Ez a Jurányiban Kislányom mond, hogy nem igaz. Ez a címe. Nagyon ajánlom, ez egy nehezebb téma. Második világháborús női téma. Úgyhogy... minden esetre azért ajánlom, attól még, hogy nem könnyű téma, attól még fontos.
0: Kellenek olyanok.
1: Illetve a Hadszín Teátrumban beugrottam tavaly tavasszal egy előadásba, a csoport az a címe, egy Bodó Viktor darab. És ott ragadtam. Igen, úgyhogy most már, ha valaki megnézi a Hadszínben a csoportot, akkor én leszek ott a Kerekes Vica helyett.
0: Dömrösi Laurának jó munkát kívánunk, és köszönjük szépen a látogatásod.
1: Köszönjük szépen.
0: Ez a Sláger reggel 9:30.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Van egy jó hírem, gyönyörű napos időre készülhetünk. Ma 25 fokig úszik majd fel a hőmérő higanyszála, holnap is a maihoz hasonló időjárás vár ránk, illetve hétvégére is érdemes szabadtéri programokat tervezni, akár egy sütögetést is, mert hogy 26 fok van, lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 66-os és 64-es kilométerek között aszfaltoznak éppen. A forgalmat csak egy sávon engedik át, nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön több helyen is dolgoznak, mozgó terelés mellett. Egyrészt Budapest felé Újhartyántól egészen az M0-ásig az elválasztó sáv növényzetét kaszálják. Itt nagyjából 1-2 kilométeres a torlódás, csak úgy, mint az ellenkező irányban, tehát Röszke felé, Inárcs és Lajos Mizse térségében. Aki teheti, inkább kerüljön az 5-ös számú főút felé. Közben az M1-es autópályán az 56-os jelű Tatabányai és 39-es jelű Bicskei csomópontok között szakaszos torlódás alakult ki a reggeli csúcsforgalom miatt, itt is érdemes lehet másik útvonalat választani. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé Halásztelek térségében dolgoznak. A karbantartási munkák miatt zárva a külső sáv, két sávot lehet használni, de így is alakul a torlódás, és szintén az M0-áson az M1-es felé a 26-os kilométernél egy személyautó és egy kamion ütközött össze, itt két sávon haladhat a forgalom, de így is nagyjából 1-2 kilométeres a torlódás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:10 előtt 1 perccel. Kata írja: sziasztok, a mérges ráncokra az én csodaszerem, egy csepp boldogság. Tegnap örkény 1 perceseket hallgattam hangoskönyvben Mácsai Pál hangján.
2: Na például ez is segíthet abban, hogy megőrizzük a fiatalságunkat, mert ugye a fiatalság nem csak arról szól, hogy az arcunk az szép legyen, hanem arról, hogy mentálisan is egészségesek legyünk.
1: Hát kéz a kézbe jár.
2: És az kiül az arcunkra, pont ezt szerettem volna mondani, igen. Tehát, hogyha valaki nem állandóan mérgelődik, meg nem tudom, akkor annak sokkal szebbek lesznek a vonás.
1: Igen, most az jutott még eszembe, hogy persze lehet pluszban csinálni dolgokat, tenni azért, hogy az arcod az üde legyen, bájos, mint ahogy az előbb mondta Laura, tehát ez a plusz, hogy azt az 5 percet rászállod mondjuk az arcjogára, de lehet mínuszba is menni, például a képernyőidő tekintetében. Tudom, ez ilyen demagóg duma, hogy kevesebb képernyőt fogyasz, és most mindegy, hogy a televízió, vagy a laptop képernyőjéről, vagy a tabletről, vagy a mobiltelefonodról beszélsz, biztos, hogy az is, tehát amikor így összehúzod a szemöldököd, ráncolod, és nézed, és olvasod, és görgeted, pláne amikor szembe jönnek, az biztos, hogy hosszú távon azért kikezdi az arcbőrödet is, meg hát szerintem a mentális egészséged is.
2: És amit Laura mondott, hogy ha mondjuk 5 órára jön ki a képernyőidőnk, az borzasztó hosszú idő, tehát az alatt annyi mindent lehet

0: abszolút kimutatható, és én bevallom őszintén, ezt tényleg érzem, tehát látom és tapasztalom magamon.
1: Uh-huh. Laci kérdezi, jó reggelt, a rágógumi használata ér-e?
0: Hát, azt tudja edzeni egyébként ezeket, igen, az izmokat, a rágóizmokat.
1: Az a luxmaxingban használják, nem? Vagy ahhoz túl kevés? Hát, tehát, hogy az nem tudom, hogy valóban így az állkapcsolatot, azt úgy, tehát, hogy azért Schwarzenegger nem leszel tőle.
0: Kár, attól, hogy nincs már itt a Laura. Igen, mert akkor megkérdezhetük volna tőle, hogy az segít.
1: Én egyébként egyszer azt olvastam valahogy, hogy önmagában a rágógumizás az egyébként az arccsontnak a szerkezetét nem fogja.
0: Ja, persze.
1: Megváltoztat, meg nem, fogja. Tehát nem fogja izmosítani itt a, nem tudom, az állkapcsolat körül.
0: Nem
1: leszel tőle ilyen
0: armi.
1: Igen, hanem hát ahhoz inkább ott a testszőrzettel kell variálni. Igen. Milyen más, hogy mi ezzel tudunk, ugye?
0: Így
1: hogy
0: van. Hát én annyira nem.
1: Nézd rám, ápolcs, eltakar. Igen. Ennyi a titok. Margaret Island, veled minden, 3:10 múlt 2 perccel.

0: Sláger reggel.
1: És jelentem, Döbrösi Laura arcjóga gyakorlatai közül néhányat mindjárt elérhetővé teszünk a Sláger FM online felületein.
2: Érdemes egyébként kipróbálni. Én hazamegyek, azonnal azt fogom tenni, csak hát itt nem akartam előtted így a hajamba nyúlkálni.
1: Mert nyugodtan, érez magad otthon.
2: Bekentem krémmel a kezem, nem
1: azt biztos, hogy hazamegyek.
2: Hát mert
1: ugye... Tehát nem ezt... kell hozzá nyugodtan
2: hát nem,
1: is
2: de ezt az ember, ez, az, szerintem ez egy olyan... Tehát nem kezdi el az ember a munkahelyén csinálni, nem az arcjogát, hogy megfogod, így hátrafeszíted a hajad, a bőröd, a fejeden, a tarkódon, nem
1: miért?
2: Tudom.
1: Nagyon jól szórakoznék. Nézd,
2: na
1: így,
2: ez, ezért nem így. Csináljuk majd
1: mint,
2: mi.
1: Nézd, mint, hogy volt a Men in Blackben, Edgar jelmez.
2: Ne a munkahelyen próbálják ki, mert akkor ilyen reakciókat fognak kapni a férfi kollégáktól otthon, szépen nyugalomban. Tessék rákészülni, mindjárt kint lesznek a gyakorlatok. Most mondtad, hogy itt nevetgélhetnél. Hát ki akarja azt, hogy te nevetgélj?
1: De miért ne nevetgélhetnék kedvesen, bájosan?
2: Kedvesen, bájosan.
1: Szempillázni ne kezdj el itt meg műkörmözni, meg nem tudom, mert az nem érdekel. De hogy a izét azt... Neked nincs műkörmöd?
2: Ez a saját körmöm, igen.
1: Ne, muti!
2: Ez a saját körmöm.
1: Ez a te saját körmöm.
2: Soha az életemben nem volt műkörmöm.
1: 5,5 évnek
2: magamnak.
1: Kellett eltenni, hogy megtudjam.
2: Ez a saját körmöm, igen.
1: Na hát.
2: Ilyen szép is... egészségesek.
1: Nincs. Ma is tanultam valamit.
2: Köszönöm szépen.
1: Hát következő fél évre fel.
2: Igen.
1: És persze a
2: nem
1: folytatás...
2: Nem mertél 5 évet mondani, hogy következő 5 évre fel.
1: Hát azért kiszúrni nem akarok veled.
2: Megértem, sem jó, magammal. Jó, megértem, igen.
1: Búcsúzunk is mára, Pordán Petrát.
2: És amúgy Zoltánt hallották.
1: De hát vigyázzat, holnap reggel 6-kor megint jövünk. Addig is szép napot, jó munkát, viszhall.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
5: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
6: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tajkata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
9: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
10: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Én szeretem a csillagokat.
13: Én is nagyon. Mi a kedvenc csillagképed?
12: Hát az én csillagképem ugye...
13: November végi vagy, akkor a
12: nyilas.
13: Rák. Nyilas.
12: Nyilas, igen. A rák az a tesómi.
13: És akkor milyen a nyilasnak a csillagképe?
12: Lerajzolni egyszer próbáltam, de nem sikerült olyan jól.
14: Tamarám, neked mi?
15: Én hal vagyok.
14: Halak.
13: Hallak.
12: Anya is.
13: Anya is hal. Én vakond vagyok.
15: Akkor lakjál a földbe.
13: De a csillagképen vakond.
15: Akkor is lakjál a földbe.
10: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
1: A reklám után...
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Rendkívüli ülést tart a gyermekvédelem helyzetét vizsgáló bizottság. Sok szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál a nyár folyamán. Látványosan halad a Budai Egészségközpont nagyszabású fejlesztése. Jó napot kívánok, Szendős Bori vagyok. Rendkívüli ülést tart a gyermekvédelem helyzetét vizsgáló bizottság az országházban. A gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság a mai napon szakértőket és a terület szakmai szereplőit hallgatja meg. Az ülés kiemelt témája a kórházban hagyott elhelyezésre váró csecsemők helyzete, valamint az örökbefogadási rendszer működése. A bizottság az örökbefogadások adminisztratív és gyakorlati akadályait, illetve a folyamat lassúságát is vizsgálja. A gyermekvédelem helyzete az elmúlt években a közélet egyik kiemelt témájává vált. Több gyermekotthoni ügy pedig a rendszer működésével kapcsolatos problémákra irányította rá a figyelmet. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a Balaton környékén a nyári időszakban, és az esetek 21%-ában szabálytalanságot találtak. A leggyakoribb problémák a nyugta és számlaadás elmulasztása volt, de gyakori volt a be nem jelentett foglalkoztatás és az online pénztárgépek szabálytalan használata. Az adóellenőrök egyebek mellett vendéglátóhelyeket, rendezvényeket és turisztikai szolgáltatókat vizsgáltak. Egy alkalommal egy Facebookon hirdető adózó adószám nélkül értékesített e-cigarettákat, és zárjegy nélküli terméket is kínált. Egy másik esetben egy interneten meghirdetett terepjáró túrán nem állítottak ki bizonylatot a szolgáltatás ellenértékéről. A NAV szerint az ellenőrzések célja a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövetés elősegítése. Látványosan halad a budai egészségközpont nagyszabású fejlesztése, miközben a betegellátás a munkálatok alatt is folyamatos marad. A beruházás során már teljesen megújították az 1939-ben épült A és a 73-ban átadott B épületet. A közel 100 éves tömböt statikailag is megerősítették, és korszerű műtőket alakítottak ki. Közben épül az új több mint 22 ezer négyzetméteres C-szárny is, amelyben rendelők, betegszobák, szakrendelések, szűrőközpont és akut ambulancia kap majd helyet. A második emeleten 7 modern műtőt alakítanak ki. A teljes komplexum a tervek szerint 2027 őszére készül el. Éjszaka tisztítják a váralagutat, csütörtök éjjel pedig a Lánchidat és a Városligeti Zielinszki hidat. A váralagutat szerda este 11:30 és csütörtök hajnali 5:30 között mossák, ezért ebben az időszakban az autósoknak és a kerékpárosoknak más útvonalat kell választaniuk. Csütörtök este 11:30-től a Lánchidat és a Zielinszki hidat is lezárják néhány órára a munkálatok miatt. Az éjszakai buszjáratok közlekedését a munkálatok nem érintik. Barbár családi napokat rendeznek hétvégén az Akvinkumi Múzeumban, közölte a 3. kerületi önkormányzat. A kétnapos programon hagyományőrző bemutató, kézműves foglalkozások, rendhagyó tárlatvezetések és előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a barbár népek világát és mindennapjait. Az eseményt a 3. kerületi Szentendrei úti múzeumban tartják. Óbuda békásmegyeri lakcímkártyával a belépés ingyenes. Egész nap marad a derült idő, esőre nem kell számítani, a keleti-délkeleti szél viszont gyakran megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok körül alakul délután, késő estére pedig 11-15 fokig hűl le a levegő. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők, melyek szűrhetik a napsütést, csapadék azonban továbbra sem lesz. Marad az ilyenkor szokottnál melegebb, akár 27 fokos időjárás.
14: Dolgoznak az M0-as autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé Halásztelek térségében a 15-ös és a 14-es kilométerek között a külső sávot lezárták. Két sávon halad még a forgalom, de a belső sávot is le fogják zárni, így aki teheti, kerülje el az M0-as ezen szakaszát. Az M5-ös autópályán Röszke felé dolgoznak Inárcs és Lajos Mise térségében is. 1-2 kilométeren keresztül lassulás, torlódás tapasztalható. Ezt a részt is javasoljuk elkerülésre, aki teheti, ezeket az útvonalakat az 5-ös főúton kerülje el még időben. Szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávon az M1-es autópályán az 56-os jelű Tatabánya és a 22-es jelű Herceghalom csomópontok közelében. Itt is azt javasoljuk mindenkinek, hogy aki teheti, válasz a másik útvonalat az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométerek között aszfaltoznak. Ott egy sávon halad a forgalom, jelenleg a torlódás nagyjából 3 kilométeres. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel. Vigyázzanak nagyon útközben.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: 6 perccel 10 óra után a mikrofonnál innentől kezdőjekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, és csodaszép napsütéses napot kívánok, és meg is van ez a jó hír, úgyhogy jönnek a legnagyobb slágerek szépen változatosan. Az első Rihanna, jön a Don't Stop the Music.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, aki éjszaka tervez közlekedni. Az figyeljen, ugyanis ma éjszaka a Váralagutat, holnap pedig a Lánchidat és az Jelinszky hidat mossa a budapesti közművek. A munkálatok este 00:30-tól hajnal 16-ig zajlanak környezetkímélő szerrel, amihez ideiglenes éjszakai lezárásokra kell számítani, de az éjszakai járatok közlekedését ez nem érinti, csak az autósok, illetve az egyéb közlekedők, azok, akiknek egy picit nagyobb figyelemmel, türelemmel kell majd közlekedniük. The Art Company Susanna, ezzel folytatjuk.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en a Justin Bieber újdonságát hallgatok. Ez volt tőle a Daisies. Aztán most jönnek a friss időjárási és közlekedési információk. Majd Dua Lipa és a Dance the Night nyitja az óra második felét.

0: Száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk a mai napon, miközben napközben többfelé élénk lesz a keleti-dél-keleti szél. A kora reggeli csípős 12 fok után délután kellemes 25 fok körül alakul a hőmérséklet Budapesten, a környékünkön, illetve vétárkörzetünkben, úgyhogy kimondottan kellemes őszi napunk van ma is. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé, a Baross tér után csatornakarbantartás miatt várhatóan délután 14:30-ig lesz ott ez a helyzet. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 4. kerületben az Óceánárok utca 2/A csomópontban 12 óráig a forgalmat a rendőrök irányítják. Szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban az M1-es autópályán, az 56-os jelű Tatabánya és a 22-es jelű Herceghalom csomópontok között, aki teheti, válaszol másik útvonalat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométerek között aszfaltoznak, ott egy sávon halad a forgalom, a torlódás továbbra is 3 kilométer környéki hosszúságú. Dolgoznak napközben az M0-es autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé Halászterek térségében, ott a 15-ös és a 14-es kilométerek között kell a külső sáv lezárására számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Eros Ramazzotti és a Parlakon ne után megyünk tovább a 2020-as dal győztes szerzeményével Rácz Gergő és Orsovai Reni, akik azóta már egy sikeres magyar zenei duóvá nőtték ki magukat. A Mostantól című dalukkal nyerték meg a versenyt, de érdekesség, hogy nem csak ezt a versenyt nyerték meg, hanem az év dala díjat is akkoriban. A Mostantól mellett olyan népszerű szerzeményeket készítettek már egyébként együtt, mint az Ahogy jár, a Miért ne, a Bla Bla Bla, vagy a Titkot nem leszek című. Na most ugye az elsőt hallgatjuk, ahogy ígértem, jön Rácz Gergő, Orsovai Reni, és a Mostantól itt a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Holttestet találtak a Forgács utcai metró megállónál. Nem épül meg a Szolnok határába tervezett elektrolitgyár. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Jó napot kívánok, Szendőf Bori vagyok. Találtak egy holttestet a Forgács utcai metró megállónál, írta a 24.hu. Egy olvasói beszámoló szerint sok rendőr dolgozik a helyszínen. A BRFK sajtóosztálya megerősítette a hírt, és annyit közöltek, hogy vizsgálják az eset körülményeit. Nem épül meg a Szolnok határába tervezett elektrolitgyár, jelentette be a kínai beruházó, a Kunlun Chem Hungary Kft. A cég közölte, tiszteletben tartja Szolnok döntését, és fontos számára a helyi közösség véleménye. Amint egy 40 milliárd forintos beruházást 2025 márciusában jelentette be a magyar kormány, az üzem 140 új munkahelyet hozott volna létre. A tervezett gyár ellen Szolnokon lakossági tiltakozás indult, a közgyűlés pedig kimondta, hogy nem támogatja az akkumulátoripari beruházásokat. A Kunlun Chem most közölte, hogy eláll a projekt megvalósításától. Csődbüntet gyanúja miatt feljelentést tettek a NAV-nál a Dunakeszi járműjavító korábbi osztalék kifizetései miatt. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az állami felszámoló vizsgálata során merültek fel kérdések a korábbi tulajdonosok gazdálkodásával kapcsolatban. A gyanú szerint a cégek fizetésképtelenné válása előtt jelentős összeget fizettek ki osztalékként a tulajdonosoknak. A feljelentés 3 az egyiptomi vasúti projekthez kapcsolódó azóta felszámolt társaságot érint. A vizsgálat szerint 2022 és 2024 között több 10 millió euró kerülhetett ki a cégből, miközben már ismert volt az egyiptomi projekt nehéz pénzügyi helyzete. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Orbán Viktor, a párt elnöke. A közösségi oldalán azt írta, a Tisza kormány mindent megtesz, hogy elterelje a figyelmet a rekordmagas benzinárról, a brutális eladósodásról, az elmaradt béremelésekről, és ezért állította fel a vagyonvisszaszerzési hivatalt, amit a Fidesz AVH-nak titulált. Szerinte az új rendszerben bárkit lehallgathatnak, besúgásra kényszeríthetnek, vagy elvehetik a cégét. Orbán Viktor azt írta, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne, ezért indították el az oldalt. Megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, az érintett intézmények pedig 2027. január 1-ével visszakapják jogi és szakmai önállóságukat, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, az Országos Közgyűjtemények Szövetségének konferenciáján találkozott az ország múzeumainak vezetőivel. Egyetértettek abban, hogy a múzeumokról ott kell dönteni, ahol a gyűjtemény, a tudás és a felelősség van, magukban az intézményekben. Két pódiumbeszélgetéssel és több kísérő programmal várja a látogatókat a fővárosi Szabó Ervin könyvtár a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Október 2-án Hobó és Gubik Petra beszélget arról, milyen szerepet tölt be életükben az olvasás. Egy nappal később pedig Zaher Gábor, Hajnóci Soma és Frederik Cornelius lesz a vendég. A programok ingyenesek, a helyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni. A könyvtár standján 30%-os kedvezménnyel lehet beiratkozni vagy tagságot hosszabbítani. Emellett irodalmi kvízekkel, óriás puzzle-lel és kézműves foglalkozásokkal is készülnek. Folytatódik a zavartalan napsütés, délután sem nagyon találkozhatunk felhőkkel, csapadék sehol sem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Csütörtökön fátyol felhők lehetnek az égen, de folytatódik a többnyire napos csapadékmentes időjárás. Továbbra is a szokottnál melegebb lesz, 27 fok lehet a csúcshőmérséklet.
2: Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé, a Baross tér után csatornakarbantartás miatt várható addig után 14:30-ig lesz ott ez a helyzet. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 4. kerületben az Óceánárok utca 2/A csomópontban 12 óráig a forgalmat a rendőrök irányítják. Szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban az M1-es autópályán, az 56-os jelű Tatabánya és a 22-es jelű Herceghalom csomópontok között, aki teheti, válaszol másik útvonalat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométerek között aszfaltoznak, ott egy sávon halad a forgalom, a torlódás továbbra is 3 kilométer környéki hosszúságú. Dolgoznak napközben az M0-es autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé Halásztelek térségében, esetében ott a 15-ös és a 14-es kilométerek között kell a külső sáv lezárására számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, tengermély tiszteletem mindenki felé, aki a Sláger FM-mel tölti a mai munkaórákat is. Taylor Swift, Opel Light, aztán The Weeknd és a Dancing in the Flames érkezik. Kellemes rádiózás nekünk!
0: Ez a...
3: Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you it's
0: a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A világ legjobb 250 felsőoktatási intézménye közé tartozik. A 247. helyre lépett elő a budapesti Semmelweis Egyetem, a Times Higher Education friss 2026-os globális rangsorán. Ezzel az eredménnyel a fővárosi intézmény nem csak hazai szinten vezet, hanem a kelet-közép-európai régió legjobbjává is vált. A brit listán az Oxford Egyetem végzett az élen, míg a Semmelweis kiemelkedő pozícióját a kutatások minőségének és a nemzetközi orientációnak is köszönheti. Gratulálunk nekik! Howard Jones, What is Love? Ezzel legyünk tovább itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Legyünk tovább egy olyan úriemberrel, aki nagyon veszélyesen néz ki. Arctetoválás, piercingek, egy ilyen kicsit nagyobb, macisabb termet, és nagyon érces hang, viszont valami elképesztő nagy szíve van. Teddy Swims, és a Door nyitja az időjárás és közlekedés infók után az óra második felét.

0: Továbbra is zavartalan száraz napos időre számíthatunk a mai napon, miközben napközben többfelé előfordulhat élénk keleti, délkeleti szél. Kora reggel csípős volt a 12 fok, de délutánra már több mint dupla ennyit mérhetünk, 25 fok környékén alakul a hőmérsékletvétel körzetünkben, úgyhogy reggel még kis kabát, délután viszont már kis pólóban is elég jól leszünk. Baleset nehezíti a közlekedést az Árpád fejedelem útján, a Szépföldi út közelében a Deregye utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornajavítás zajlik ott. Az M5-ös autópályán Röszke felé dolgoznak, Inárcs és Lajos Mise térségében is 1-2 kilométeres a lassulás. Torlódás különösebben nem tapasztalható. Dolgoztak az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé, Halászteleknél a 15-ös és a 14-es kilométerek között. Már megszűnt a sávzárás, de 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban, az M1-es autópályán az 56-os jelű Tatabánya és a 22-es jelű Herceg Halom csomópontok között, aki teheti, válasz a másik útvonalat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométerek között aszfaltoznak, egy sávon halad a forgalom, és a torlódás továbbra is 3 kilométer környéki. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy picit felpörgettük az előzőekben a tempót, adtunk egy kis energiát mindenkinek a nap hátra lévő részére, Last Go-val és a Something-gal, aztán egy picit is szalassulunk, majd érkezik a Guns N' Roses, akik több mint 4 évtized után is töretlen erővel turnéznak. Ők a rock történelem egyik legikonikusabb zenekara, Axl Rose, Slash és Death McKagan csapata jelenleg is hatalmas sikerű stadionokat megtöltő világkörüli turnéját tapossa, bizonyítva, hogy a legendás hard rock klasszikusok, mint a Sweet Child O' Mine, vagy a November Rain a mai napig megmozgatják a tömegeket. Na, érkezzen akkor a Sweet Child O' Mine, a Guns N' Roses előadásával itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
5: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsenparkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
6: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
7: Huminsavat használok. Humin Gardent.
6: És én már elkéstem vele?
7: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
6: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
8: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
9: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
11: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
12: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Thai Katafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Helyreállt a vasúti közlekedés Rákos állomásnál. Az újdörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. Ingyenes mesterséges intelligencia képzés indul a Budapesti Gábor Dénes Egyetemen. Jó napot kívánok, Szendőf Bori vagyok. Újra 5 vágány használható a Rákosi vasútállomáson, így teljes vonalukon közlekednek a Rákost érintő vonatok, közölte a MÁV Inform. Azt írták, befejezték a hétfőn kisiklott tartálykocsikból a petróleum átfejtését, ezért a korábbi 3 helyet már 5 vágány áll a személyszállító vonatok rendelkezésére. A műszaki mentés nagyobb korlátozással járó munkálatait várhatóan a hétvégén végzik, ekkor a felső vezetékhálózat bontására is számítani lehet. A balesetben két petróleumot szállító tartálykocsi kisiklott és felborult, egy harmadik pedig veszélyesen megdőlt. Az egyik kocsiból mintegy 2 négyzetméternyi területre petróleum szivárgott, de a tűzoltók rövid idő alatt megszüntették a szivárgást. Az újdörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésén. A balesetben egy kiképzésen résztvevő katona kezében felrobbant egy éles kézigránát, amely súlyos sérüléseket okozott. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a katonák előzetesen jelezték, nem javasolják éles kézigránátok használatát a kiképzésen. A szakmai fenntartások ellenére azonban végrehajtották a gyakorlatot, mert a miniszter szerint politikai elvárás volt az önkéntes tartalékos program létszámának növelése. Az ügyészség korábban megszüntette a büntető eljárást, mert nem talált közvetlen okozati kapcsolatot a szabályszegések és a baleset között. A miniszter szerint ugyanakkor szakmai, vezetői és politikai felelősség is felmerülhet. A baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium továbbra is foglalkoztatja és segíti a rehabilitációját. Ingyenes mesterséges intelligencia képzés érhető el a Budapesti Gábor Dénes Egyetemen. Az Emmi Jövünk 2, Emmi az Irodában című 6 órás online kurzus előképzettség nélkül is elvégezhető, és 2027. december 31-éig bármikor teljesíthető. A képzés azt mutatja be, hogyan használható az Emmi a mindennapi munkahelyi feladatokban, az adminisztrációtól a döntés előkészítésig. A résztvevők többek között prezentációk, piackutatások és Excel adatok feldolgozását, valamint a mesterséges intelligencia által adott hibás, úgynevezett halucinált válaszok felismerését is megtanulhatják. A képzés felnőtt képzési mikrotanúsítványt ad. Az Emmi alapjaival ismerkedők számára egy másik, szintén ingyenes kurzus is elérhető december 31-éig. Jelentősen előrelépett a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education legfrissebb világranglistáján. Az intézmény a 247. helyre került, így bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé. A lista több mint 2200 felsőoktatási intézményt értékel, az oktatás, a kutatás, a kutatások minősége, az ipari bevételek és a nemzetközi orientáció alapján. A Semmelweis a kutatások minőségét tekintve különösen jól szerepelt, ezen a területen a 166. helyet szerezte meg. Az oktatás mutatójában a 242. helyre került. Az egyetem szerint az előrelépéshez a tudományos teljesítmény javulása és az erős nemzetközi kapcsolatok is hozzájárultak. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, napközben többfelé élénk lehet a keleti-dél-keleti szél. Délután 24-26 fokot mutathatnak a hőmérők, késő estére 7-15 fokig hűl a levegő. Csütörtökön átmenetileg többször befelhősödik majd az ég, de eső nem várható, a hőmérséklet pedig elérheti a 27 fokot. A többnyire napos, meleg idő egész héten kitart.
14: Na nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M2-es autóúton Vác térségében ma is burkolati jeleket festenek. A Vác Kost és a 2-es főúti végcsomópont között a 42-es és a 43-as kilométerek közötti szakaszon napközben egy-egy sávot lezárnak, ezért jelzőrös irányításra, néhány perces várakozásra és kisebb-nagyobb torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon Inárcs térségében a 42-es kilométernél továbbra is dolgoznak a belső sáv zárása mellett, ott a torlódás 2-3 kilométeres, a Budapest felé vezető oldalon Ócse térségében a 30-as kilométernél folytatják a kasszálást, sávzárás és 1-2 kilométeres torlódás tapasztalható ott. Szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban az M1-esen a 85-ös jelű Komárom és a 61-es jelű Tata csomópontok között Budapest felé, úgyhogy aki teheti, válassza másik útvonalat. 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök info is, köszönjük őket.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: 4 perccel benne a délutánban, ez a slágernap, köszönöm a mikrofonnál Jekkel Dániel, köszönöm, hogy a mai napot, a mai délutánt is együtt töltjük a legnagyobb slágerekkel, változatosan Lilywood, Prayer in C, Robin Schulz remixében érkezik, és nyitja a délutánt.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. It ain't no country club either.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Újabb mérföldkőhöz érkezett Budapest első súlyosan és halmozottan fogyatékos fiataloknak szóló támogatott lakhatást biztosító otthonának ügye. Beadják az engedélyes terveket. Az zuglói telket a fővárostól kapta használatba a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány. A tervek szerint pedig 2028-ban már működhet is a 6 fős akadálymentes otthon, amely hosszú távú biztonságot nyújt az idősödő szülőknek. Ennek örömére érkezem most. Bye Alex és a Slep, és a még mindig itt a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerinti.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk, és minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM, és a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Harry Styles az egykori One Direction érkezik hamarosan az időjárási és közlekedési infók után. Vele nyitjuk a következő zenei szakasz, jön az As It

0: Az elmúlt heti lehűlés közepes szintre mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját. Ez mindenképpen jó hír a mai napon, meg az is, hogy a reggeli csípős 12 fok után délután már akár 25 fok környéki értékeket is mérhetünk, miközben ez a nagyon kellemes kora őszi napsütéses idő lesz. Az M2-es autóúton Vác térségében továbbra is burkolati jeleket festenek a Vác-Kosd és a 2-es főúti végcsomópont között a 42-es és a 43-as kilométerek közötti szakaszon. Napközben egy-egy sávot lezárnak, ezért jelzőrös irányításra, néhány perces várakozásra és kisebb torlódásra kell készülni. Az M5-ösön a Röszke felé vezető oldalon Inárcs térségében a 42-es kilométernél továbbra is dolgoznak a belső sáv zárása mellett. A torlódásot jelenleg 2-3 kilométeres, a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében a 30-as kilométernél folytatják a kaszálást, sávzárás és 1-2 kilométeres torlódás tapasztalható. Szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban az M1-es autópályán a 85-ös jelű Komárom és a 61-es jelű Tata csomópontok között Budapest felé, úgyhogy aki teheti, másik útvonalat válasszon. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométerek között aszfaltoznak, egy sávon halad a forgalom. Ezért van ott lassulás. Várjuk az önök közlekedési infóit is, hívható és SMS számunk 0630 30 30 9 8. Előre is köszönjük a többi úton lévő Sláger FM hallgató nevében is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

film sztjuárdeszjeit idéző öltözékben lépett színpadra, megjelenését pedig egy szárnyas levendula pilóta kalappal és ragyogó vörös bob frizurával tette teljessé, szeret feltűnően öltözködni, na meg feltűnő tehetségével tűnik ki úgy alapvetően, úgyhogy ő érkezik most, Chappell Roan, Good Luck Baby, itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elrendelte a bíróság Sesztek Miklós letartóztatását. Milliárdos beruházás valósult meg a székesfehérvári kórházban. Több fővárosi kerületben is ebösszeírást tartanak. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Elrendelte Sesztek Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája. A KDNP országgyűlési képviselőjét, korábbi nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják az úgynevezett Volánbusz ügyben. A nyomozóhatóság szerint Sesztek 2014 és 2018 közötti minisztersége idején több százmilliós, illetve több milliárdos jogtalan előnyöket fogadhatott el építési vállalkozóktól. Az ügyben többek között a Volánbusz korábbi túlárazott buszbeszerzése és egy kecskeméti ingatlan ügylet is szerepel. Sesztek Miklóst hétfőn vették őrizetbe, miután önként megjelent a központi nyomozó főügyészségen, azt követően, hogy a parlament felfüggesztette a mentelmi jogát. A politikus tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Több mint 1 milliárd forintból újult meg a Székesfehérvári Kórház diagnosztikai épületének lég- és klímatechnikája. A Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban a Modern Városok program keretében 1 milliárd 67 millió forintot fordítottak a beruházásra, amint egy 30 éves rendszert 10 új légkezelő és folyadékhűtő berendezés váltotta fel. A fejlesztésnek köszönhetően javultak az ellátási körülmények, és a vizsgálatra várók is klimatizált helyiségben tartózkodhatnak. A beruházás előkészítése évekkel ezelőtt kezdődött, a kivitelezés pedig idén januárban indult. A kórház jövőre a hotelépület és a rendelőintézet légtechnikai rendszerét is korszerűsíteni tervezi. Határozottan visszautasítja a hűtlenkezelésre és költségvetési csalásra vonatkozó vádakat a Veszprém Balaton 2023 ZRT. A társaság közleményében arra reagált, hogy Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter videójában a Veszprém Balaton Európa Sport régiója 2026 programmal kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat. A cég szerint azonban a program a vonatkozó kormányhatározat alapján a jogszabályok betartásával valósult meg. Közlésük szerint 92 település, több száz civil szervezet és sportegyesület vesz részt a programban, amelynek rendezvényein eddig több tízezer ember vett részt. Több fővárosi kerületben is ebösszeírást tartanak, a kutyatartóknak pedig kötelező részt venniük az adatfelvételben. A 7. és 8. kerületben csütörtökön kezdődik és december 1-ig tart az összeírás. A 6. kerületben október 30-áig, a 3. és a 15. kerületben október 31-éig, a 13. kerületben pedig december 31-éig kell benyújtani az adatokat. Minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, akkor is, ha a korábbi összeíráskor már megtörtént az adatszolgáltatás. Aki nem vagy nem megfelelően teljesíti a kötelezettségét, állatvédelmi bírságot kaphat. A 15. kerületben ennek összege akár a 150 ezer forintot is elérheti. Döntős a Veszprém a férfi kézilabda klubvilágbajnokságon, miután 44-19-re legyőzte a kuvaiti Burganest C-t az Egyiptomban zajló csoportkör utolsó fordulójában. A magyar bajnoki címvédő számára tét nélküli volt a mérkőzés, mert már két forduló után biztosította csoportgyőzelmét, ezzel azt, hogy csütörtökön döntőt játszhat a Bajnokok Ligája győztes Barcelonával. Nem változik az időjárás, folytatódik a szinte nyáriasan meleg napos idő. Délután ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. Holnap hűvös és kissé fátyol felhős reggelre ébredhetünk, és nappal is lesznek kósza felhők, de csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 24-27 fok is lehet. A hétvégén igazi kiránduló idő lesz, töltsenek időt a szabadban.
2: Baleset nehezíti a közlekedést az Árpád-fejedelem útján, a Szépföldi út közelében a Deregye utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornajavítás zajlik ott. Az M5-ös autópályán Röszke felé dolgoznak Inárcs és Lajos Mise térségében is, 1-2 kilométeres a lassulás. Torlódás különösebben nem tapasztalható. Dolgoztak az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé, Halászteleknél a 15-ös és a 14-es kilométerek között. Már megszűnt a sávzárás, de 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban, az M1-es autópályán az 56-os jelű Tatabánya és a 22-es jelű Herceg forgalom csomópontok között, aki teheti, válasz a másik útvonalat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométerek között aszfaltoznak, egy sávon halad a forgalom, és a torlódás továbbra is 3 kilométer környéki. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Lori, köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is. 6 perccel járunk egy óra után a mikrofonnál továbbra is, Jekkel, Dániel, és tényleg elpörgetjük az összes munkaórát ebből a mai napból is. Jönnek velem Katy Perry, Firework, ez a

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Közel 12%-kal, négyzetméterenként átlagosan 872.000 forintra drágultak az ingatlanok a budapesti agglomerációban az év első 8 hónapjában. Ezt egy friss felmérésből láthatjuk. Leginkább a déli és a délkeleti szektor árai lőttek ki akár 20%-kal, miközben egy átlagos otthonért már 87 millió forintot kérnek a vevők. A fővároshoz képest még mindig olcsóbb környékeken jelentősen felpörgött a kereslet, így az első lakásukat vásárlók aránya is komolyan megugrott a támogatásoknak köszönhetően. Meglátjuk ez. Merre megy tovább? The Beach Boys, Kokomo, ez biztosan érkezik itt a Sláger FM-en.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Zara Larsson a Pink Panthers-szel közösen a Stateside című dalát prezentálta, énekelte. Aztán megyünk tovább, érkeznek az időjárási és közlekedési infok, majd Dan Zamboon és a Mystical Magical nyitja az óra második felét.

0: Zavartalan a napsütés és a száraz légtömegek határozzák meg a napunkat, miközben a keleti-dél-keleti szél is élénk marad térségünkben. A kora reggeli órákban tapasztalt markánsabb 12 fokos hűvös után napközben dinamikusan emelkedik a hőmérséklet, így a délutáni órákra már stabilan elérjük a 25 fokos kellemes maximumot hétágra sütő napsütés mellett. A Podmanicki utcát egyirányosították, az 5-ös utcától a Teréz körútig csatornajavítás zajlik, ott a 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornajavítás zajlik ott. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A mentőhelikopter leszállásának idejére megállították a forgalmat, aki teheti. A 80-as jelű Polgárdi kihajtónál hajtson le az autópályáról. Kamion keresztbe fordult az M5-ösön, Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon a 98-as kilométernél. Csak a leállósávon lehet haladni, a torlódás meghaladta az 5-6 kilométert. Ott, aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válassza az 5-ös főutat. Ott jobban lehet haladni. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: My name is Benson Boone.
1: Ez

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: igazi változatosság ide költözött. Sláger FM.
1: Minden, amit szeretünk.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az idei nyáron 8 év után újra az eredeti felállásban tért vissza a hazai elektronikus zenei szintére a Compact Disco, a zenekar, amely 2012-ben Magyarországot is képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon, a Papp László Budapest Sportarénában, idén nyáron a Düren-Düren előzenekaraként állt újra a színpadra, hatalmas sikert aratva a rajongók körébe, és nem kizárva a folytatást. Ez talán fontos lehet. Compact Disco hősök, minden rendben, ez érkezik ennek örömére itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le! Állati lesz!
6: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
7: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora.
3: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
11: Te valami kézi munkát csinálsz egyébként, Tamara?
10: Nem, csak rajzolok.
11: Hát az... Nagyon jó, de hát az fantasztikus.
12: Művészet.
10: Én festek.
11: Tényleg?
12: Művészet.
10: Festeni is szoktam sokszor.
11: Mi a témátok, amit rajzoltok?
10: Jön. Én legtöbbször lovakat szoktam rajzolni.
11: Igen?
10: Igen, az a kedvenc.
13: Én meg egy szívecskét is én nem tudok rajzolni.
11: Tényleg? Hányfajta szívet lehet lerajzolni?
10: 100.
11: 100?
10: A legcsonyabbtól a legszebbik.
14: Székre állok.
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Elrendelték Sesztát Miklós letartóztatását. Nem épül meg a Szolnokra tervezett kínai elektrolitgyár. Újraindulnak az egyetemi filmklubok. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elrendelte Sesztát Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája, közölte a tárgyalás után a fővárosi törvényszék szóvivője. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Sesztát Miklóst azzal gyanúsítják, hogy a harmadik Orbán kormány fejlesztési minisztereként nagyjából 11 milliárd forint értékben fogadott el kenőpénzt a Volánbusz túlárazott járműbeszerzéseihez kapcsolódóan. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását a Bácskiskun vármegyei főügyészség indítványozta. Az ügyben korábban már letartóztatták Jelinek Dániát és Szívek Norbertet. Visszalépett a Szolnok határába tervezett elektrolitgyár építésétől a kínai Kunlunchem Hungary Kft. A vállalat közölte, tiszteletben tartja a város döntését, és fontosnak tartja a helyi közösség véleményét. A beruházás ellen hónapokon át tiltakoztak a helyiek, petíciók indultak, és a városvezetés is egyértelműen elutasította a projektet. Amint egy 40 milliárd forintos beruházás 140 új munkahelyet hozott volna létre, az üzem pedig többek között a BMW és a Mercedes elektromos autógyártásához szállított volna elektrolitot. A bejelentés több helyi politikus is a lakossági összefogás sikerének nevezte. Több budapesti kerületben is megkezdődött, vagy hamarosan elindul az ebösszeírás, amelyben a kutyatartók számára jogszabály alapján kötelező a részvétel. A 7. és 8. kerületben december 1-ig várják a kitöltött adatlapokat, míg más város részekben október végéig vagy év végéig tart a felmérés. Az önkormányzatok hangsúlyozzák, minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, és akkor is szükséges az adatszolgáltatás, ha a tulajdonos korábban már részt vett ebösszeíráson. A nyilvántartás célja többek között a veszettség elleni védekezés, az állatvédelmi feladatok támogatása és a kutyatartók adatainak napra készen tartása. A szabályok megszegése akár 150 ezer forintos bírságot is maga után vonhat. Ebösszeírást 3 évente kötelező tartani. 28 egyetemen indulnak újra a Nemzeti Filmintézet által támogatott egyetemi filmklubok. A 4 éve indított kezdeményezéshez ezúttal 11 budapesti, 12 vidéki és 5 határon túli felsőoktatási intézmény csatlakozott. A fél év során összesen mintegy 200 ingyenes filmvetítést szerveznek a hallgatóknak. A program célja, hogy a fiatalok mozi körülmények között ismerhessék meg a klasszikus és a kortárs magyar filmgyártás legfontosabb alkotásait. A vetítéseket minden helyszínen szakmai beszélgetések kísérik, ahol a diákok meghívott vendégekkel, alkotókkal és szociológusokkal vitathatják meg a látottakat. A kínálatban a kultikus játékfilmek mellett idén díjnyertes dokumentumfilmek is helyet kaptak. Most jó rész napos, derült idő van térségünkben, csapadékra továbbra sincs kilátás. A szél a legtöbb helyen gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értékeket is mérhetünk majd. A holnapi időjárás már többfelé vastagabb fátyol felhők alakítják, amelyek időnként megszűrhetik majd a napsütést, de esőre továbbra sem kell számítani. Délutánra kellemesen felmelegszik majd a levegő. A csúcsértékek általában 22 és 27 fok között várhatók. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Két kamion keresztbe fordult az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon. A 98-as kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom, a torlódásot meghaladta az 5-6 kilométert, aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válassza az 5-ös főutat még időben. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél két személyautó, illetve egy kamion és egy személyautó ütközött össze a 70-es kilométernél, pedig két jármű között össze a kialakult torlódásban. A pályazárat feloldották, de továbbra is kiterelik a forgalmat a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontban. Ott a torlódás jelenleg már több mint 9 kilométeres. Nem egyszerű a helyzet. Budapesten mossák az alagutat majd ma este, ezért 12:30, illetve hajnali 4:30 között lezárásra kerül. Nem érdemes vele kalkulálni, ott nem lehet majd haladni. Várjuk az önök közlekedési infóit is. 06:30:30:30 9:08 a hívható és SMS számunk. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy ezt a délutánt is együtt töltjük, és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan, ezzel adva egy jó nagy sebesség növekedést a munkaórák telési idejének. Már ha van ilyen, Shakira, Burna Boy, Die Die, ezzel indulunk. Sláger!

0: Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.
1: A legnagyobb slágerek változatosan,
0: csak a Sláger FM-en.

0: Hi, Hungry. This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vízmegtartás és biodiverzitás megőrzése a célja a Gödöllőn tervezett rákos patak revitalizációnak. A polgármester, illetve a főépítész a helyszínen tekintette át az előkészületeket a közelmúltban, amelyek során a meder átalakításával lassítanák a lefolyást, esőparkokat hoznának létre, és még idén össze lakossági fórumon mutatják be a végleges terveket, melynek célja az, hogy ne csak átfoljon ott a városon a patak, hanem minél inkább megemelkedjen a talajvíz, és ezzel legyen nagyobb esélye a környezetnek a klímaváltozással szemben. Alphaville, Sounds Like a Melody, ezzel folytatjuk.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A slágerefonán szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, illetve a friss időjárási és közlekedési infok a következőkben, aztán rögtön utána Jennifer Lopez és David Guetta közösével a Save

0: Kifejezetten száraz, csapadékmentes és napos időre van kilátás vétel körzetünkben, miközben az élénk keleti szél is folyamatosan fújt, majd azért egy picit a hajnali órákban mérhető friss 12 fokos minimumot követően a napsütés hatására a hőmérséklet gyorsan felemelkedik, és szépen lassan el is érjük a mai maximumot. Délután 25 fokra kúszik fel a hőmérők higanyszála. Podmanicki utcát egyirányosították, az 5-ös utcától a Teréz körútig csatornajavítás zajlik, ott a 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornajavítás zajlik ott. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A mentőhelikopter leszállásának idejére megállították a forgalmat, aki teheti. A 80-as jelű polgárdi kihajtónál hajtson le az autópályáról. Kamion keresztbe fordult az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon a 98-as kilométernél. Csak a leállósából lehet haladni. A torlódás meghaladta az 5-6 kilométert. Ott, aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válassza az 5-ös főutat. Ott jobban lehet haladni. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt a No Doubt sláger, az It's My Life. Aztán Bon Jovi-ekkal folytatjuk. Azt tudta, hogy John Bon Jovi a világ egyik legsikeresebb zenekarának frontembereként hosszú éveken át szinte semmilyen formális énekleckét nem vett. Jellegzetes, rekettes hangját és védjegyévé vált dallamait autodidakta módon, pusztán a színpadi rutin és a túlfűtött turnézás során csiszolta tökéletesre. Érkezzenek most ők, ez a Living on a Prayer.

0: hogy de szeretem pénzt.
1: A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
4: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
11: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
12: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Hogy rajzolnál le mondjuk egy kutya cicát?
15: Hát az, hogy cica feje van, és kutya farka, és kutya teste.
16: Hát igen.
17: Hogy rajzolnál le egy porcicát?
16: Hát egy porszemet, ami ma a nyuszi fül. Vagyis nem nyuszi.
17: Nyuszi cica.
16: Miért nem cica nyuszi?
17: Cica nyuszi. Oké, akkor cica nyuszit hogy rajzolnál le?
16: Hát hogyan? Amúgy cica a feje, de nyúl a füle.
14: A füle és a teste.
16: Nyúl.
14: Por.
17: Porrá lettünk.
12: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Visszadobta a köztársasági elnök a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet. Megtorpant a turizmus augusztusban Magyarországon. Jubileumi Margó Irodalmi Fesztivál lesz idén a Millenárison. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. Baka András bár egyetért a szakmai önkormányzatiság megerősítésével, kifogásolja, hogy a jogszabály korlátozná a kamarai tisztségviselők szabad megválasztását. Az államfő szerint a független szakmai szervezetek autonómiáját leginkább az szolgálja, ha a tisztújítás szabályairól maguk a kamarák dönthetnek. Emellett arra is figyelmeztetett, hogy a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépés és nem megfelelő átmeneti szabályozása miatt egyes orvosok akár adminisztratív okokból is elveszíthetik szakmagyakorlási jogosultságukat, ami veszélyeztetheti a betegellátás folyamatosságát. Baka András államfő ezért a törvény újbóli mérlegelését kérte a parlamenttől. Visszalépett a Szolnok határába tervezett elektronikus gyár építésétől a kínai Kunlun Cham Hungary Kft. A vállalat közölte, tiszteletben tartja a város döntését, és fontosnak tartja a helyi közösség véleményét. A beruházás ellen hónapokon át tiltakoztak a helyiek, petíciók indultak, és a városvezetés is egyértelműen elutasította a projektet, amint egy 40 milliárd forintos beruházás 140 új munkahelyet hozott volna létre, az üzem pedig többek között a BMW és a Mercedes elektromos autógyártásához szállított volna elektrolitot. A bejelentés több helyi politikus is a lakossági összefogás sikerének nevezte. Jelentősen visszaesett a magyar turizmus teljesítménye augusztusban. A KSH adatai szerint közel 2,6 millió vendég összesen 6,9 millió vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken, ami jelentős visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, írja a pénzcentrum. A legnagyobb csökkenés a külföldi turistáknál volt tapasztalható. Számuk több mint 12%-kal mérséklődött. Budapesten és a Balatonnál is két számjegyű volt a visszaesés. A belföldi forgalom szintén gyengült, bár kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csaknem 152 milliárd forint volt, ami szintén elmaradt a tavalyi szintől. A szakértők szerint az erősödő forint, a külföldi utazások vonzereje és a magánszálláshelyek gyengülő teljesítménye egyaránt szerepet játszhatott a kedvezőtlen adatokban. Október 15 és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén különleges évfordulót ünnepel, hiszen 15 éves lett. A jubileumi rendezvényen díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. Az esti programok között különleges irodalmi zenei produkciók is szerepelnek. A könyvbemutatók ingyenesen látogathatók. Ma estig marad a derült idő, esetleg kevés fátyol felhő érkezhet észak felül, csapadékra továbbra sem kell készülnünk. Kora reggelre általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. A hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, a belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értékeket is mérhetünk majd. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg majd vastagabb fátyol felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfény, de csapadék ezen a napon sem várható. A délutáni órákban kellemes idő lesz, 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
19: Két kamion keresztbe fordult az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon. A 98-as kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta az 5-6 kilométert. Aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válassza az 5-ös főutat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél kamion és személyautó ütközött össze, a 70-es kilométernél is két jármű ütközött össze a kialakult torlódásban. A pályazárat feloldották, de továbbra is kiterelik a forgalmat a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontban. A torlódás ott meghaladta a 9 kilométert. Az M1-esen Budapest felé telítettek a sávok Tatabánya és Bicske között, ahol szakaszos torlódás alakult ki. A külső sávon hatalmas a kamionsor, amely hosszú szakaszon szinte csak áll, emiatt 40-50 percet is állnak a járművek. Aki személyautóval van, az válaszza az átterelt belső sávot, akinek nem Budapest a célja, az pedig kerülje el ezt a gyorsforgalmi szakaszt. Budapesten a Podmanicki utcát továbbra is egyirányosítva tartják, az 5-ös utcától a Terész körútig, csatornajavítás miatt a 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
20: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
19: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy ezt az órát még együtt töltjük, hallgatva a legnagyobb slágereket változatosan. A pörögerek azok a munkaórák, Pink Trust Fall, ezzel indulunk.
20: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a sláger.

Itt a Sláger FM-en a Fine Young Cannibals slágerét hallgattuk. Ez volt tőlük a Good Thing. Október 3-án szombaton, tehát most szombaton érkezik a Richter Egészségváros a Kossuth térre, Pest-Szentlőrincre, ahol 30 sátorban várják ingyenes szűrővizsgálatokkal és programokkal a lakosokat. Az esemény nem csak az egészségmegőrzést szolgálja, hanem a helyi fizioterápiás eszközpark fejlesztését is, ugyanis a gyógyszergyártó 3,5 millió forintos alapadományán túl a résztvevők aktivitását is díjazza, hiszen minden egyes QR kódos vizsgálat és program 500 forinttal növeli a támogatás összegét. Ez nagyon jól hangzik, nem csak segítünk magunkon, hanem a közösségen is, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. 18. kerület Kossuth Lajos tér, október 3-a, most szombat Richter Egészségváros, Taylor Swift, The Faith of Ophelia, ezzel folytatjuk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, most pedig a legfrissebb időjárási és közlekedési infokkal, aztán utána Billie Eilish-sal és a Birds of a Feather-rel folytatjuk. A mai napon egy stabil, száraz és zavartalanul napos időjárási helyzet alakul ki, amelyet élénk keleti és délkeleti szél kísér. A reggeli órákban még éreztette a hatását a hűvös levegő a maga 12 fokos csípős kezdetével, ám napközben a zavartalan napfénynek köszönhetően a hőmérséklet már 25 fokos kellemes értékeket mutat, majd napsütés mellett, úgyhogy élvezzük ki, nagyon kellemes időnk van ma is. Baleset nehezíti a közlekedést az Árpád fejedelem útján a Szépföldi út közelében a Deregye utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornajavítás zajlik ott. Az M5-ös autópályán Röszke felé dolgoznak Inárcs és Lajos Mise térségében is, 1-2 kilométeres a lassulás, torlódás különösebben nem tapasztalható. Dolgoztak az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé, Halászteleknél a 15-ös és a 14-es kilométerek között, már megszűnt a sávzárás, de 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel, szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban, az M1-es autópályán az 56-os jelű Tatabánya és a 22-es jelű Herceghalom csomópontok között, aki teheti, válasz a másik útvonalat, az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométerek között aszfaltoznak, egy sávon halad a forgalom, és a torlódás továbbra is 3 kilométer környéki. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: most ilyenkor Kata szokott lenni, most így egyből Katát mondtam
1: Katának
0: volna,
1: de hát elfoglaltsága van, úgyhogy én leszek ma a hallgatókkal egész délután, és még este is, úgyhogy nagyon várom. Leginkább a kívánság műsort, múltkor olyan cuki kislányok telefonáltak be egy kis tini partiról, hogy nem is akartam elhinni, annyira aranyosok voltak, várom nagyon a telefonhívásokat a kedves Sláger FM hallgatóktól, hogy teljesíthessem majd a dalokat.
0: Izgulsz?
1: Hát azt már talán ennyi év után nem, de van bennem mindig egy kis druk, hogyha akkor az nem lenne, nagy baj lenne.
0: Jól van akkor, köszönjük szépen, hogy itt vagy mindenkinek. Nagyon kellemes rádiózást kívánunk Ágival, nem Kiskatával, aztán én pedig holnap 10-kor jövök. De akkor hogy? Aztán most jössz holnap 10-kor, vagy
1: nem? Jövök.
0: Jössz. Az igen, ez ám a munkamorál. Köszönjük szépen mindenkinek, minden jót. Ciao.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
4: Huminsavat használok. Humin Gardent.
3: És én már elkéstem vele?
4: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
3: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
5: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsenparkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába.
6: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
7: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
8: Line-up-pal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
9: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
10: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Egy hónapra elrendelték Sesztát Miklós letartóztatását. A kormányhivatalokban és a közjegyzőkben bíznak leginkább a magyarok egy felmérés szerint. Lövészeti sportközpontot adtak át Újszászon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 30 napra elrendelte Sesztát Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bírósága Volánbusz ügyben. A KDNP országgyűlési képviselőjét a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja. A bíróság szerint a bizonyítási eljárás zavartalanságának biztosítása kiemelt érdek, ezért a gyanúsított kommunikációjának teljes ellenőrzése szükséges. A nyomozás még kezdeti szakaszban van, a hatóságok további tanúkihallgatásokra és akár újabb gyanúsításokra is számítanak. A döntés egyelőre nem jogerős, Sesztek Miklós fellebbezést nyújtott be letartóztatás ellen. Az ügyben korábban már letartóztatták Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet. Érdemben mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, arra reagálva, hogy Bak András visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra a törvénymódosítást. Bak András azért küldte vissza a jogszabályt, mert kifogásolja a kamarai tisztségviselők választásának korlátozását, valamint aggályosnak tartja az orvosi kamarai tagság kötelező visszaállításának átmeneti szabályát. Az államfő szerint el kell kerülni, hogy adminisztratív akadályok miatt orvosok essenek ki az egészségügyi ellátórendszerből. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek a Medián kutatása szerint. A Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült júniusi reprezentatív felmérés szerint a válaszadók 82%-a nagyon vagy közepesen bízik a kormányhivatalokban, míg az országgyűlési képviselőkben 72%, a közjegyzőkben pedig 70%. A közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézés megítélése kiemelkedően kedvező, az érintettek legalább 85%-a pozitívan értékelte a kapott szolgáltatást. A kutatás arra is rámutatott, hogy a fiatalabb, valamint a magasabb végzettségű válaszadók jellemzően nagyobb bizalommal vannak a jogi és közéleti intézmények iránt. 28 egyetemen indulnak újra a Nemzeti Filmintézet által támogatott egyetemi filmklubok. A 4 éve indított kezdeményezéshez ezúttal 11 budapesti, 12 vidéki és 5 határon túli felsőoktatási intézmény csatlakozott. A fél év során összesen mintegy 200 ingyenes filmvetítést szerveznek a hallgatóknak. A program célja, hogy a fiatalok mozi körülmények között ismerhessék meg a klasszikus és a kortárs magyar filmgyártás legfontosabb alkotásait. A vetítéseket minden helyszínen szakmai beszélgetések kísérik, ahol a diákok meghívott vendégekkel, alkotókkal és szociológusokkal vitathatják meg a látottakat. A kínálatban a kultikus játékfilmek mellett idén díjnyertes dokumentumfilmek is helyet kaptak. Taktikai élménypark néven új 300 millió forintos Európai Uniós támogatással megvalósult lövészet és sportközpontot adtak át Újszászon, a korábbi illegális hulladéklerakó helyén. A 16 ezer négyzetméteres szabadtéri területen ijászkodni, airsoftozni és paintballozni is lehet majd. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei településen lévő komplexum különlegessége egy egykori légvédelmi óvóhely, ahol helyet kapott egy állandó kiállítás, egy szabaduló szoba, valamint a rendvédelmi diákok képzését segítő taktikai helyiség is. A létesítmény a szükséges engedélyek beszerzése után a tervek szerint novemberben nyitja meg kapuit. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Zavartalanul napos, száraz idővel folytatódik a ma délután a térségünkben. A forgalomban haladókat csontszáraz utak fogadják, de a vakító napsütés miatt a napszemüveg továbbra is elengedhetetlen. Bár időjárási front most nincs felettünk, a melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és dekoncentráltság is jelentkezhet a volán mögött, a megélénkülő délkeleti szél pedig ronthatja a menet stabilitást. A legmelegebb órákban továbbra is átlagosan 24-26 fok körül alakul a csúcs mérséklet. És hogy mire számíthatunk a vonatok közlekedése terén, Bogáti Bencétől fogják hallani, a MÁV sajtóügyeletesétől. Szervusz, hallgatlak!
13: Szia Ági, köszöntöm a hallgatókat! Baleset történt Somlóvásárhelyen, emiatt a Bakony és Göcsei Intercity helyett Devecser és Kerta között pótlóbusz jár. Az erre utazóknak jelentősen hosszabb menetidővel kell számolni a délutáni órákban. Zavartalan a forgalom Rákos állomáson, a hétfői baleset jelenleg nem okoz fennakadást. A 60-i és az újszászi fővonalon ismét közlekednek a távolsági és az elővárosi vonatok. Azonban a Debrecen felé induló Intercity továbbra is Cegléd érintésével járna. Reggeltől ismét teljes útvonalon járnak az S76-os vonatok is. A műszaki mentés és helyreállítás további korlátozásokkal jár majd, ezért ezt kisebb forgalmi időszakra, várhatóan a hétvégére időzítjük. A munkálatok ideje alatt várható forgalmi rendről a MÁV csoport honlapján adunk majd tájékoztatást. Jó utazást kívánok!
12: Az elérhetőségünk nem változott, írjanak, hívjanak, ha látnak valamit az utakon 0630 30 30 95 8.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul a délután, remélem sokáig együtt rádiózhatunk, én Zsupos Ági vagyok, a Sláger FM-en pedig természetesen, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, a legnagyobb slágerekkel várom önöket, na meg hogy kényelmesebb legyen a hazafelé vezető út. Éva

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ne feledjék, ha lapul még a pénztárcánkban ilyen régi reptéri buszra való jegy, ami 2200 forintba került, akkor ma még használhatjuk utoljára. Október 1-től holnaptól már nem érvényes a 100E buszon. Kidobni viszont nem kell, évvégéig a BKK ügyfélközpontjaiban ráfizetéssel becserélhetjük, vagy 300 forintos kezelési díjjal vissza is válthatjuk. Utóbbi esetben 1900 forint jár vissza. Ezt én magam számoltam ki. Phil Collins következik a Two Hearts-szal. Az 1988-as Buster című filmhez készült, aminek ő volt a főszereplője.

0: Dimörzs Zala után folytatjuk a Sláger FM-en méghozzá fél öt után friss időjárás és közlekedési információkkal érkezem erre egészen biztosan. Számíthatnak, de természetes, hogy aki éppen hazafelé tart, vagy még a munkában van, a legjobb dalokat szolgáltatom neki. Loa és a Get Lucky biztosan szól, majd ebből mutatok egy kis ízelítőt. Hallgassák csak!
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tajkata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
9: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
10: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
11: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
12: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
14: Marina Sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
1: A reklám után.
0: Kifejezetten kellemes, derült őszi időben autózhatunk a délutáni órákban. Csapadéktól egyáltalán nem kell tartani, az utakon pedig kiválóak a látási viszonyok, és száraz az aszfalt. De az allergiásokat a közepes, magas szintű parlagfű, a gombakoncentráció megviselheti. A frontmentes idő ellenére a szél miatt ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk a forgalomban, úgyhogy vezessenek. Ahogy szoktam mondani, a megszokottnál türelmesebben. A délutáni csúcshőmérséklet továbbra is 24-25 fok körül tetőzik. Erre kell számítani. Lássuk, mire kell figyelni az utakon. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán telítettek a sávok Komárom és Tatabánya között, ahol szakaszos torlódás alakult ki. A külső sávon hatalmas a kamionsor, ami hosszú szakaszon szinte csak áll, emiatt 40-50 percet is állnak a járművek. Aki személyautóval van, az válassza az átterelt belső sávot. Akinek nem Budapest a célja, az kerülje el ezt a gyors forgalmi szakaszt. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 68 18-as kilométernél műszaki hibás teherautó a külső sávon vesztegel. Két kamion keresztbe fordult az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között, a Budapest felé vezető oldalon a 98-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom, a torlódás már ott meghaladta a 10 kilométert, úgyhogy aki teheti, a 114-es jelű Kiskunfélegyháza csomópontban válassza az 5-ös főútat, és válasszák a Sláger FM-et, ha megosztanának velem friss információkat, megtehetik ezt a 0630 3030 95 8-as SMS számunkon, illetve a bátrabbak csöröghetnek is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM. Péntektől vasárnapig kortárs művészettel telik meg a bálna. Október 2-a és 4-e között rendezik meg ugyanis a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt, remélem jól mondtam ki. A festmények, fotók és szobrok mellett idén a dizájn, az ékszer és a divat is helyet kap majd. Akkor is lehet nézelődni, ha nem nagy műtárgyvásárlásban vagyunk. Több galéria kínálatát láthatjuk egyetlen helyen, szóval ebből a szempontból is egy különleges alkalomról van szó. A rendezvény oldalán találnak további részleteket. Érkezzen nálunk addig is Cher és az If I Could Turn Back Time. Diane Warren érte ezt a dalt még 1989-ben. If

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió finanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsenparkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
5: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
6: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Thai Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
9: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
10: Mertens Varánus, szurikáta, királypiton, óriás teknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Pokcsarnokban. Gyertek, állati lesz!
0: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Megyebérlet lesz a Vármegyebérlet új neve október 1-től. Kötelező ebösszeírás indult több budapesti kerületben. Október 15-én kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Érdemben mérlegelik a köztársaság elnök észrevételeit az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, arra reagálva, hogy Bak András államfő visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra a törvénymódosítást. A tárcavezető azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése, ezért a Sándor Palota javaslatait az országgyűlés törvényalkotási bizottsága elé terjesztik. Bak András azért küldte vissza a jogszabályt, mert kifogásolja a kamarai tisztségviselők választásának korlátozását, valamint aggályosnak tartja az orvosi kamarai tagság kötelező visszaállításának átmeneti szabályait. Az államfő szerint el kell kerülni, hogy adminisztratív akadályok miatt orvosok essenek ki az egészségügyi ellátórendszerből. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva a közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Több budapesti kerületben is megkezdődött, vagy hamarosan elindul az ebösszeírás, amelyben a kutyatartók számára jogszabály alapján kötelező a részvétel. A 7. és 8. kerületben december 1-ig várják a kitöltött adatlapokat, míg más városrészekben október végéig vagy év végéig tart a felmérés. Az önkormányzatok hangsúlyozzák, minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, és akkor is szükséges az adatszolgáltatás, a tulajdonos korábban már részt vett ebösszeíráson. A nyilvántartás célja többek között a veszettség elleni védekezés, az állatvédelmi feladatok támogatása és a kutyatartók adatainak napra készen tartása. A szabályok megszegése akár 150 000 forintos bírságot is maga után vonhat. Ebösszeírást 3 évente kötelező tartani. Az idei ásatás egyik legjelentősebb leletére bukkantak a régészek a Piliszent Iván határában található Hárs erdőben. Egy apró ólomból készült szemérmes Vénusz szobrocska került elő egy egykori római kori falutelepülés területéről. A szakemberek szerint ez az első ismert vallási vonatkozású lelet a lelőhelyen, ezért fontos információkkal szolgálhat a település lakóinak hitvilágáról és mindennapi életéről. Az ásatás során emellett bronz tükörtöredéket, érméket, fibulákat, vaseszközöket és nagy mennyiségű kerámiát is találtak. A Piliszent Iván melletti római települést több mint egy évtizedet mutatják a régészek. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Tánc Színházban. A Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében megvalósuló 15. fesztiválon a Millenáris Parkban díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. Este irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, az elmúlt másfél évtizedet pedig Margó gálával ünneplik. A fesztivál nyitónapján 12. alkalommal adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat. A könyvbemutatók ingyenesen látogathatók. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Ragyogó napsütés kíséri a ma késő délutáni csúcsforgalmat vételkörzetünkben. A közlekedőket mindenfelé száraz utak és akadálymentes haladás várja, legalábbis ezt írják a hallgatóink is. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincsenek balesetek, fennakadások, vezessenek óvatosan. Az egyre alacsonyabban járó nap miatt napszemüveg még azért szerintem jó szolgálatot tesz, a melegedés okozta fáradékonyság és a napi hőingás miatt pedig tompulhatnak a reflexeink. Erre is érdemes odafigyelni, most már csak 22-24 fok között alakulnak a maximumok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
13: Lássuk, mi a helyzet az utakon. Baleset miatt lezárták a 11. kerületben a Fehérvári utat kifelé a Bocskai útnál. A 17-es, a 41-es, a 47-es és az 56-os villamos helyett Albert falva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik. Erős a forgalom a Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, és tovább a Hegyalja úton, az Alkotás utcában befelé, itt a Déli pályaudvarnál, a Szél Kálmán tér környékén, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra. Nehéz az átjutás a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon mindkét irányba, és akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton, a Szent István parttól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, az Erzsébet térnél és a Tököli úton befelé a Barostér előtt, illetve tovább a Rákóczi úton, a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból. Hát le se lehetne tagadni, hogy csúcsforgalom van, vezessenek óvatosan, legyenek türelmesek, ha velünk tartanak, abban biztosak lehetnek, hogy csak a legjobb dalokat játszom majd, hogy feldobjam a kedvüket.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: 5 óra után folytatjuk, itt a délutánban remélem sokan velem tartanak, Zsupos Ági vagyok, a Sláger FM következő nagy sztárja pedig Teddy Swims lesz a hírek után, mert hogy a Lose Control-t adja elő, 2023-ban hallhattuk először ezt a dalt, és azóta is nagyon

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Új útvonalon sétálhatunk Tatabányán. Hölgyeim és uraim, megnyílt a Turul Szívek Kardió Tanösvény a Turuli Parkerdőben. Két táv közül is választhatunk, a rövidebb 2,5, a hosszabb nagyjából 4,5 kilométeres. A kijelölt pontokon pulzust mérhetünk, nagyon durva, így a séta közben a terhelésünkre is lehet majd egy picit figyelni, valakinek muszáj, ugye? Valakinek pedig lehet, hogy csak egy jó kis plusz. Egyénileg is bejárható, de egyébként vezetett alkalmak is vannak. A Vértes erdő és a Szent Ferenc kórház oldalán lesz erről további információ. Nálunk pedig szólnak a legnagyobb slágerek, a legnagyobb kedvencek. Benson Boone készülődik, a Mr. Electric Blue az a dal volt, amit amikor először meghallottam, azonnal beleszerettem. Egyébként az apukájáról írta az American Heart című albumra. Hey!

Fél hat után folytatjuk, itt a Sláger FM-en friss közlekedési és időjárási információkkal, aztán az óra második felében is tartogatok még meglepetéseket, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk maradni. Ami biztos, hogy Somber Undressed című dalát már be is készítettem az újdonságok közül. Ezt a dalt tuti meghallgatjuk, mutatok belőle egy kis ízelítőt.

0: Gyorsan zuhan a hőmérséklet, úgy tűnik, hogy most már csak 18-22 fok között lehetnek a hőmérsékleti értékek vételkörzetünkben, de egyébként tiszta, zavartalanul napsütéses időben telik a kora este, az esernyőket már teljesen elfelejthetjük, a közlekedés meteorológiai feltételek is ideálisak, száraz burkolatokon autózhatunk, viszont az élénk helyenként erős keleti, délkeleti széllökések folyamatos korrigálást igényelhetnek a kormányon, persze a nyílt útszakaszokon. Figyeljenek a sávváltásoknál és előzéseknél, vezessenek óvatosan, érjen haza mindenki. Van egy kis pitty-putty, ha jól látom, a 11. kerületben. Baleset miatt zárták le a Fehérvári útat kifelé a Bocskai útnál, arrafelé. Legyenek óvatosak. Tart a műszaki mentés a Rákóczi hídon. Pestre, a Pesti hídfő előtt csak a belső sáv járható. Továbbra is erős a forgalom a Margit körúton. A Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és tovább az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. A Szél Kálmán tér környékén a Pázmány Péter sétány műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakpart a Rákóczi hídtól északra a Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonalon, tehát csak a szokásos mindenki hazafelé. Nehéz az átjutás a Petőfi hídon is, és a Rákóczi hídon mindkét irányban akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton, a Szent István parktól délre, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Barostér előtt, és tovább a Rákóczi úton, a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé, a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként vezessenek óvatosan. 06 30 30 30 95 8, továbbra is ez a forró drót.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Ez a Sláger FM, szeptember 30-a van, a hónap utolsó napja, holnap pedig már kezdjük az októbert, és hát hallom itt a budapesti tömegközlekedésen, hogy sokan tüsszögnek, köhögnek, fújják az orrukat, nem tudjuk megúszni, megkezdődött a náthány.

És ha nem betegedtek még le, annak én csak örülök. Legyen ez így egész ősszel és télen, vigyázzanak az egészségükre, én pedig hozom a legnagyobb kedvenceket. Iron Mafia, és a Volt egy álmom, amivel folytatjuk. Volt egy álmom.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Legyél parki arc! Költöz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
5: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
6: Ki a Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Differnél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Ki a Differ? Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogált Facebook oldalán.
9: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed. Ritmusod. További információ metrodom.hu.
10: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
11: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések szabályait. Átadták a Száv repülés fejlesztési központját Budapesten. Október 10-én érkeznek a Vidócki mesék a Hagyományok házába. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szigorította a kék villogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. Engedély nélkül megkülönböztető jelzést használhatnak például a mentők, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés végrehajtás vagy a NAV. Engedélyhez kötött a megkülönböztető jelzés használata a Sándor Palota, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság, illetve a honvédelmi és a külügyi tárca kiemelt államérdekű feladatokra használt meghatározott járművein. Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó Saab csoportúj budapesti repülésfejlesztési központját, jelentették be a cég vezetői. A budapesti központ mintegy fél év előkészület után 25 emberrel kezdi meg a működését, és a közeljövőben a létszám jelentősen bővülhet, mondta a központ svéd vezetője. A beruházás költségei nem nyilvánosak, a projektet a Saab saját forrásból magyar állami támogatás nélkül valósította meg. Jelentősen visszaesett a magyar turizmus teljesítménye augusztusban. A KSH adatai szerint közel 2,6 millió vendég összesen 6,9 millió vendég éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, ami jelentős visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, írja a Pénzcentrum. A legnagyobb csökkenés a külföldi turistáknál volt tapasztalható. Számuk több mint 12%-kal mérséklődött. Budapesten és a Balatonnál is két számjegyű volt a visszaesés. A belföldi forgalom szintén gyengült, bár kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csaknem 152 milliárd forint volt, ami szintén elmaradt a tavalyi szintől. A szakértők szerint az erősödő forint, a külföldi utazások vonzereje és a magánszálláshelyek gyengülő teljesítménye egyaránt szerepet játszhatott a kedvezőtlen adatokban. Több százan kísérték utolsó útjára Deák Bill Gyulát a kőbányai új köztemetőben. A búcsúztatáson családtagok, pályatársak, közéleti szereplők és rajongók emlékeztek a magyar blues kiemelkedő alakjára. Koltai Gábor rendező felidézte közös munkáikat és hangsúlyozta, hogy Deák Bill Gyula a sikerek ellenére is megmaradt egyszerű kőbányai embernek. Pályafutása során a Hobo Blues Band énekeseként vált országosan ismerté, később saját zenekarával, valamint olyan színpadi szerepekkel szerzett elismerést, mint Torda alakja az István a király rockoperában. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. Többek között Artisius díjat, Fonogram életmű díjat, a Magyar Érdemrend kitüntetéseit, Pro Urbe Budapest díjat és Máté Péter díjat kapott. A búcsúztatáson életútját, küzdelmeit és a magyar zenei életben betöltött kiemelkedő szerepét méltatták. Deák Bill Gyula szeptember 17-én 77 éves korában hunyt el. Rendhagyó, ízig-vérig magyar betyár komédia kap helyet a Budapesti Hagyományok Háza színház termében október 10-én este. A Vidrócki Néptánc Együttes legújabb Vidrócki Mesék című egész estés produkciója, a Mátra legendás és hírhedt alakja Vidrócki Márton történeteit eleveníti meg a tánc és a zene nyelvén. A pörgős humorral és furfanggal teletűzdelt előadás megeleveníti a kor jellegzetes alakjait, legényes táncokkal és magával ragadó népzenével fűszerezve. A Vidrócki Néptánc Együttes célja, hogy a hagyományos néptánc lépéseket modern, színházi dramaturgiával ötvözve a mai közönség számára is könnyen befogadhatóvá és rendkívül szórakoztatóvá tegye. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Egyelőre úgy tűnik, hogy marad a száraz idő, úgyhogy késő este sem kell aggódni a csapadék miatt. Legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, mérsékelt marad a keleti, délkeleti szél. Késő éjszakára 10-12 fok közé süllyed a hőmérők higanyszála, már akinél még van higanyszálas hőmérő. Egyelőre egyébként 20-22 fokot mérhetünk vételkörzetünk településein, ami pedig a parlagfőérzékenyeket érinti, a pollenterhelés csökken, így a tünetek fokozatos mérséklődhetnek majd. Korábbi baleset és a terelés kiépítés miatt gigatorlódásra kell számítani az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon. A 98-as kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta 10 kilométert. A menetidő most már 1-1,5 órával is több lehet a tervezetnél, szóval aki teheti, a 114-es jelű Kiskunfélegyháza csomópontban válassza inkább az 5-ös főutat. Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Bag tér a 37-es kilométernél sajnos kigyulladt egy jármű, egy sávot lezártak, a torlódásot 2-3 kilométeres, és egy kis előretekintés, holnap ugyanis átépítik a terelést az M1-es autópályán Budapest és Tatabánya között, mert a határvezető oldal belső sávját fogják felújítani, a 19-es és a 61-es kilométer között Hegyesalom felé továbbra is a külső és a leálló sáv lesz járható. Vezessenek óvatosan és ne feledjék elérhetőségünket, hiszen a következő két órában kivált képpen szükség lehet rá. Ez a 06 30 30 30 95 8.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Toppergés, mert hogy indul 6 óra után a Sláger FM kívánság műsora, és bízom benne, hogy sokan velem tartanak este 8-ig, itt leszünk Luis Capaldival, nyitjuk rögtön, Ádámnak szól ez a dal. Ez lesz a Forget Me. Én Zsupos Ági vagyok.
15: Ez. Hello, it's Luis Capaldi here.
14: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM kívánság műsora, és még mielőtt rátérnénk a következő kérésre, egy programajánlattal is készültem a Fejér megyében élő kedves hallgatóinknak. Ott akkor is találunk kiránduló helyet, ha csak néhány óránk szabad ezen a hétvégén. A Csókakői vár és a Gajavölgy is szóba jöhet, Székesfehérváron pedig a Sóstói tanösvény. Előbb azt döntsük el, mennyi gyaloglás fér bele. És indulás előtt nézzük meg a kiválasztott hely nyitvatartását, az erdei útvonalaknál pedig az esetleges korlátozásokat. És hát nem véletlen, hogy Székesfehérvárról beszélgetünk, mert hogy Gábor ott él, a 0630 30 30 958-as számunkra írta, hogy a párjának Évának küldi Billy Oceant, a közös autós kirándulásaikhoz kér zenét. Jöjjön a Get Out of My Dreams, Get Into My Car!

Ez a Sláger FM. Egy első találkozásnál könnyen azon izgulunk, hogy elég érdekesek vagyunk-e. Közben azt is érdemes figyelni, mi jól érezzük-e magunkat a másik mellett. Ugyanez jutott eszébe Olivia Deannek is, a So Easy-t bátorításnak szánt az első randira induló barátnőinek. Kata Szentendréről a húgának, Dórinak írja ezt a dalt, aki állítólag ma este randira készül. A következő üzenetet kaptam a 0630303095-8-as számunkra. Nem kell szerepet játszani, Dóri. Elég, ha önmagadat adod. És ha a srácnak nem tetszik, akkor ő veszített. Ez szerintem még erősebb üzenet is, mint amit Olivia Deannek sikerült megírni a dalban. Lányok, most nektek szól Szentendrére a következő kedvencünk. És sok sikert, Dóri!

Fél hét után tartunk itt egy kis szünetet Olivia Dean után a Sláger FM kívánság műsorában, mert hogy hozom a friss időjárás és közlekedési információkat, ami pedig egészen biztos, hogy utána is zenélünk. Camila Cabello készülődik, és a Don't Go Yet.

0: Kellemes, derült kora este vár ránk, csapadékot már nem ígértek a meteorológusok. Nyugodt őszi idő van, szárazak az utak és jók a látási viszonyok, de a helyenként még élénk keleti szél miatt a járművek menet stabilitása kissé csökkenhet. Az allergiások tünetei is csökkenhetnek, ugyanis a következő időszakban már csökken a pollenterhelés is. 20-22 fok jelenleg az átlag hőmérsékletvétel körzetünk településein, késő éjszaka pedig 10-12 fok között alakul a maximum. Érkezem a legfrissebb közlekedési információkkal is, ugyanis helyszínelnek az Árpád hídon Budára, a Szentlélek tér előtt a középső sávban. Kerüljenek, ha tudnak, ott van egy kis torlódás. Akadozik továbbra is az előrejutás a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Illetve egy korábbi baleset és a terelés kiépítése miatt óriási a torlódás még mindig az M5-ösön, Kunszálás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon a 98-as kilométernél. Csak a leállósávon halad a forgalom, a torlódás több helyen meghaladta a 8-10 kilométert. Írjanak majd a 0630-30-30-95-8-as SMS elérhetőségünkre, vagy hívjanak, hogyha ott frissebb információjuk van, illetve csökkent a torlódás mértéke is, mert ez szerintem sokaknak fontos info lehet hazafelé.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

0: Ez a Sláger FM.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a kívánság műsorban is. Folytatjuk már is az önök kéréseivel, de előtte még egy programajánló, mert hogy két pódium beszélgetéssel és több kísérő programmal is várja a látogatókat a fővárosi Szabó Ervin könyvtár a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Október 2-án, tehát két nap múlva Hobó és Gubik Petra beszélgetnek majd arról, milyen szerepet tölt be az életükbe az olvasás. Egy nappal később pedig Zaher Gábor, Hajnóci Soma és Frederik Cornelius lesz a vendég. A programok természetesen ingyenesek. És már is rákanyarodunk a kérésekre, mert hogy Zoli 0630303095-8-as SMS számunkra küldte az üzenetét Érdről, a munkából hazafelé tartó kollégáinak kér. Egy Chris Reát, a The Road to Hell ötletét egy londoni körgyűrűn az M25-ösön átélt dugó is adta, és mivel nagyon sokan kértek, most szeretném még ide csatolni Évát is, hogyha nem haragszik meg, mert hogy nem csak a nővérének, Krisztinek szeretett volna egy dalt kérni, egy koncert emlékére hivatkozva, hanem szegény fiának is, aki sajnos lebetegedett, lázas, úgyhogy fönt lesz vele egy jó darabig. Ahogy azt a mai délutáni műsorban is emlegettem, hát a náthát ilyenkor az ősz elején nem nagyon lehet elkerülni. Gyógyuljatok Évinek, te kiszól a következő kedvenc. Well, I'm standing.

0: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már átszállították Sesztek Miklóst az őrizeti helyére. A tartós asszály miatt kritikus szintre csökkent a Duna vízállása. Lakossági bejárásokkal készül a Nagykörút zöld megújítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Letartóztatták és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe szállították Sesztek Miklóst, az Orbán kormány egykori nemzeti fejlesztési miniszterét. Az ügyészség gyanúja szerint Sesztek Miklós miniszteri hivatali ideje alatt több esetben is törvénytelenül járt el, és 2015 és 2018 között Szivek Norberttel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatójával együttműködve több mint 11 milliárd forintnyi jogtalan vagyoni előny megszerzésében működhetett közre. A volt minisztert a bírósági döntés után rendőri kísérettel szállították a büntetés végrehajtási intézetbe. Sesztek Miklós továbbra is tagadja a terhére rótt cselekményeket és azt állítja, hogy a gyanúsítás minden eleme alaptalan. A tartós aszály miatt kritikus szintre csökkent a Duna vízállása. Szeptember 9-én Budapestnél elérte a vízmérce nulla pontját a folyó. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság számításai szerint pedig a vízállása korábbi negatív rekordot megdöntve a mínusz 8 cm-t is elérheti a hét végére, jelentette az Időkép. Pakson mínusz 113 cm-ig süllyedhet a vízszint, itt azonban az augusztusban megépült fenék küszöbnek köszönhetően a korábbi mínusz 140 cm-es rekord megdőlése nem fenyeget. A rendkívül alacsony vízállás komoly akadályt jelent a folyami hajózásban, a kilátások továbbra is kedvezőtlenek, nem számítanak olyan mennyiségű esőre, amely érdemben megemelhetné a folyó vízhozamát. Jelentős zöld fejlesztés előtt áll a Nagykörút. Elkészültek a fasorok megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A BKK közlése szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon található mintegy 600 fa közül építési jogból egyet sem vágnak ki. Az egészségi állapotok miatt cserére szoruló fák helyett legalább 3 új fát ültetnek. Ráadásul olyan szakaszokon is új fasorok jelenhetnek meg, ahol jelenleg egyáltalán nincs növényzet. A fejlesztés része lesz a korszerű csapadékvízgazdálkodás és a klímaváltozáshoz jobban alkalmazkodó fafajok telepítése is. A tervek bemutatására októberben lakossági bejárásokat tartanak Ferencvárosban, Józsefvárosban, Erzsébetvárosban és Terézvárosban, ahol szakemberek ismertetik a fasor rekonstrukció részleteit. Letartóztatták azt a pilótát, aki a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán késsel támadt kollégájára. Az incidens miatt a gép kényszerleszállást hajtott végre a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén. A megtámadott pilóta súlyos sérüléseket szenvedett. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök szerint a támadó célja az lehetett, hogy lezuhanjon a gép. A beszámolók szerint a dulakodás hallatán több utas is a pilóta fülkéhez sietett, hogy segítsen megfékezni a támadót, miközben a személyzet egyik tagja stabilizálta a gépet. A repülő végül biztonságosan földet ért, a szaudi hatóságok pedig azonnal intézkedtek a támadó pilóta ügyében. Ferencváros különleges zenei fesztiválnak ad otthont október 3-án. Az FMK rendezvényen 14 kórus mutatkozik be 5 helyszínen, köztük a Központi Vásárcsarnokban, a Bakács téren, az Altemplomban és a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben. A programban klasszikus, kortárs, régi zenei, népzenei, világzenei és könnyűzenei előadások egyaránt helyet kapnak. A fesztivál délután 1 órakor közös énekléssel indul a Fővám téri Vásárcsarnokban, majd 20 perces koncertek követik egymást a különböző helyszíneken. A rendezvény célja, hogy a kórus zene kilépjen a koncerttermekből, és Ferencváros utcái, terei és a közösségi helyszínei váljanak egyetlen nagy koncerttéré. A napot közös záróének zárja majd a Bakács téren. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Bár a nap lement, de továbbra is derül csapadékmentes időt ígértek a meteorológusok. Az utak mindenhol szárazak, az időjárás nem gördít akadályt a közlekedés elé. A frontmentes, de gyorsan hűlő esti levegő és az élénk szél miatt viszont sokan tapasztalhatnak fejfájást, nyugtalanságot és fáradékonyságot a volán mögött. A reflexek is tompábbak lehetnek, vezessenek türelmesen. A mai hőmérsékleti értékek már tényleg csak csökkenni fognak, ami azt jelenti, hogy késő éjszakára, holnap hajnalra már 10-12 fok körül lehet az átlag hőmérséklet. Sok jármű ütközött össze az M0-ás autóúton a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Sziget-Szent Miklós térségében. A 19-es kilométernél megállították a forgalmat. A torlódás már most 5-6 kilométeres az ellenkező irányban a nézelődés miatt. 3 kilométeres a torlódás, aki teheti, kerülje el ezt a térséget. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot is építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani. És még mindig tart a helyszínelés az Árpád hídon, Budára, a Szentlélek tér előtt a középső sávban, ott is torlódásra kell készülni a Váci úttól. És továbbra is nehéz az átjutás a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon mindkét irányban. Az elérhetőségünk nem változott, ez a 06 30 30 30 95 8. Ide írhatnak akkor is, hogyha az esti kívánság műsorba kérnének egy dalt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 7 óra után is folytatódik az esti kívánság műsora Sláger FM-en. Én Zsupos Ági vagyok, Nóri kérésével folytatjuk. Áser érkezik, és a More Nóri éjszakás, úgyhogy kitartást kívánunk a mai műszakhoz.

parton át, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

Folytatjuk a Sláger FM esti kívánság műsorát, kértem a kedves hallgatókat, hogy írjanak bátran, hogyha szeretnének dalt kérni. Péter is így tett a 0630303095-8-as számunkra. Gábornak a kollégájának Dunakeszire szeretne kérni egy dalt. A mai napjuk állítólag nagyon jó volt, úgyhogy talán ez egy jó lendület lesz a hét további részében is. Az Unbelievable érkezik majd az IMF dala, és hogyha már a jó hangulatról beszélgetünk, akkor engedjék meg, hogy az őszi szünetben még tudja kínálni egy program. Egy különleges programot filmekkel a gyerekeknek, méghozzá a Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztiválra itt Budapesten. A rendezvényt egyébként majd október 24-e és 31-e között tartják a Marcibányi téri művelődési központban, több mint 50 animációs és élőszereplős rövidfilmmel, több premierrel. De egyébként a fesztiválon a filmnézés mellett lesz kaszkadőr, filmtánc és szinkron workshop bemutató is, már csak ezért is érdemes beírni a naptárba. Megyünk tovább a legnagyobb slágerekkel, ez az Unbelievable.

Egy tényleg nagyon rövid szünetet fogunk most tartani 7:30 után, aztán rögtön teljesít Amerika kívánságát. Előtte persze jönnek majd a friss közlekedési és időjárási információink. Aztán, hogyha jól látom, Erika innen Budapest szívéből az esti műszakhoz kért egy dalt Ed Sheerantől, ott volt a koncertjén néhány éve, amikor itt járt a fővárosban. Eyes Closed az újdonságát szeretné meghallgatni, én pedig nagyon szívesen teljesítem. Tehát Erika, ez már egy 2023-as szám. Ed Sheerannek van ám friss sebb sztoria is, de ebbe most nem menjünk bele.

0: Nyugodt, derült őszi esténk van, az égen szinte egyetlen felhőt sem látni, az utakon kiválóak a vezetési feltételek, száraz burkolatokon csapadék nélkül haladhatunk, a napi rohanás és az élénk keleti délkeleti szél miatt azonban jelentkezhet némi ingerlékenység, a sötétedés pedig azért szerintem mindenkinek legyen egy jel, hogy óvatosabban kell vezetni. Tartsák meg a kényelmes követési távolságot, az éjszaka folyamán olyan 10-12 fokig süllyed majd a hőmérséklet, és nagyjából erre lehet számítani majd a hajnali órákban is. Lezárták a 12. kerületben a Böszörményi utat a Kis János Altábor Nagy utca közelében. Történt egy baleset, ugyanis az utóbbi információk szerint az 59-es villamos helyett a Márton-Áron tér és a Szél-Kálmán tér között pótlóbusz közlekedik. Emiatt a baleset miatt a 212-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Királyhágó tér és a Kis János Altábor Nagy utca megállót. A 102-es autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Szendijárok és a Déli pályaudvar közötti megállókat. A 105-ös autóbusz terelve közlekedi, kihagyja a Nagyjenő utca és a Cifra György park közötti megállókat. Helyszínelnek még mindig az Árpád hídon, a Szentlélek tér előtt a középső sávban, ott is torlódásra kell készülni a Váci úttól, és történt egy baleset, arról kérek friss infókat a 11. kerületben a Fehérvári úton kifelé a Bocskai útnál. Mi a helyzet arra felé? 0630 30 30 95 8, ez lesz az elérhetőségünk, és nem csak telefonon, de SMS-ben is elérnek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Still dancing with my eyes closed.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

Folytatjuk a Sláger FM esti kívánság műsorát, pörögnek a kérések, de még mielőtt rátérnénk a következőre, van még itt egy program, amit szeretnék a figyelmükbe ajánlani. A tavaly nyáron megnyitott és már a több mint 34 ezer látogatóval büszkélkedő budapesti Európa Élményközpont most hétvégén izgalmas családi nappal kedveskedik a gyerekekkel érkezőknek. Október 3-a szombat lesz a napja, amikor megrendezik az ingyenes eseményt, az Európai Unióhoz kapcsolódó tájékoztató programokon és játékokon keresztül lehet még többet megtudni Európáról, úgyhogy ha családdal indulnának neki, vagy terveznek valamit most hétvégére, akkor a szombatot mindenképpen szánják erre, szerintem megéri, izgalmas lehet a gyerekeknek is, és hogyha már a fiataloknál járunk, nem tudom hány éves vagy Gréti, te küldtél nekem üzenetet, SMS-t a 0630 30 30 95 8-ra, és azt üzented, hogy már nagyon várod az őszi szünetet, biztosan nem véletlen, nem sokat kell már addig aludni, anyukádnak kértél egy dalt, Wolf Kati érkezik, erre táncolj, ha még van bennetek energia, akkor táncra fel!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Marina Sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
1: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
4: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
5: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időd, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
6: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátra Füred, ahol az élmény újjáéled.
8: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
9: Most átadhatod, és mondd el, hogy mi ez.
8: Ez egy kulcstartó.
9: Már föl is helyezem. Ez az, amit te kézzel készítesz, ugye?
8: Igen.
10: Én rózsaszínt kaptam.
9: Tényleg, és akkor az, ami ott van a kezedben, az kikapja?
8: Tamara is kapott.
9: Milyen egyéb ilyen kézműves dolgokat tudtok még csinálni, Tamara?
8: Szövés.
9: Szövés? Már azt is?
8: Kötés.
9: Kötés. Horgolás?
8: Azt is tudok.
9: Hangosan csinálod?
8: Hogy érted?
9: Hát a horgolást hangosan szoktam.
8: Nem horgolás.
9: Hanem?
8: Horgolás.
9: Ja, horgolás. Jól van, horgolás.
8: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ október 1-től. Hírességek sétánya épül Siófokon, jön a szaunázók hétvégéje országszerte. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Október 1-től új szervezeti rendszerint működik tovább a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség. A jogszabály értelmében a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnt, ugyanakkor nevét megtartva országos hatáskörrel az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt folytatja munkáját. Ezzel egy időben az országgyűlési őrség korábbi formájában szintén megszűnt, személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. A belügyminisztérium szerint az átalakítás célja a párhuzamos feladatellátás megszüntetése és egy hatékonyabb, egységesebb rendvédelmi rendszer kialakítása. A Wizz Air jövő júniustól új közvetlen járatot indít Budapestről a dél-olaszországi Salernóba. A heti két alkalommal közlekedő gépeknek köszönhetően így még könnyebben elérhető lesz az Amalfi part és Campania régiója. A hálózat bővítésével 12 olasz szélállomás, többek között Róma, Milánó, Nápoly, valamint Szicília és Szardínia érhető el a Wizz Airrel közvetlenül a magyar fővárosból. Hírességek sétánya épül Siófokon. A város vezetése a főtér és a vasúti pályaudvar közötti szakaszon bronz domborműves oszlopokkal állít emléket azoknak a történelmi személyiségeknek, művészeknek, tudósoknak és sportolóknak, akik meghatározó szerepet játszottak a város életében vagy kötöttek Siófokhoz. Az első oszlopon II. Rákóczi Ferenc arcképe lesz látható és még idén elkészül. A névsorban szerepel többek között Kálmán Imre zeneszerző, Varga Imre szobrászművész, Krúdi Gyula és Karinti Frigyes író, valamint Németh Nándor, Európa-bajnok úszó is, de a tervek szerint akár 20 emlékoszlop is helyet kaphatott. A teljes sétány Siófok várossá válásának 60. évfordulójára, vagyis 2028-ra készülhet el. 37 fürdő csatlakozott idén a Szaunázók hétvégéje rendezvény sorozathoz, amelyet október 3-án és 4-én, vagyis most hétvégén tartanak országszerte. A Magyar Fürdőszövetség által szervezett esemény a szauna szezon hagyományos nyitánya, ahol tematikus programokkal, felöntésekkel és közös szaunázásokkal várják a vendégeket. A résztvevő fürdőkben egy előre meghatározott időpontban azonos zenére, illatokkal és koreográfiával zajlik majd a közös program. Budapesten többek között a Széchenyi Gyógyfürdő, a Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógyfürdő és a Csillaghegyi Árpád Forrás Fürdő csatlakozott a kezdeményezéshez, míg Pest vármegyében Szentendre, Leányfalu, Ráckeve és Vác fürdői várják a szaunázás szerelmeseit. Németország, Ausztria és Svájc lesz a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa október 1-e és 4-e között a Hungexpón. A kortárs német nyelvű irodalom nagyszabású budapesti bemutatkozásán nemzetközileg elismert szerzők, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, gyermek és ifjúsági írók, valamint a magyarországi német irodalom képviselői lépnek közönség elé. Családtörténetek, a kisebbségi lét és a társadalmi kérdések gazdag tematikáját mutatja be a fesztivál. A hagyományos felolvasások mellett performanszok, családi programok, irodalomterápiás foglalkozások, dokumentumszínházi és tudományos ismeretterjesztő események is várják a látogatókat a frankfurti könyvvásár közreműködésével október 1-e és 4-e között a Hungexpón. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM. Volt-e már olyan a hallgatóink közül, aki mondjuk meglátott egy kutya vagy macska konzervet, és már a kép láttán összefutott a nyála szájában, mondjuk a jó értelemben? Vajon milyen lehet az íze? Ma reggel erről beszélgettek a kollégáim, Somogyi Zoltán és Pordán Petra, a Nébik szakemberével Helik Ferenccel. Természetesen nem győzöm hangsúlyozni, hogy az állateledel nem emberi fogyasztásra készül, de nagyon izgi a téma. Ő egyébként, Helik Ferenc még saját kóstolását is megemlítette. Senkit nem biztatunk erre, még egyszer mondom, és most át is adom nekik a terepet.
1: A kutya és macska ételek, mármint a számukra készülő mindenféle eledelek, nagyon komoly biztonsági előírások szerint készülnek. Nekem olyan ismerősöm, aki például ilyen kutya táppal foglalkozott nagyon sokáig, és azt mondta, hogy bizonyos szempontból esküszik, hogy komolyabb, szigorúbb szabályok vonatkoznak ezekre az eledelekre, mint amit mondjuk mi megeszünk, amit ilyen feldolgozott élelmiszereket fogyasztunk. Nem tudom, hogy ez valóban így van-e, de biztos van már, akinek eszébe jutott, hogy belekóstoljon. Nekem nem, hogy milyen egy ilyen konzerv, de hát tudod, amikor azt látod a macskának szánt konzervben is, hogy lazac, meg ilyen hal, meg olyan húsi, meg nem tudom micsoda, akkor így nézel, és tudod, hogy így kibontják, hogy jó kis szaftos, nem érezted még, hogy ezt rá kívánnál?
2: Amikor volt kutyánk, akkor ezeket a konzerveket nem, de a kutyaszalámit megkóstoltam, kíváncsi voltam, hogy milyen az íze. Egy nagyon pici falatot, szóval nem az, hogy egy rút szalámit megettem. Hát érdekes volt az íze, ilyen kicsit a gabonát jobban éreztem benne, mint a hús. Tehát az marha húsos volt, elolvastam az összetevőket, megnézem, milyen, annyira nem kívántam meg.
1: Mondjuk, ami nekem beszédes, az mostában már kevésbé jellemző, de néhány évvel ezelőtt, emlékszem, amikor mentem bevásárolni ugye a szupermarketbe, és véletlenül betévedtem az ilyen kutyaeledeles sorok közé, ott azért az én orromnak nagyon bántó. Uh-huh. Hát nem illatok, hanem inkább szagok. Azt mondom, hogy szagok terjengtek, úgyhogy rögtön ki is fordultam onnan, tehát mondjuk az alapján nem biztos, hogy megkívánnám azt, ami a cica konzervben van, de hogy mi az igazság, mert hogy mi van ezekben a kajákban, erről is szeretnénk értekezni. Dr. Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Figyelj, az első és legfontosabb kérdés, hogy te kóstoltál-e már cica vagy kutyakaját?
3: Így lett volna egy ötösöm.
2: Hát bennem bízhatsz, tudod.
3: Igen, az idén a Supermenta teszt keretében a Nébih tesztelte a kutyaszalámikat, és voltam olyan bátor, hogy megkóstoltam egyet.
2: Igen.
3: És teljesen egyetértek veled, Petra, valóban teljesen más ízvilág, tehát egy íztelen, kicsit olyan fűrészporos gabona ízű valami. Aha. Tehát nem vált a kedvencem, mi azóta se próbáltam többször.
2: Figyelj, a kutya és a macska kaja között kell különbséget tennünk? Tehát, hogyha mondjuk eszünk az egyikből, vagy a másikból, akkor van olyan, ami mondjuk a kutya kajában még oké, de a macska kajában azért picit bátortalanabbul ennénk meg, mert hogy van benne valami olyan adalék, ami nem tenne jót nekünk?
3: Azt kell mondani, hogy a két táp egymástól különbözik. A macskák azok obligált húsevők, tehát nekik szükségük van A-vitaminra, illetve taurin van benne. Uh-huh. Ez egyébként emberi fogyasztásra alkalmas dolgok. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból különböznek, kicsit más az ízviláguk, de mind a kettőről azt azért tudni kell, hogy kizárólag emberi fogyasztásra alkalmas alapanyagból készülhet, ez legyen a állati része, vagy legyen a növényi része is. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy biztonságosak, de a hivatalos közleményt azt muszáj megtennem az elején. Igen. Tehát a kutyakaja, meg a macskakaja az állateledel, és nem emberi fogyasztásra készül.
2: Így van.
3: És innentől fogva már beszélgethetünk
2: persze.
3: dolgokról, de egyértelmű ezt le kell szögezni.
1: Persze. Nézd, az előbb azt mondtad, hogy az alapanyagok, tehát úgy fogalmaztál valahogy, hogy emberi fogyasztás és alkalmas alapanyagokból készül, de ez magában rejti annak lehetőségét, hogy viszont a feldolgozás során esetleg már történik vele olyasmi, ami például pont az ellen szól, hogy az ember ezzel próbálkozzon.
3: Nem, hanem itt az alapvető különbség az, hogy teljesen más az ízvilága. Uh-huh. Tehát teljesen más összetevők, nincs benne fűszer, magasabb egyeseknél a gabonatartalom, az összetételben magasabb kálciumtartalom jelenik meg, illetve a macskák esetében pedig A-vitamin van hozzáadva. De itt is fontos hangsúlyozni azt, hogy az embernél a túlzott A-vitamin bevitel egészségügyi problémákat okozzon, ahhoz ilyen kilogramm mennyiségbe kéne enni. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy azért ez nem életszerű.
2: Persze.
1: Igen. Abból indultunk ki, és akartuk ám feltétlenül elviccelni az egészet, hogy amikor mondjuk baj van, tehát hogy nem tudom, valaki, most nem akarok itt apokalipszissel jönni, de valaki valahol mondjuk ott ragad, és például ez van kéznél. Lehet baj abból, hogyha mondjuk hosszabb ideig, vagy néhány alkalommal ezt fogyasztja?
3: Én úgy gondolom, hogy nem, mivel ugye az alapvetés az, hogy szigorú körülmények között emberi fogyasztása alkalmas alapanyagokból készül, tehát ha valóban egy lakatlan szigetre sodródik, és nem vakkonzerv van nála, hanem három doboz kutyakonzerv vagy kutyaszalámi, akkor napokat túl lehet élni, jó étvágya nem lesz tőle, tehát nem fog sokat egyszerre megenni, mert persze, mondom, az ízvilág, ahogy Petra is mondta, teljesen más, mint amit az ember szokott.
2: Hát nagyon szépen köszönjük.
1: Nem kínzunk tovább.
2: Nem. És nagyon, és nagyon örülünk,
3: de
2: hogy ezért
3: köszönöm, hogy elmondhattam.
2: Te is bevállaltad, hogy hát megkóstoltad. Na hát, mert hogy az érdekelt volna, hogy hogy szoktátok ezeket tesztelni, de akkor ezek szerint így. Vagy hogy szoktátok tesztelni?
3: Maga a teszt az egy összetett lépcső, tehát megnézik az üzemet, megnézik az alapanyagokat, megnézik a technológiát, utána a jelölést vizsgálják, tehát ez egy komplex vizsgálat, és minden esetben a végén meghirdetjük azokat, amelyek a legjobban mentek át a teszten, és természetesen a házi kedvencek itt is figyelembe veszük, hogy melyik a kedvenc.
1: És egyébként a Néviknek van macskája vagy kutyája, amelyik részt vehet mondjuk ezekben a teszt folyamatokban?
3: A Névik az állatbarát, tehát egyszer eljönnétek a főépületben, nagyon sok kutyával találkoztunk.
2: Nagyon szívesen.
3: Macskával kevesebbet, mert azért azt még nem sikerült megoldani a kutyamacska problémát, de dolgozunk rajta.
1: Így legyen.
2: Köszönjük szépen.
1: Dr. Helik Ferenc.
3: Köszönöm én is.
2: Szia, szép napot. Hello.
3: Hello.
0: Helik Ferencet hallották, a mai sláger reggelben ő nyilatkozott nekünk erről a rendkívül izgalmas témáról. Nem győzte hangsúlyozni, remélem, hogy figyeltek, az állateledelem nekünk készült, nem embereknek. Az LGT-vel folytatjuk, csak a legjobb magyar dalok szólnak innentől. Oh.

0: Ez a Sláger FM, és a mai Sláger reggelben egy olyan hölgy volt a vendégünk, akinek többen is írták a nevét SMS-ben, Viberen, a Facebook oldalunkon, Instánkon, mindenfelé, és nagyon örültek neki, hogy kérésre közönség kedvencként megérkezett. Döbrösi Lauráról van szó, az Egy kutya című filmben láthattuk, zseniálisan alakította a karakterét, és ma reggel az arcjogáról mesélt a kollégáimnak, Somogyi Zoltánnak és Pordán Petrának, arról, hogyan talált rá, és miért változott meg közben az öreget és való viszonya. Jöjjön egy részlet a slágerekből.
1: Nem merek oda nézni.
2: Nem merek oda nézni.
0: Miért?
2: Mert mióta láttam az Egy kutya című filmet, és itt most a Döbrösi Laura élőben, figyelj, én annak már a plakátjától fél. Meglátom a plakátodat, hogy nézve a jelentőséget, és én érzem.
0: Jó reggel.
2: Jó reggel. Na jó, mi lett azzal a festménnyel a spájzotban?
0: Ne spoilerezzünk. Aki még jó. Nem látta, tessék megnézni. Egyébként Remi azt írja nekünk, sziasztok, még márciusban írtam nektek, Döbrösi Laurát említve, hogy nagyon örülnék, ha meghívnátok, várom a beszélgetést, szép napot kívánok, az arcjóga kapcsán, képzeld el.
3: Jaj, de jó.
2: Igen. Ja, hogy a Remi Málkó is képben
0: így
2: volt,
0: van. Igen.
2: Figyelj, mi az arcjóga? A jóga, az, tudom, hogy én eleve rosszul gondolkodom, az jóga az számomra az, amikor nagyon chillbe kell kerülni, ott tekergeted magad, ülsz egy laticelen, és akkor nekem az sem megy, mert nem tudok ennyire belassulni szerintem, de azt mondták, hogy érdemes lenne próbálkozni vele. De hogy azt mondják, hogy jóga, oké, de mi az, hogy arcjóga?
3: A nyakom fölfelé, nyaktól fölfelé is van 70-nél több izom a testen, és aha, azokat is ugyanúgy lehet lazítani, és tekergetni, és mozgatni, és tónusba hozni, és ezt csináljuk az arc jogába, azért hívják jogának, mert itt is fontos a holisztikus szemlélet, tehát az, hogy a testet, mint teljes egész nézzük, nem egy problémára fókuszálunk, hanem az egész probléma összes gyökerét vizsgáljuk, és a légzéssel nagyon össze vagyunk hangolódva, és befelé figyelünk tulajdonképpen a testünk folyamataira.
0: Olyan jó, hogy itt van egy színésznő, akinek fontos az, hogy megmaradjanak a természetes vonásai, mert ma már ugye azt látjuk, hogy Hollywoodban nem annyira divat ez, viszont ti az arcotokkal dolgoztok, és ott most már azért vannak olyan rendezők, legalábbis ezt olvasom, külföldön, akik inkább olyan színésznőket választanak, akiknek mondjuk nem botoxolt az arc, így van, hogy legyen mimikájuk. Szóval, hogy gondolom, ezért is fontos számodra, hiszen a rengeteg forgatás miatt a smink meg a nem tudom, azért ez nyilván gyilkolja a bőrt. Tehát ezért kellett valami olyan metódust találnod, ami segíthet, hogy ilyen gyönyörű fiatal maradjon az arcod, mert hát mégiscsak ezzel dolgozik az ember.
3: Így van, így kezdődött nekem, tehát erre a problémára kerestem választ, hogy az arcom a munkaeszközöm, de egy natúrcsaj vagyok, egy természetet szerető nő, és egyébként abban is érzem a nőiségemnek a kulcsát, hogy bátor vagyok, és szeretem a testem, és együtt szeretnék változni a testemmel, és nem pedig egy küzdelemben szeretném élni az életemet, és akkor ez volt az alapprobléma, és így találtam rá a fészjogára, és azóta már annyival több problémámra is választ adott, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok tőle, igen.
2: A fészjoga az egy bizonyos utat jelent? Vagy egyébként ezen belül, hogy arcjoga, aztán vannak, nem tudom, mondjuk különféle irányzatok, vagy van ennek is egy olyan metódusa, ami egy hivatalosan elfogadott és hirdetett módszer?
3: Van rengeteg irányzat. Én egy japán nőtől tanultam, aki legelőször kitalálta és feltalálta és kifejlesztette ezt a módszert. Őt úgy hívják, hogy Fumiko Takatsu, és a fészjoga metódus, így ezen a néven, fészjoga metód, az ő nevéhez fűződik, nekem ő volt a mesterem. Ő már közel 30 éve fejlesztgeti ezt a módszert, és több százezer nő gyakorol vele, sőt, lehet, hogy még annál is több világszerte, és ezért nagyon hitelesnek találtam. Ő ugye pszichológusokkal, gyógytornászokkal, orvosokkal, ortopédorvosokkal karöltve fejlesztette ki ezt a módszert. Aha. Ő maga pedig gyerekkora óta jógás, tehát hogy így állt össze ez a dolog. És hát természetesen ebből már rengeteg irányzat kialakult, mert mindenki létrehozott azóta egy saját metódust. Én a két fő irányzatnak az arc tornát és az arc masszást mondanám. Ezeket is lehet kombinálni. Én például kombinálom, én már mindent is megtanultam, mindenféle egyéb módszert is megtanultam, már ötféle, sőt, most tanulom a hatodik módszert, már így vendégként elvégzek én is mindenféle más irányzatú tanfolyamokat, szóval eléggé képbe vagyok. Szerintem az a jó, ha mindent kombinálunk, mert csodás módszerek vannak, masszázsral lazítani lehet az izmokat, tornával pedig tónusba hozni, és akkor ezeknek a kombinációjából tök jól kijön egy jól működő, egészséges arc, ami csodásan méregteleníti magát, jó a keringése.
2: És fiatalos, hát, ahogy igen, így nézem.
1: Olyan érdekes, hogy egy csomó ember nem hiszi el, hogy ez működik, de azt elhiszi, hogy ha lemegy az edzőterembe, és mondjuk súlyokat emelget, akkor az izma az megnő. Tehát nekem ez annyira furcsa, hogy nem értem, hogy miért nem értjük azt, hogy az arcban is, hogyha az izmokat edzük, akkor az tud működni.
3: Így van, ugyanúgy, hogyha mozog az arc, igen, akkor jön a keringés, a vérrel jön az oxigén, a tápanyag, az izmokon kívül a bőrbe is eljut egyébként, és egyébként még az agyunkba is eljut, meg a szemünkhöz is eljut, tehát hogy egészségügyileg is nagyon jó hatása.
2: Szerintem itt megint az van, hogy azért, mert ez melós, még ha jó értelemben is, és ehhez képest, jaj, veszek egy csili-vili arckrémet, mert azt csak oda kell kenni, és akkor majd az...
1: A baj.
2: Tehát mindig a csodát várjuk, ez nekem fáj egyébként. Igen. Én úgy örülnék, hogyha az emberek kicsit belátóbbak lennének, hogy nem lehet mindig mindent megúszni, és nem lehet, hogy más csinálja meg helyettünk azt, amit nekünk kell.
3: És sőt, rengeteg erőt ad az a tudat, hogy ezt én csináltam, az én kezemben van az irányítás, és én ezt akkor is meg fogom tudni csinálni, ezt az 5 perces gyakorlást, ha nem lesz se pénzem krémre, így vagy van, ha egy lakatlan szigeten maradok, és mégis valamiért szép akarok lenni, mert kiderül, hogy nem is másoknak akarok tetszeni, hanem ez egy belső igény, hogy egészséges és szép legyek.
1: Mi az az eredmény, amire a legbüszkébb vagy?
3: Oh, saját vagy...
1: Bármi lehet.
2: Aha. Hogy 16 évesnek néz ki.
1: Tényleg.
3: Hát az biztos, hogy magammal kapcsolatban az, hogy én már nem félek az öregedéstől, sőt,
1: ez nagyon,
3: nagyon várom, hogy fog változni az arcom, de teljesen megváltozott a szemléletem ezzel kapcsolatban, és hát iszonyú jókat írnak a nők, tehát, hogy amikor olyanokat olvasok, hogy lemondtam a szemöldök plasztika időpontomat miattad, vagy hogy újra önmagamnak érzem magam a kisbabám születése óta először, azért, mert tényleg megvan ez a napi 5-10 perc én idő, ami miatt nincs bűntudatom, ilyeneket olvasok ez napi szinten, vagy hogy már nem használok alapozót, amióta fészjogát fészjogázom, de van, akit mondjuk a daganatos betegségén segített át, hogy azt írta nekem, hogy amikor kihullott a hajam, akkor is szépnek láttam magam azért, mert itt volt nálam ez az eszköztár. Szóval ilyeneket olvasni tényleg napi szinten, nekem ez a legjobb boldogság.
2: A Laura Cuki néni lesz. Pont most eszembe jutott, hogy valamelyikkel futottam bele a magyar mozi tévében, a Mici néni két élete volt. Például egy olyan típusú szerepben én nagyon jól el tudnám képzelni. Majd a 40-50 év múlva Laura.
1: Igen, csak ha nem fog megöregedni az arc, akkor hogy
3: de
1: lesz Mici néni?
3: De
2: csak olyan cuki, olyan a nagymamás, ezt akit úgy megölelgetnél, tudod.
3: Igen, fog öregedni, és viszi a szépséget.
1: Az a durva, hogy mosolyogsz, nagyon nevettél, és így sincs szemráncod.
3: De van!
1: Én nem látom, hogy te látod a szemráncát.
2: Látod, pedig ő nem jár töltetni, vagy nem tudom.
1: Ő nem jár töltetni, de ne bántsuk azokat, akik még ott tartanak. Aztán majd lehet, hogy ők is
2: leszoktatjuk. Igen, vagy
1: lehet,
2: nem. De akkor azt mondod, a két kezünk, az mindig kéz, mi, tényleg kéz.
1: Igen, kéznél van a kezem.
2: Igen, tudsz mondani olyan gyakorlatot, amit esetleg a hallgatóink is, akik most persze nem látnak téged, tudnak csinálni a rádió mellett?
3: Nagyon érdemes minden nap átmasszírozni a fejbőrünket és a nyakunk hátulját. Aha. Ezt merem így mondani, mert ezt nem lehet elrontani. Egyszerűen az újbegyeiddel, vagy a bütykökkel, vagy a tenyereddel nekiesel a hajas fejbőrnek. Elképzeled, hogy egy nagy úszósapka van rászorulva a fejedre, és azt akarod, hogy ez az úszósapka mobilis legyen, tehát mozogjon a koponyádon rajta. Ne legyen rátapadva a fejbőr a koponyára. Egy kicsit ilyen.
1: Igen.
3: Okay. Szemléletesen mondva, és ugyanehhez tartozik, ugyanehhez a kötőszöveti lánchoz tartozik a nyakunk hátulja, a tarkunk, különösen figyelmet lehet adni a tarkó és a fej találkozásának, annak a sávnak, ahol a koponya és a nyak találkozik.
2: Fontos, hogy bocsánat, hogy ezt mindenki magának csinálja, vagy van olyan, amikor a jóga oktató csinálja, tehát
3: mi nálunk mindent mindenki magának csinál.
1: Megtanuljuk, igen.
3: Igen, igen, tehát ez ugye a lakatlan szigetre.
1: Igen, így van.
2: Ott macskakaja is lesz, ezt korábban beszéltük meg, amikor még nem voltál itt. Ma valahogy mindig visszajöttünk el a lakatlan szigetre.
3: Igen, lesz egy ilyen sziget?
2: Túl sokan leszünk ott.
3: Szóval az a nagyon szuper ebben, hogy magadnak is jó csinálni, de természetesen, hogyha valakit találsz, aki szívesen megmasszírozza neked a fejedet, hát az még csodálatosabb, ha lehet ezt mondani.
1: Az oldaladon szoktam látni, hogy te nagyon gyakran tartasz ingyenes workshopot, és ez egy tök jó fej dolog a részedről. Mikor lesz a következő, amin esetleg kipróbálhatják azok is, akik csak szeretnék egy kicsit belekóstolni?
3: Nagyon is hamarosan, október 13-14-15-én tartok egy 3 napos ingyenes online workshopot, tehát ez
1: nem is kell sehova sem menni.
3: Igen, mert otthonról lehet. Akinek van internete, az tud jönni. Napi 2 órát leszünk este 6-tól 8-ig. A tükörországfészjoga.hu/workshop oldalon lehet rá jelentkezni, nagyon egyszerűen 2 kattintással lehet rá regisztrálni. Mindenkit bátorítanék, hogy regisztráljon. Egyrészt nincs tétje, másrészt néhány napig utána visszanézhető lesz azoknak, akik jelentkeztek. Tehát ha nem ér valaki rá az adott konkrét időpontban mind a 3 napon, akkor is jelentkezzetek, mert egyrészt lesz egy Facebook csoport, ahol ott leszünk több ezer nő, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, tök sok minden más tudást is megosztok a csoportban, nem csak maga a workshop lesz, és visszanézhető lesz a jelentkezők részére ez a tanfolyam pár napig, úgyhogy mindenhogy megéri jönni, ha csak 1 nap tudsz jönni a 3-ból, akkor is megéri jönni, nagyon szuper lesz, és az lesz a fókuszban, hogy a tekintetünket egy kicsit felfrissítsük, ez is a címe, üde tekintet workshop, a szemöldökök közötti úgynevezett mérges ráncokkal fogunk foglalkozni a legtöbbet, és a szem alatti karikákkal.
1: Ó, abban van
2: nekünk. Ez mindenkem való. Itt a mérges ráncom.
1: Karika is, az is van nekünk, úgyhogy.
3: Ezeket fogjuk egy kicsit megérteni egyrészt, miért vannak ott, megtanulni a testünket, hogy mit akar ezzel nekünk mondani, és utána szépen elkezdünk dolgozni.
1: Mert hogy vannak olyan ráncaink, amiknek jelentése van, nem feltétlenül csak attól, hogy mondjuk öregszik a bőrünk, nem használunk fényvédőt, és a többi.
2: Igen, azt nekem is mondtak, hogy például a bigyet száj, amikor tudod valakinek egy nagyon lóg, az, hogy ő tényleg olyan...
1: A morcos típus?
2: Igen, hogy nem, hanem inkább, hogy ilyen túl sokat szomorkodik. Tudod, akinek a lefelé görbül a szája mind a két oldalon, olyan... Hát ránc is az a benyomás, hogy nem, hogy olyan szomorú. Olyan, igen, viharvert valamiért.
3: Hát nagy, az összes ráncnak, tehát ez egy másik tudományág, úgyhogy egy arcolvasás, és az arcunkra rá van írva a múltunk, és egyébként a jövőnk is olyan szempontból, hogy a következő 2 évre lehet következtetni, hogy melyik szervrendszerek fognak kicsit megrodjanni. Igen, mert az arcunkon ott vannak a belső szervek is. Reflexológia.
2: Ezzel is foglalkozom már, vagy ez még a jövő?
1: Hát, hogyha tanulja, persze. Igen.
2: Mi van az arcomban? Mi bajom lesz? Mi bajom lesz?
1: Nem így kell. Tudod, mi bajom lesz, de akkor megint a kenyerem.
2: Mondjad, hogy mire figyeljek. Most egyek változatosabban vagy, nem tudom.
3: Van ilyen tudomány, amivel így lehet információt szerezni.
2: Jó, van olyan tudomány is, hogy színjátszás, hogy mostában készülsz valamilyen filmre, bármire? Azt meg szabad kérdezni, vagy lehet róla beszélni?
3: Mostanában a színházra hívnám fel inkább, vagy hívnám fel a figyelmet, ugye indul most az évad. Október 7-én lesz a Jurányi Inkubátorházban a Kislányom mondta, hogy nem igaz című előadásunk. Egyébként utolsó előtti alkalommal, tehát még most is decemberben lesz egy belőle, ez a Jurányiban Kislányom mondta, hogy nem igaz, ez a címe. Nagyon ajánlom, ez egy nehezebb téma, második világháborús női téma, úgyhogy minden esetre azért ajánlom, attól még, hogy nem könnyű téma, attól még fontos.
2: Kellenek olyanok.
3: Illetve a 6 szín teátrumban beugrottam tavaly tavasszal egy előadásba, a csoport az a címe, egy Bodó Viktor darab. És ott ragadtam. Igen, úgyhogy most már, ha valaki megnézi a 6 színben a csoportot, akkor én leszek ott a Kerekes Vica helyett.
2: Döbrösi Laurának jó munkát kívánunk, és köszönjük szépen
1: nagyon
2: a látogatásod.
1: Köszönjük
3: szépen.
0: Döbrösi Laura színésznő volt tehát a vendégünk a Sláger reggelben ma. Azt mesélte, már nem fél az öregedéstől, inkább kíváncsi, hogyan változik majd az arca. Milyen jó hozzáállás ez. Jó mondat ez egy olyan világban, ahol folyton azt halljuk, hogy mit kellene kijavítani magunkon. Nem javítunk semmit a zenei listán, mert fantasztikus dalok érkeznek, és ráadásul csak magyarok, Sipos F. Tamás jön. Nincs baj, baby.

otthon vannak, ha otthon, akkor is érdemes minket választani. Beszélgessünk egy kicsit a skandináv étrendről, mert fantasztikus, egyáltalán nem bonyolult. A zab, a rozs, a káposzta vagy a gyökérzöldségek nálunk is könnyen elérhetőek. Kezdhetjük azzal, hogy néha zabkása kerül az asztalra, vagy több zöldség a megszokott köret mellé. Az egész étrend számít, nem egyetlen divatos alapanyag. Megyünk tovább a Soho Party dalával. Az éjjel soha nem érhet véget, ez igaz, akár egy hétköznap estére is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megyebérlet lesz a Vármegyebérlet új neve október 1-től. Kötelező ebösszeírás indult több budapesti kerületben. Október 15-én kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Érdemben mérlegelik a köztársaság elnök észrevételeit az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, arra reagálva, hogy Bak András államfő visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra a törvénymódosítást. A tárcavezető azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése, ezért a Sándor Palota javaslatait az országgyűlés törvényalkotási bizottsága elé terjesztik. Bak András azért küldte vissza a jogszabályt, mert kifogásolja a kamarai tisztségviselők választásának korlátozását, valamint aggályosnak tartja az orvosi kamarai tagság kötelező visszaállításának átmeneti szabályait. Az államfő szerint el kell kerülni, hogy adminisztratív akadályok miatt orvosok essenek ki az egészségügyi ellátórendszerből. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megyebérletre változik, közölt a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva a közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Több budapesti kerületben is megkezdődött, vagy hamarosan elindul az ebösszeírás, amelyben a kutyatartók számára jogszabály alapján kötelező a részvétel. A 7. és 8. kerületben december 1-ig várják a kitöltött adatlapokat, míg más városrészekben október végéig vagy év végéig tart a felmérés. Az önkormányzatok hangsúlyozzák, minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, és akkor is szükséges az adatszolgáltatás, ha a tulajdonos korábban már részt vett ebösszeíráson. A nyilvántartás célja többek között a veszettség elleni védekezés, az állatvédelmi feladatok támogatása és a kutyatartók adatainak napra készen tartása. A szabályok megszegése akár 150 ezer forintos bírságot is maga után vonhat. Ebösszeírást 3 évente kötelező tartani. Az idei ásatás egyik legjelentősebb leletére bukkantak a régészek a Piliszent Iván határában található Hárs erdőben. Egy apró ólomból készült szemérmes Vénusz szobrocska került elő egy egykori római kori falutelepülés területéről. A szakemberek szerint ez az első ismert vallási vonatkozású lelet a lelőhelyen, ezért fontos információkkal szolgálhat a település lakóinak hitvilágáról és mindennapi életéről. Az ásatás során emellett bronz tükörtöredéket, érméket, fibulákat, vaseszközöket és nagy mennyiségű kerámiát is találtak. A Piliszent Iván melletti római települést több mint egy évtizedet kutatják a régészek. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban. A Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében megvalósuló 15. fesztiválon a Millenáris Parkban díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. Este irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, az elmúlt másfél évtizedet pedig Margó gálával ünneplik. A fesztivál nyitónapján 12. alkalommal adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat. A könyvbemutatók ingyenesen látogathatók. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: A Sláger FM-et hallgatják. Képzeljék, 100 kilónál is nehezebb fényszobrokat vittek le a kis Celli Múzeum kriptájába. A Nagy Molnár alkotópáros kriptogram című kiállítása pénteken nyílik, ma este 10:30-tól Nagy Krisztián fényművész lesz. Esmiller András kollégám vendége a Slágerkult második részében. Most pedig belehallgatunk egy kicsit az esti beszélgetésbe.
1: Most fog nyílni a héten, pénteken, 5 órakor a kis Celli Múzeumban egy újabb tárlatunk, egy önálló tárlat, aminek a címe Kriptogram. És ez azért érdekes, amellett, hogy hát ez nekünk egy óriási dolog, hogy egy ilyen komoly múzeumban lehet kiállításunk, hanem egy olyan terület lesz újra megtekinthető az érdeklődőknek, ami alapvetően el van zárva.
2: Igen.
1: Mert ez a templomtér alatt húzódó kripta, ez régen volt használva, talán volt ott Art Disco szervezve még talán 20 évvel ezelőtt.
2: De ezt akartam mondani, ez már évtizedekkel ezelőtt volt.
1: Igen, ez nagyon régen volt, és általában filmesek szokták ezt a területet kivenni, bérelni, és nem kiállításokra használják. De amikor mi oda bementünk, és megnéztük a lehetőségeket, meg a területeket, akkor egyértelműen a kripta volt, ami ilyen hívószó, vagy hívó vonzalmat éreztünk
2: hát
1: belőle.
2: Ezt akartam mondani, hogy már a Kriptogram cím is azért elég szokatlan.
1: Igen.
2: Extrém, de biztos, hogy nagyon csalogató.
1: Igen, ezt a címet a kurátorunk találta ki, Gáth János, aki ugye ezt az egésznek a motorja volt a szervezésben. Őről annyit elmondanék, hogy ugye az élete nagy részét ő New Yorkban töltötte, és ott élt, és ott volt János Gáth Gallery néven egy nagyon komoly galériája, és hát óriási nevekkel dolgozott együtt, most egyet kiemelve Reigl Judittal, és egyébként ő csinált Reigl Judit kiállítást a Kis Celli Múzeumban is, igen, meg a Szép Művészetiben is, és láttam is egyébként a Kis Celli Múzeumos kiállítást, ez csodálatos volt, úgyhogy nyilván neki volt egy jó kapcsolata a múzeummal, nagyon szereti a mi munkásságunkat, nagyon egyedinek tartja, és akkor felvetődött, hogy csináljunk egy ilyen közös projektet. Ő meg kitalálta ugye ezt a címet egyrészt a kriptára, másrészt ugye ezek a kódolt írásokra vonatkozó nevet összegyúrva, tulajdonképpen ami nekünk fénnyel íródik üzenetek, azt lehet egyfajta kódolásnak, igen, nevezni. Főleg, hogy egy-egy műben, most nem ezekben, amik itt vannak, de volt, hogy egyébként bináris kódolást mi használtunk is megjelenítésben bizonyos munkáknál, úgyhogy nagyon találó ez a cím.
2: Hát meg az egész tulajdonképpen, amire felépítitek, mert meséld el kérlek, hogy mit lehet a föld alatt a kriptáriumban létrehozni?
1: Ugye az a helyszín az erősen meghatározta, hogy milyen művekkel készüljünk. Uh-huh. És volt már olyan műötletünk, ami már készülőben voltak eddig is, ez az Angyal sorozat, vagy pedig a Ascenzió, vagy a Felemelkedés című munka. Csak nem volt olyan helyszín, ahol ezeket úgy igazán be lehetett volna mutatni. Így együtt, kiegészítve természetesen más munkákkal, ez a helyszín a legtökéletesebb neki. Ugye ez egy olyan tér, ami elképesztő, egy történelmi helyszín, csend van, sötétség van, és egy időtlen tér tulajdonképpen ez a kripta. Nyilván ennek az eredeti funkciója is hasonló nevéből volt, adódik, ez már régóta nem így van, de hát innen jött nyilván a gondolat, hogy valahogy ezt a témát járjuk jobban körbe, az élet, halál, vagy ezt az utat. Nem biztos, hogy a legvidámabb téma, szerintem ellensúlyozza majd a mi stílusunk, mert hogy azért nekünk egy ilyen könnyebben emészthető stílusú munkáink vannak talán, egy jobban befogadható, de a téma az azért szerintem elég súlyos lesz.
2: Nehéz, igen.
1: Ezt valahogy szeretem, ezt a kettősséget itt most nagyon.
2: Amikor lementetek először oda, akkor milyen érzés sejtek voltak? De most téged kérdezlek, te vagy itt.
1: Én azt éreztem, hogy egyrészt, hogy visszamentem volna az időbe valahogy egy olyan időt.
2: Tehát olyan? Abszolút? Az egész atmoszféra?
1: Terméskő mindenhol, a padlón is.
2: Aha. De kripták már nincsenek?
1: Nincsenek. Aha, okay. A mai mai vívmányokból semmi nem található, tulajdonképpen még vezetékezés sincs, tehát azt is nekünk kell most kiépíteni, ugye a mi munkáinkhoz nagyon szükséges az áram, úgyhogy ezeket most építjük.
2: Ez zajlik, a napokban. Tehát amikor most mi beszélgetünk, is zajlik ott a helyszínen?
1: Most nem, tehát én onnan jövök.
2: Ja, értem, oké.
1: Okay. Ma beszállítottunk oda két olyan szobrot, amit még eddig soha nem csináltunk, olyan méretűt, 100 kiló fölöttiek voltak darabja.
2: Hányan vittétek?
1: Négyen vittük, uh-huh. És ez egy köbméter méretű, nagyságrendileg, és ugye ezek üvegfém, úgyhogy most cipeltük őket be, és hát folytatjuk, mert lesz egy olyan terem, ahol az volt a tervünk, bár ez még az a baj, hogy csak a lelki szemeink előtt látjuk, tehát nem tudtuk lepróbálni, de egy olyan munkát találtunk ki, egy olyan üveglapokat szeretnénk belógatni a mennyezetről, amiben tulajdonképpen bele lehet sétálni, át lehet rajta menni, és akkor ott belül egyrészt a bent lévőnek is egy érdekes észlelés lesz, ahogy mindenféle tükröződések lesznek.
0: Fény és tükröződő üveg a föld alatt. A Nagy Molnár kriptogram kiállítása október 2-án, tehát pénteken, délután 5-kor nyílik a Kis Szelli Múzeumban, és november 1-ig látogatható. Nagy Krisztiánnal ma este 10:30-tól beszélget Miller András a Slágerkultban, ne hagyják ki, most pedig Kálai Sanders András érkezik, egy másik András, Csak veled című dalát ő maga írta, és a címhez illően egy szerelmes vallomás következik.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A dopamin detox hangzatos kifejezés, de a dopamin nem kell és nem is tudjuk egyszerűen kikapcsolni, mint hogyha csak rányomnánk a számítógép power gombjára. Az állandó értesítésekből viszont tarthatunk szünetet. Például tegyük félre a telefont vacsora közben, hogyha meetingen vagyunk, jó, azt tudom, nagyon nehéz. Vagy ha esetleg olyan helyszínen, ahol a jelenlét nagyon-nagyon fontos, mondjuk moziban vagy múzeumban. Legyünk jelen a magyar dalokkal, érkezik Roy és Ádám és az Otthon itt van, hogyha jól emlékszem, akkor a Magyar Vándor című filmben csendült fel először ez a dal, vagy legalábbis onnan lehet ismerős sokak számára. Egyébként ezt a számot a határokon túlélő magyar közösségek is gyakran nagy szeretettel küldik egymásnak nosztalgiaként és hazaváró üzenetként. Ezzel megyünk.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

A bikini dala után lassan búcsúzom, mert hogy lejár az időnk. Én nagyon köszönöm szépen, hogy velem töltötték az elmúlt néhány órát, és holnap is találkozunk természetesen már Jekkel Danival 10-től egészen 4 óráig, reggel pedig szokásunkhoz szíven Porlán Petra és Somogyi Zoltán ébreszti majd önöket, nem sokára pedig Esmiller András érkezik a slágerkultban. Úgyhogy összefoglalva, érdemes a sláger hullámhosszán maradni. A búcsúdalom Heinz Gábor Bigától szól, ez a Learning to Let Go, még annak idején 2012-ben sikerült berobbannia a hazai slágerlistákra ezzel az átütő slágerrel, azt hiszem tökéletes lesz egy búcsúdalnak. Szép estét kívánok mindenkinek, Zsupos Ági vagyok.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések szabályait. Átadták a Száv repülésfejlesztési központját Budapesten. Október 10-én érkeznek a Vidóczky mesék a Hagyományok házába. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szigorította a kék villogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. Engedély nélkül megkülönböztető jelzést használhatnak például a mentők, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés végrehajtás vagy a NAV. Engedélyhez kötött a megkülönböztető jelzés használata a Sándor Palota, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság, illetve a honvédelmi és a külügyi tárca kiemelt államérdekű feladatokra használt meghatározott járművein. Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó Saab csoportúj budapesti repülésfejlesztési központját, jelentették be a cég vezetői. A budapesti központ mintegy fél év előkészület után 25 emberrel kezdi meg a működését, és a közeljövőben a létszám jelentősen bővülhet, mondta a központ svéd vezetője. A beruházás költségei nem nyilvánosak, a projektet a Saab saját forrásból magyar állami támogatás nélkül valósította meg. Jelentősen visszaesett a magyar turizmus teljesítménye augusztusban. A KSH adatai szerint közel 2,6 millió vendég, összesen 6,9 millió vendég éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, ami jelentős visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, írja a Pénzcentrum. A legnagyobb csökkenés a külföldi turistáknál volt tapasztalható. Számuk több mint 12%-kal mérséklődött. Budapesten és a Balatonnál is két számjegyű volt a visszaesés. A belföldi forgalom szintén gyengült, bár kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csak nem 152 milliárd forint volt, ami szintén elmaradt a tavalyi szintől. A szakértők szerint az erősödő forint, a külföldi utazások vonzereje és a magánszálláshelyek gyengülő teljesítménye egyaránt szerepet játszhatott a kedvezőtlen adatokban. Több százan kísérték utolsó útjára Deák Bill Gyulát a kőbányai új köztemetőben. A búcsúztatáson családtagok, pályatársak, közéleti szereplők és rajongók emlékeztek a magyar blues kiemelkedő alakjára. Koltai Gábor rendező felidézte közös munkáikat és hangsúlyozta, hogy Deák Bill Gyula a sikerek ellenére is megmaradt egyszerű kőbányai embernek. Pályafutása során a Hobo Blues Band énekeseként vált országosan ismerté, később saját zenekarával, valamint olyan színpadi szerepekkel szerzett elismerést, mint Torda alakja az István a Király rockoperában. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. Többek között Artisius díjat, Fonogram életmű díjat, a Magyar Érdemrend kitüntetéseit, Pro Urbe Budapest díjat és Máté Péter díjat kapott. A búcsúztatáson életútját, küzdelmeit és a magyar zenei életben betöltött kiemelkedő szerepét méltatták. Deák Bill Gyula szeptember 17-én 77 éves korában hunyt el. Rendhagyó ízig-vérig magyar betyár komédia kap helyet a budapesti Hagyományok háza színház termében október 10-én este. A Vidróczky Néptánc Együttes legújabb Vidróczky mesék című egész estés produkciója, a Mátra legendás és hírhedt alakja Vidróczky Márton történeteit eleveníti meg a tánc és a zene nyelvén. A pörgős humorral és furfanggal teletűzdelt előadás megeleveníti a kor jellegzetes alakjait, legényes táncokkal és magával ragadó népzenével fűszerezve. A Vidróczky Néptánc Együttes célja, hogy a hagyományos néptánc lépéseket modern, színházi dramaturgiával ötvözve a mai közönség számára is könnyen befogadhatóvá és rendkívül szórakoztatóvá tegye. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, a mai is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel, értékekkel. Érkeztünk Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjobbával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Három gyönyörű hölgyet köszöntök most itt a stúdióban, és mindig nagyon örülök, amikor megtelik a stúdió, pláne ha hölgyekkel, pláne ennyien, és pláne ha ilyen apropóból, mert azért az nem semmi. Mehetek ABC sorrendben? Kérdezem a két testvért. Szeret a Renit, köszöntöm nagy szeretettel, és hát a két Ternovszky lányt, bocsánat, hogy ilyen megfogalmazásban mondom, de ti kezdtétek el ezt itt a mikrofonon kívül még mondani. Annát és Nórát köszöntöm nagy-nagy szeretettel, örülök nektek, és valószínűleg a két testvér család nevéből kitalálták, hogy mi az apropónk. Hát jubileum van, nem is akármilyen jubileum, 40 éves? A macskafogó már 40 éves?
2: Annyi.
1: Hát én még emlékszem rá a gyerekkoromból.
3: Hát ez
1: az. Sem volt. Szóval milyen most a lelketek, a lelki állapototok? Azt mondtátok, ti így az elmúlt hetekben összevagytok, hogy most hárman nőve. Gondolom a kampány miatt.
2: Tehát a Renit előtte nem ismertük.
1: Hát ez sikerült hamar összebarátkozni, hogy látom. Egyetlen
2: napi 15-6 órát töltünk együtt.
1: A jubileum okán.
2: Igen, a jubileum okán.
3: Ő a negyedik Ternovszky lány most már.
1: Tiszteletbeli.
3: Abszolút.
1: Tiszteletbeli lettő is. Szóval itt vagyunk egy nagyon komoly esemény előtt is. Október 2-a, ugye?
3: Igen.
1: Az a jeles nap, amikor is a Pannonia stúdió megnyílik.
4: Így van.
1: Na, mi fog ott történni?
4: Október 2-án van a mozi premiernek a 40. jubileuma, vagyis évfordulója, születésnapja, minek hívjuk.
1: Ez mennyire napra pontos egyébként?
4: Teljes mértékig. Tehát komolyan? 1986. október 2-án mutatták be a nagy közönség számára a Macskafogó egész estés rajz és játékfilmet, ha mondhatni, Ternovszky Béla rendezésében, és a Pannonia stúdió kapott egy megkeresést tulajdonképpen augusztus vége, szeptember elején, miszerint az alkotók részére egy köszönetnyilvánításkép szerveznének egy úgynevezett batyúsbulit, és ezt azért batyúsbulinak hívjuk, mert ők régen is együtt éltek, és bevittek mindent, ami vasárnap készült akár, vagy egymás számára készítettek külön sütit, ételt, ittat, stb. Így van.
1: A falvakban voltak ilyenek, nem?
4: Igen.
1: Mindenki vitt valamit.
4: Igen, ez ilyen vidéki szokás volt mondhatni, és ezt a batyúsbulit szerettük volna megtartani, és természetesen a Pannonia stúdió azonnal helyet adott, hiszen mi még akkor sokan gondolatban sem voltunk, amikor ezek az emberek...
1: Ezt én meg sem mertem kérdezni, hogy te hány éves vagy. Tehát mondtad olyan nagyon...
4: Majdnem egy idős a macskafogóval.
1: 86-ban volt a bemutató.
4: És igen, tehát természetes, hogy helyet adunk azoknak az embereknek, és megnyitjuk bármikor számukra a kapukat, akik az életük nagy részét ott töltötték, és ott alkottak, hiszen azért a Pannonia egykori filmstúdióként, ugye, mint a magyar rajzfilm és animáció fellegváraként szerepel tulajdonképpen. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy szeretnénk őket vendégül látni. Aztán ezt követően megérkeztek a Ternovszky lányok, és lett ebből egy egészen nagyszabású rendezvény, illetve egy intergalaktikus vetítés, ami azt fogja jelenteni, hogy péntek este 7 órakor mindannyian egyszerre nyomjuk meg a play gombot, és mindenki egyszerre nézi a macskafogót, nem csak a Pannonia stúdióban, mint kiemelt helyszínen, hanem otthon a kanapékon, a család összegyűlhet, akik nem tudnak jönni, vagy nem tudnak elmenni éppen adott mozikba vagy műfázakba, akik szintén csatlakoztak.
1: De szóval streamingen?
4: Igen, az NFIO voltából ez elérhető lesz péntek este 7-től, és tulajdonképpen bárki megnézheti.
1: Azt még bocsánat, Renni, nem mondtuk el, hogy te milyen minőségben.
4: Én a Pannonia stúdió oldaláról vagyok, mint az esemény egyik szervezője, és a stúdión belül a rendezvényekért én felelek.
1: Na és ha már Pannonia stúdió, akkor kérdezem a lányokat, hogy ti mennyire kezeltétek a Pannóniát? Ha nem is otthonotokként, de apu műhelyeként? Nem. Vagy munkahelyeként?
3: Második otthonunk volt, abszolút. És egy hatalmas nagy családban éltünk tulajdonképpen évtizedeken keresztül. A nyarainkat ott töltöttük, délutánokat töltöttünk ott, hazamentünk, és mindig annyira jó hangulat volt.
1: Hát és azért jó ezt hallani most tőletek, mert én, akinek semmi köze nem volt soha a Pannónia stúdióhoz, de elmegyek arra útval, még nekem is olyan más érzés, hogy hú, itt micsoda dolgok történtek, ilyen legendás alkotások születtek. Neked a szinkronok minden volt
2: így
1: abban.
2: Így van, a rajzfilm maga az egy annyival nyugodtabb műfaj, mint bármilyen más filmes műfaj, úgyhogy ott az embereknek volt idejük egymásra figyelni, beszélni, kávézni, teniszezni, focizni a kertben, tehát egy sokkal-sokkal
1: tényleg családias.
2: Lazább, családias hangulat volt.
1: Igen. Na mennyit változott? Voltatok mostanság? Lennivel?
2: Persze.
3: Most ott élünk.
2: Okay. Ugyanúgy néz ki, mint, sőt, bocsánat, az elnézést, viszont sokkal-sokkal szebb, mint annak idején, tehát a szociál részeket lebontották, és visszaállították a valószínűleg az eredeti állapotot. Gyönyörű az épület, gyönyörű, de azt kell mondjam, hogy nagyon, nagyon visszahozza a gyermekkorom élményeit.
1: Na de akkor már csak ezért is érdemes elmenni, megnézhesse az illető.
2: Mindenképp.
1: Ezt az ikonikus helyszínt.
2: Pontosan, csodaszép, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Akár ha most nem tud eljönni a rendezvényre, akkor valahogy jusson oda. Egyébként mindig vannak kiállítások, amiket szintén nagyon szívvel ajánlunk, ami általában ugye animációs témájú. Lesz egy újabb kiállítás is majd az animáció világnapján, de majd erről beszélünk. Tehát kiállítást is érdemes nézni, de magát az épületet is.
3: Én nem tudom, René, hogy volt-e ilyen, hogy az alkotókkal együtt egy ilyen ikonikus filmet azon a helyen, ahol született a film, ez így egyszerre megvalósult volna valaha, nem tudom, de...
4: Ilyen még nem volt, hát és ez igen, ez jelen pillanatban ez egy teljes mértékig egyedülálló rendezvény, nem csak helyszínként, hanem koncepcióként is, tehát ilyen intergalaktikus vetítésben sem vettünk még részt, illetve mivel ugye a stúdiónak és a helyszínnek van egy létszámkorlát, amit ugye be kell, hogy tartsunk, és nem számítottunk rá, de akkora a figyelem és akkora az érdeklődés, hogy tulajdonképpen meg kellett, hogy nyissuk a parkolót is, és kint is lesz egy vetítés, és parkoló moziként, parkmozinak neveztük el, hogy egy picit rövidítsünk a dolgokon.
1: Majdnem autós mozi.
4: Hát tulajdonképpen egyébként majdnem igen.
1: És az is egyszerre? Tehát, hogy mondtad, intergalaktikus?
4: Intergalaktikusan minden egyszerre fog történni, okay. Igen. Okay. És a jubileum kapcsán 7 órakor kezdődik maga a filmvetítés, de 6 órától várjuk a kedves regisztráltakat és vendégeket, ugyanis készülünk egy kis jubileumi programsorozattal, szeretnénk meglepni az alkotókat, és közönségtalálkozóként is hirdettük meg ezt az egész eseményt, úgyhogy lehet majd találkozni velük is, és kérdéseket, amiket föl lehet tenni, és a többi, szóval nagyon-nagyon készünk, és nagyon egyedi esemény lesz ez az egész dolog. Aki pedig nem tud csatlakozni hozzánk a helyszínen, az ugye megnézheti otthon, és természetesen videós formában meg fogjuk mutatni, hogy mi is történt ott. Óriási. Az alatt a pár óra alatt.
1: Kérdezem megint a testvéreket, hogy most azt nem, hogy hány évesek voltatok, amikor ez az egész készült, de hogy mennyi ideig készült, és hogy lehetett azt sejteni? Tehát édesapátok azt borítékolta, vagy pont, hogy nem, hogy ebből ekkora siker lesz, meg hogy ez egy kult filmé válik?
2: Én tudom, hogy 2-2 és fél évig készült, sokkal többnek tűnt egyébként. Nem lehetett tudni, azt tudom elmondani, hogy amikor ez a folyamat elindult, akkor aput kb. Elvesztettük bizonyos értelemben.
1: Rengeteget dolgozott.
2: Hazajött, és hazahozta a munkát, és aztán beült a kis szobába, ami az ő, ahol a rajzasztala volt, és kijött vacsorázni, és aztán visszaült, és csinálta. Imádta. És soha nem láttuk rajta azt, hogy ez neki megterhelő lenne, és amikor bementünk a Pancsába, mi Pancsának hívtuk, akkor...
1: A Pannóniát.
2: A Pannóniát, okay. Igen. mint most megtudtam, Pancsinak hívták, nekünk otthon Pancsa volt, lényegtelen. Akkor, amikor bejártunk, akkor vettük azt észre, hogy hát bent ugyanez az ilyen nagyon-nagyon jó energiával alkottak a alkotók, dobálták be a poénokat, a teljesen már mondjuk a kifestők is, és voltak állítólag olyan részei a forgatókönyvnek, vagy egy-egy olyan mondat, ami abszolút a stábból valaki szájából hangzott el, és azt mégis integrálták.
1: Teljességgel közösségi alkotás volt. Na, és a bemutatóra emlékeztek?
3: Én emlékszem, én abszolút emlékszem, hogy az apu egy ilyen fehér színű zakóban volt, arra a piros szőnyegre is emlékszem, és arra a zsivajra, és emlékszem a filmre is. Igen.
1: Nektek tetszett a film?
3: Nekem igen.
2: Én akkor 16-17 éves voltam, tehát én már egy nagy lány. Uh-huh. És én részleteiben láttam a filmet egy-egy vetítés, vagy mozgáspróbán, vagy egy-egy jelenetet láttam a Pancsában. És itt láttam először egyben, és valamiért nekem például nem láttam azt a jelenetet, amikor az egeret ledarálják, és én attól valahogy olyan fájdalmas volt, amikor kijöttem a moziból, én azt éreztem, hogy de az én apukám nem ilyen, hagyjanak engem, az én apukám egy tündér. Meg biztos, hogy nagyon izgultam, hogy ez most hogy fog sikerülni, és hát valahogy nekem az első élményem az egy ilyen izgalom, de egy némi csalódással. Hát aztán eltelt egy pár év, és én nagyon-nagyon megszerettem a bizonyos részeit, a teljes filmet, így most, hát idősebb koromra, azt kell mondjam, hogy teljes mértékben megszerettem.
1: Jó, hát ugye ez olyan, hogy olvastok egy könyvet, mit tudom, 5 évvel korábban, nem vagytok ugyanazok az emberek, hát már de már tegnap se voltunk ugyanazok, akik ma, hát máshogy fogadjuk be a dolgokat, könyvet, zenét, minden, mindenfajta művészeti alkotást. De hogy a macskafogót is meg lehet másként érteni? Nekem főleg ennyi év után?
3: Nekem az a tapasztalatom, hogy minden alkalommal, amikor nézem, akkor egy kicsit máshogy élem meg. És mivel a gyerekeim Waldorf iskolába jártak, ahol tilos volt rajzfilmet nézni, az egyetlen kiskapu az volt, hogy de hát mégiscsak a nagypapa filmjeit azért megnézhetik, úgyhogy én több százszor láttam, és minden alkalommal valami új poént, vagy felfedeztem benne.
1: De mindenki így van ezzel egyébként?
2: Persze, közületek? Hajjaj. Abszolút.
1: Renni, te hányszor láttad?
4: Az elmúlt hetekben, vagy összességében, én az életemben, hát szerintem 10 felül én is elmondható ez. Nagyon sok dolog van, amire kb. Már nem is emlékszel, mert annyi inger ér, és egy tényleg annyira részletgazdag műalkotás ez, hogy teljesen természetesnek kellene, hogy vegyük úgymond, hogy ennek egy 40. szülinapját ünnepelhetjük most, de mégis egy kuriózum ez az egész dolog, és szerintem mindig lehet új dolgokat felfedezni minden részletében.
1: Már csak ezért is érdemes veletek tartani.
4: Igen.
1: Október 2-án hol tudnak csatlakozni? Mi a most az lélektani pont, hogy mondjátok el a Pannonia stúdió? Vagy van ennek külön weboldala?
4: Van még személyesen is lehetőség arra, hogy fogadjunk még pár regisztrációt. Ezt a Pannonia stúdiónak a Facebook oldalán tehetik meg az eseménynek a linkjén keresztül.
1: Szuper.
4: Ki kell tölteni egy dokumentumot, és az alapján tudjuk őket majd fogadni, de akkor sikeres a regisztráció, hogyha ezt a Intermaus MU40 is visszaigazolta. Ez a szervezőbizottságnak a kreatív csapata, az MU pedig a macskafogó utánt jelöli, hiszen ugye az eredeti filmben a Mickey Mouse után MMU volt, itt pedig a macskafogó után vagyunk 40-nel.
1: Szuper.
2: Új
4: időszámítás kezdődött 86-ban, és ezen felül pedig, hogyha művelődési házak vagy mozik szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez, és ők is szeretnék ezt levetíteni, és velünk együtt tartani, akkor az NFI-nek az oldalán tudnak kapcsolatot létesíteni. Igen, szuper. Azt is lehet még mindig, tehát nagyon sok vidéki helyszín van, tucat számra jelentkeztek, hogy szeretnének ők is részt venni, és hát a legmesszebb, akik nem a mi időszámításunk szerint fogják nézni, de az ottani idő szerint szintén esti vetítés lesz, pedig Los Angelesben.
1: De jó.
4: Erről a Nóri tud.
2: Hát egyrészt a fiam Los Angelesben él, úgyhogy rendező szakon végzett. Úgyhogy most
1: mi meglepő.
2: Képviseli a lányom meg animáció szakon.
1: Pláne. Szívből gratulálok hozzá.
2: És én is voltam kint, a fiamat meglátogatandó, meg találkoztam a kinti magyar intézet igazgatójával, vagy magyar ház igazgatójával, és hát ő azonnal jelentkezett, hogy szeretne, vagy természetesen levetíteni, úgyhogy ott is már egy kisebb esemény alakul erre. De más helyről is érkeztek már megkeresések a világon.
3: Egy televíziós csatornában is le fog menni, valószínűleg a hétvége folyamán. Nem biztos, hogy pont ebben az időben, de televízióban is meg lehet nézni.
1: Tehát ezt tényleg mindenki akkor most egy olyan komolyan veszi, hogy ti, legalább.
2: Úgy néz ki, igen, és hogy ennek, tehát arra vagyunk valójában kíváncsiak, és itt most kár, hogy nincs olyan a negyedik Ternovszki, illetve a harmadik eredeti Ternovszki lány, mert ezt ő is nagyon szépen, igazság szerint ő magyarázta el nekem, hogy itt amire kíváncsiak vagyunk, hogy amikor ennyien egyszerre nézik, ugye ennek van valamilyen energetikája, vagy egyfajta.
1: Hát főleg, ha egy spiri guru itt ülne, még ezt mélyebben el tudnám mondani.
2: Úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen posztok születnek, milyen
1: hát itt nagyon komoly közösségépítő ereje van ennek még most is.
3: És ez hozzátenném a közösség építő erejét, hogy ugye ezt 3 hete találtuk ki, tehát esélyünk nem volt arra, hogy bármilyen támogatást vagy igen keretet erre szerezzünk, és ezért is indult ez az intergalaktikus vetítés, hogy azt legalább ingyen mindenki megnézheti, de hát milyen jó lenne, hogyha mozik is vetítenék. És akkor az apu mondta, hogy jó, de hát a filmarchívumnál vannak a jogok, a vetítés jogai, úgyhogy meg kéne kérdezni a filmarchívumot, és másnap reggel fel is hívtuk a Rádó Györgyöt, és előadtuk az ötletünket, és az áldását kértük, és azonnal a maximális támogatását megadta, sőt, újabb ötletekkel állt elő, hogy jó, akkor ő kiküldi az összes mozinak, az összes kultúrközpontnak, művelődési háznak, sőt, a külföldi forgalmazó partnereknek is, sőt, streamingeli szívesen a YouTube csatornáján, és ez után, a támogatottság után, ugye elkezdtük szervezni a Pannonia stúdiónak a vetítését, és hát az összes Jolly Joker kártyámat gyakorlatilag most eljátszottam, de olyan hatalmas cégek, én filmben dolgozom berendező asszisztensként, és az összes kollégám is hatalmas cégek, tehát a Budapest Film ZRT-től elkezdve, aki projektorral támogatja, a Prop Club, a Made in Helsinki, a Klasszik Mechanik, Partizan, az Audiovisual Rental, és még nagyon sok mindenki támogatja ezt mindennel, amivel tudja, és úgy nyílnak ki az ajtók, és olyan szeretettel, és még újabb ötletekkel támogatják, hogy én naponta többször elsírom magam ettől a szeretettől, hogy a macska fogó erre képes, és én ezzel most szembesülök egy ilyen sűrített formában, hogy elképesztő igazából.
1: Hát 40 év után, ugye én néha azt mondom zenészeknek, hogy vannak olyanok, amikor olimpikonok, mindenféle sport eseményre az ország összefog. Na de valami ilyesmi ez is, nem?
3: Igen.
1: És a zenészek csak ilyenről álmodnak. Szóval azt kellene megcélozni. Gyakran kérdezem itt alkotóktól esténként, hogy főleg olyanoktól, akik már tényleg történelmet írtak, hogy amikor benne voltak, érezték, hogy történelmet írnak. A édesapátok mit mondott?
2: Ezt sokszor felteszik neki ezt a kérdést, és de én emlékeimből is tudom igazolni, hogy egyáltalán nem gondolta. Uh-huh. Tehát őt is abszolút meglepte. Tényleg a jó kedv miatt csinálták, azért csinálták, mert valamiért ezt jó volt csinálni. A gegek miatt, imádták, ugye akkor gyűrűzött be még csak az összes ilyen 007-es kémfilmek a nyugatról, a bűnös nyugatról. És nekünk, vagy hát nekik, engem is vittek filmklubokba, emlékszem, Fekete-Fehér még ilyen alámondással mondták a nénik a sarokba egy kis lámpának. Szóval nekünk volt lehetőségünk ilyen filmeket látni, és hát ez volt valószínűleg az egyik nagy élmény mellette, hogy egy ilyen filmet meg tudnak csinálni, lesz, ami lesz, de hát ugye azt is tudjuk, hogy nem akartak erre pénzt adni.
1: Igen.
2: És senki nem hitt benne, és a kritikusok se nagyon szerették annak idején. Szóval nem, egyáltalán nem volt ez biztos, sőt.
1: Na mindegy, történelmet írtak, és egyébként most ti is azt írtok ezzel a rendezvénnyel. Tehát akkor még egyszer, hogy mit üssünk be, vagy mit írjunk be a közösségi oldalra?
4: A Facebook oldalon a Pannonia Stúdió, illetve a Macskafogó oldalát kell keresni.
1: Nem olyan nehéz,
4: és ezen belül az online eventeket, illetve az eseménynek az eventjét, és akkor ott lehet regisztrálni, aztán pedig találkozunk október 2-án este, reméljük minél többen, és reméljük, hogy jól sikerül a rendezvény, különben mind a négyen mehetünk vissza a balettbe ugrálni.
1: Okay. Már egy percet túl is léptük, de hogy ez így is maradt, mert azt gondolom, hogy az ilyen ügyért érdemes odaadni. Köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon élveztem a beszélgetést, sok csillagos szempárat kívánok nektek, mert a tiétek is csillogni fog, nagy baj nem lesz, akkor sikeres lesz a rendezvény. Szeretve Renivel és a két Ternovszky lányjal, bocsánat, hogy így mondott, Ternovszky hölgyel, Hanával és Nórával beszélgettem, és a hölgyektől most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És ezt én akárhányszor el fogom mondani, amikor Nagy Krisztián meglátogat itt a stúdióban, mert egy fényművész nagyon is hatással tud lenni erre a kulturális életre, és mindig öröm, amikor látlak meg, amikor találkozunk. Már rég voltál.
5: Szervusz András, igen. Jó, hogy itt vagy. A rádióhallgatók.
1: Jó, hogy itt vagy. Megint egyrészt hoztál egy csoda kiadványt nekem, nagyon szép, és gratulálok hozzá a ti kompozíciótok, mert hogy Nagy Molnár néven vagytok ti, egy duó.
5: Igen, egy duó. Ez nem túl szokásos a magyar képzőzeti szférában.
1: Szerintem nincs is egyáltalán, nem?
5: Nem nagyon, de ugye mivel nekünk egy elég komplex a alkotási technikánk, ezért...
1: Ezt a Molnár Csabáról van szó, ugye a társad, társam, azért vagytok Nagy Molnár.
5: Így van. Őt tehát annyira összetett, hogy átadom neki, köszönöm szépen. Szerintett volna szegény jönni, csak itt pont installálásban vagyunk benne.
1: Igen, azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy talán a legzűrösebb, meg elfoglaltabb időszakban találkozunk.
5: Igen.
1: Mert itt állunk egy kis celli nyitás előtt, közben ott vagytok a Bálnában is, meg hát még jó Isten tudja hány helyen az országban.
5: Igen, ez most nagyon sűrű időszak. Egyrészt két hete nyílt Sümegen egy csodálatos tárlat a Sümegi Püspöki Palotában, az Ébredés a címe. És,
1: jó a címe is.
5: Igen, Awakening, tehát angol címet adtunk neki, de tulajdonképpen a technológia ébredéséről szól, és valahogy az MI-ról, meg a robotikáról. Az egyik csúcspontja például ott a kiállításnak az egyik Iris című munkánk, a másik pedig egy robotszem, ami így egymással egy térbe van, és feszültséget generál egymással tulajdonképpen. Úgyhogy nagy sikerre lement ott a megnyitó, és azóta is rengetegen nézik, úgyhogy ez nagy öröm nekünk. És ezzel párhuzamosan most fog nyílni a héten, pénteken 5 órakor a Kisszeri Múzeumban egy újabb tárlatunk, egy önálló tárlat, aminek a címe Kriptogram. És ez azért érdekes, amellett, hogy hát ez nekünk egy óriási dolog, hogy egy ilyen komoly múzeumban lehet kiállításunk, hanem egy olyan terület lesz újra megtekinthető az érdeklődőknek, ami alapvetően el van zárva.
1: Igen.
5: Mert ez a templomtér alatt húzódó kripta, ez régen volt használatban, talán volt ott Art Disco szervezve még talán 20 évvel ezelőtt.
1: De ezt akartam mondani, ez már évtizedekkel ezelőtt volt.
5: Igen, az nagyon régen volt, és általában filmesek szokták ezt a területet kivenni, bérelni, és nem kiállításokra használják. De amikor mi oda bementünk, és megnéztük a lehetőségeket, meg a területeket, akkor egyértelműen a kripta volt, ami ilyen hívószó, vagy hívó vonzalmat éreztünk
1: hát
5: belőle.
1: Ezt akartam mondani, hogy már a kriptogram cím is azért elég szokatlan.
5: Igen.
1: Extrém, de biztos, hogy nagyon csalogató.
5: Igen, ezt a címet a kurátorunk találta ki, Gáth János, aki ugye ezt az egésznek a motorja volt a szervezésben. Őról annyit elmondanék, hogy ugye az élete nagy részét ő New Yorkban töltötte, és ott élt, és ott volt János Gáth Gallery néven egy nagyon komoly galériája, és hát óriási nevekkel dolgozott együtt, most tőle egyet kiemelve Reigl Judittal, és egyébként ő csinált Reigl Judit kiállítást a Kisceli Múzeumban is, igen, meg a Szép Művészetiben is, és láttam is egyébként a Kisceli Múzeumos kiállítást, ez csodálatos volt, úgyhogy nyilván neki volt egy jó kapcsolata a múzeummal, nagyon szereti a mi munkásságunkat, nagyon egyedinek tartja, és akkor felvetődött, hogy csináljunk egy ilyen közös projektet. Ő meg kitalálta ugye ezt a címet egyrészt a kriptára, másrészt ugye ezek a kódolt írásokra vonatkozó nevet összegyúrva, tulajdonképpen ami nekünk fénnyel íródik üzenetek, azt lehet egyfajta kódolásnak, igen, nevezni. Főleg, hogy egy-egy műben, most nem ezekben, amik itt vannak, de volt, hogy egyébként bináris kódolást mi használtunk is megjelenítésben bizonyos munkáknál, úgyhogy nagyon találó ez a cím.
1: Hát, meg az egész tulajdonképpen, amire felépítitek, mert meséld el kérlek, hogy mit lehet a föld alatt a kriptáriumban létrehozni?
5: Ugye az a helyszín az erősen meghatározta, hogy milyen művekkel készüljünk. Uh-huh. És volt már olyan műötletünk, ami már készülőben voltak eddig is, ez az Angyal sorozat, vagy pedig a Ascenzió, vagy a Felemelkedés című munka. Csak nem volt olyan helyszín, ahol ezeket úgy igazán be lehetett volna mutatni. Így együtt, kiegészítve természetesen más munkákkal, ez a helyszín a legtökéletesebb neki. Ugye ez egy olyan tér, ami elképesztő, egy történelmi helyszín, csend van, sötétség van, és egy időtlen tér tulajdonképpen, uh-huh, ez a kripta. Nyilván ennek az eredeti funkciója is hasonló nevéből volt, adódik, ez már régóta nem így van, de hát innen jött nyilván a gondolat, hogy valahogy ezt a témát járjuk jobban körbe, az élet, a halál, vagy ezt az utat. Uh-huh. Nem biztos, hogy a legvidámabb téma. Szerintem ellensúlyozza majd a mi stílusunk, mert hogy azért nekünk egy ilyen könnyebben emészthető stílusú munkáink vannak talán, egy jobban befogadható, de a téma azért szerintem elég súlyos lesz.
1: Nehéz, igen.
5: Ezt valahogy szeretem, ezt a kettősséget itt most nagyon.
1: Amikor lementetek először oda, akkor milyen érzés sejtek voltak? De most téged kérdezlek, te vagy itt.
5: Én azt éreztem, hogy egyrészt, hogy visszamentem volna az időbe valahogy egy olyan időt.
1: Tehát olyan? Abszolút? Ja, az egész atmoszféra?
5: Terméskő mindenhol, a padlón is.
1: Aha. De kripták már nincsenek?
5: Nincsenek. Aha, okay. A mai vívmányokból semmi nem található, tulajdonképpen még vezetékezés sincs, tehát azt is nekünk kell most kiépíteni, hogy a mi munkáinkhoz nagyon szükséges az áram, úgyhogy ezeket most építjük.
1: Ez zajlik, a napokban. Tehát amikor most mi beszélgetünk, is zajlik ott a helyszínen?
5: Most nem, tehát én onnan jövök.
1: Ja, értem, oké.
5: Okay. Ma beszállítottunk oda két olyan szobrot, amit még eddig soha nem csináltunk, olyan méretűt, 100 kiló fölöttiek voltak, atyaik, darabja.
1: Hányan vittétek?
5: Négyen vittük, uh-huh, és ez egy köbméter méretű, nagyságrendileg, és ugye ezek üvegfém, úgyhogy most cipeltük őket be, és hát folytatjuk, mert lesz egy olyan terem, ahol az volt a tervünk, bár ez még az a baj, hogy csak a lelki szemeink előtt látjuk, tehát nem tudtuk lepróbálni, de egy olyan munkát találtunk ki, egy olyan üveglapokat szeretnénk belógatni a mennyezetről, amiben tulajdonképpen bele lehet sétálni, át lehet rajta menni, és akkor ott belül egyrészt a bent lévőnek is egy érdekes észlelés lesz, ahogy mindenféle tükröződések lesznek, de ami még érdekesebb, hogy kívülről betekintve ezeket nagyon jól meg lehet majd, uh-huh, figyelni.
1: Szuper, biztos vagyok benne, hogy erről még sokáig fognak majd beszélni.
5: Remélem.
1: Nem mondtuk még el, hogy pontosan mikor nyit?
5: másodikán fog nyitni, október másodikán pénteken, 5 órakor lesz a megnyitó, amire szeretettel várunk mindenkit. És onnantól kezdve egészen november 1-ig nyitva van a tárlat, a múzeum nyitvatartás idejében, tehát minden nap, itt nem lesz szünnap ebben az egy hónapban. Annyit kért a múzeum, mivel ez egy, nem egy állandó helyszín, hogy mindig csak őrrel lehet majd lemenni, és majd óránként összegyűjtenek azt az embermennyiséget, és úgy mennek le majd a látogatók.
1: Hát esküszöm, még ez vonzó is.
5: Igen.
1: Hogy van benne valami rejtélyesség.
5: Abszolút. Igen.
1: Lesznek kurátori tárlatvezetések, vagy alkotói tárlatvezetések is?
5: Biztos, hogy lesznek. Erről már beszéltünk a Jánossal, meg a múzeummal is, úgyhogy valószínűleg hétvégente tartani fogunk, és vagy úgy lesz, hogy a kurátor és az alkotóval így együtt, vagy csak a kurátor, de biztos, hogy lesznek. Ezekről majd mindenképpen rakunk ki
1: az oldalatokon.
5: Az oldalat, a Facebook, illetve az Instagram oldalunkra mindenképp. Meg valószínűleg
1: így
5: a múzeum.
1: Meg, hogy Nagy Molnár?
5: Igen, Nagy Molnárként megtalálnak, meg hát a múzeum honlapján is biztos, hogy ki fog kerülni a tárlatvezetések.
1: Okay. Azt mondd el kérlek, hogy képzeljük el ezt a helyszínt, mi, aki még nem jártunk ott. Tehát lemész, és akkor van egy ilyen nagy tér, vagy ilyen kacskaringos, mint egy barlang?
5: Amint egy katakombák lennének egy kicsit, tehát kacskaringos, vannak olyan területek, ahova bemászni lehetne csak, és kőrakások vannak éppen. Nyilván van egy kijelölt út, amin végig lehet menni, tehát ez egy hosszanti, vertikális út, de vannak jobbra-balra járatok, elképesztő vastagságú falak, és a végén egy picike fényforrás, vagy ablak, úgyhogy egy, mint hogyha egy vár aljába, mondjuk az Egri vár aljába sétálnánk.
1: Ó, de izgalmas, de izgalmas.
5: Egy elképesztő, hogy ez itt van, és szerintem ez egy rendkívül jó, hogy ezt most mi tudjuk hasznosítani, és a nézők meg tudják nézni, nem csak a helyszínt is, és a képest kettőt nyernek vele.
1: Nem tudom, amikor ti elindultatok az úton a társaddal, akkor hogy tervezt, vagy volt-e víziótok a jövőt illetően? És ha igen, akkor most ahhoz képest milyen életet éltek szakmailag? Nagyon más?
5: Hát nyilván azt terveztük, hogy az ember szeret lólépésbe haladni, és minél gyorsabban elérni sikereket. De alapvetően ez alatt az 5-6 év alatt, amit tulajdonképpen 5 éve volt az első kiállításunk. Aha. Tehát az képest szerintem csodákat tudtunk végighez vinni. Egyrészt külföldön rengeteg helyen állítottunk ki, nagyon komoly kiállításokon, ártfereken. Képviselnek minket külföldi galériák. Itt vannak szakmai kiállítások is, például a kanadai York Egyetemen kiállítottunk. Voltunk Dél-Koreában, az Art Busanon, Amerikában több helyszínen, de az Art Miami az abból talán a legfontosabb. És az a lényeg, hogy egy helyi galéria vitt minket ki, tehát amerikai galéria, nem innen jutottunk egy itteni galériába, hanem tulajdonképpen ők voltak nyitottak ránk, és képviselnek. De egészen Új-Zélandban is van ugye egy galéria, aki foglalkozik velünk. Emellett persze a szakmai rész az egy picit nehezebb, főleg itthon, hogy ezt elfogadják. Nagyon ezt, új ezt
1: nem,
5: dolog.
1: Nem mertem most behozni témaként, hogy tehát nagyobb szenzációnak számítotok külföldön, mint idehaza?
5: Kint nem volt kérdés, hogy ezt elfogadják, befogadják. Tehát ez elképesztően tetszett neki.
1: És nem kellett magyarázni.
5: Nem kellett magyarázni, hogy ez most mi. Egyszerűen maga az alkotással megvettük őket, vagy hogy ez rosszul fogalmazom.
1: Abszolút értelek, de azért kérlek, hogy mégiscsak mondd el, hogy mi látható, mert hát ha van olyan hallgató, akinek tényleg fogalma nincs róla, hogy mit jelent egyáltalán a fényművészet.
5: A fényművészet nagyon tág. Mi egy szűk mesdjén haladunk, egyrészt csinálunk fali alkotásokat, meg térbeli installációkat, vagy fényszobrokat, én úgy szoktam őket hívni. Az már egy következő lépés volt. Alapvetően ugye a falra készült fényobjekteket készítettünk, tükröket használunk, ledeket használunk, természetesen árammal működik, de ez nem egy vetített kép, hanem egy üvegmegmunkálás és egy egyedi fény kreálmánynak az ötvözése. És ugye maga, hát az egész tulajdonképpen kézzel készül, és nyilván gépeket használunk a keret lehajlításához, meg hasonlókhoz, de az egész egy teljesen kézi, analóg folyamat. Az ember ugye azt látja, hogy rétegek képződnek, amik tulajdonképpen optikai illúziók a mi munkáinknál, mert két réteg van csak bent. A többi azok tükröződések. De ezt ki kellett egy olyan rendszert találni, ahol egymásra ezek a felületek megfelelően tükröződnek, de még kívülről be lehet tekinteni, megfelelő a fényerő, tehát nagyon sok mindennel lehet itt játszani. És akkor 2024-ben volt, azt hiszem, vagy 25-ben, hogy kitaláltuk, hogy a térbe is jöjjünk le, és szoborként is jelenítsük meg a látványvilágunkat. Hát ez egy elképesztő ugrás volt, mert megnövekedett az a látvány, amit eddig tudtunk produkálni.
1: Jó, mondtad,
5: a tér minden irányába, igen. Úgyhogy ennek a csúcspontját fogjuk most itt látni a Kiscelyében ezzel a két hatalmas szoborral.
1: Egyébként tényleg ez az 5 év koronája most?
5: Én úgy érzem, igen.
1: A szakmai pályátokon?
5: Igen, mindenképp, mert most olyan dolgok is történtek, díjat kaptunk a Magyar Művészeti Akadémiától.
1: Szívből gratulálok.
5: Itt a nyáron nagyon szépen köszönjük, és most már azt is elárulhatom, hogy a Hódmezővásárhelyi tárlaton is díjat fogunk kapni, azt még nem, hogy melyiket, de vasárnap fogjuk átvenni, úgyhogy ezek már komoly szakmai sikerek. És
1: hát ezt, és hogy hozzámertek nyúlni egy ilyen tényleg nehéz témához.
5: Igen. Én szeretem ezeket a témákat kivesézni, ennek úgy érzem, hogy akkor mély tartalma is van, de valahol mégis könnyed befogadható.
1: Na de közben a halál az nem a sötétség?
5: De. És ugye ez nekünk egy nagyon fontos eleme a kiállításokhoz, tehát nekünk a fény és a sötétség szimbiózisban kell legyen.
1: Világos.
5: A legoptimálisabb kiállító terek azok, ahol majdnem, hogy teljes sötétség van, azokat szeretjük, hiszen a mi munkánk abban él. És ugyan maguk a művek is olyanok, hogy én azt szeretem látni, hogyha csak a fény tisztán látszódik, a fény forrása soha. Az, hogy mi LED szalagokat használunk, azt senki nem láthatja a munkákban. Csak a tiszta megszűrt fényt. Tehát ott is a sötétség veszi körbe tulajdonképpen a munkánkat. Itt meg a kiállított térben meg tulajdonképpen az egész tér egy sötét tér, és abban végigkísérik a fények. Mint hogy az életutunkat is, meg az egész életünket, ennek a kettőnek a feszültsége, de mégis egy szimbiózisa.
1: Hát izgalmas lesz, kedves hallgatóink. Hát, október?
5: Második péntek, ezen a héten.
1: Hát akkor igyekeznünk kell.
5: Nekünk is, igen.
1: Nektek pláne. Meddig tart egy ilyen installálás? Például ott a Kisceliben.
5: Hát a Kisceli, ez most hosszú, mert a Sümegi palotával megcsináltuk egy nap alatt. Ez most azért egy 3 napos munka.
1: De a legnehezebb része már bent van, nem?
5: Az most bent van, annak nagyon örülök, hogy ezt túléltük, és a munka is, mert 4-en fordítottuk meg, mert ez úgy készült ez a munka, hogy fejjel lefele. Nem tudtuk volna különben máshogy elkészíteni, és egészen eddig még nem is láttuk normálisan, csak fejjel lefele a bent a műhelyben, és egyszerűen már olyan magas volt, hogy nem tudtuk megfordítani az asztalon, mert a plafonba ért.
1: Őrület.
5: Úgyhogy úgy szenvedtük ki, és a kocsiban fordítottuk meg, és most láttuk bent a múzeumban normális állapotban, úgyhogy igen, a nehezén túl vagyunk, de azért ezek az egyedi installációk még most hátra vannak, amiatt még azért lesz
1: még akkor pár nap van.
5: Egy-két, igen, éjszaka, amikor nem alszunk, de péntekre minden
1: péntekre
5: összeáll.
1: Péntekre állni fogunk, oké. Minden. Én csak ámulok és bámulok most tényleg itt, ahogy dobálod a labdákat, meg rakom össze a mozaikokat rólatok, hogy itt van két ős tehetség ezzel azzal, amit tudtok, és tényleg koronát tesztek föl. Nem könnyű témával ugyan, de felteszitek a koronát, de hát gyakorlatilag az életet formázzátok meg, nem? Hát, ami hozzátartozik.
5: Igen, igyekszünk most ezzel.
1: Mennyire lesz ez pozitív? Mennyire tudod bemutatni a témát úgy, hogy ne vágja fel az erejét ott az ember, főleg lent a föld alatt, hanem még élménnyel menjen haza most a fényjátékán kívül. Tehát pozitív lesz a vége?
5: Én remélem, hogy igen.
1: Kin múlik ez rajtunk, hogy fogadjuk?
5: Nyilván a befogadón fog múlni, meg az, hogy talán van remény arra, hogy valami van az élet után is. Ez kifejezetten cél a kiállítás végén.
1: Tehát, hogy nem ér véget.
5: És ez nyilván egy saját belső vívódásnak a kivetítés, és ez egy kicsit a kiállítás mindig. Tehát ezek a témák engem is foglalkoztatnak, nekem volt azért nagyon közel a halálhoz élményem, és hát ez a téma, ez bennem van. De szerintem valahol mindenkiben.
1: És most ki
5: csak én ezt valahogy ki akarom magamról dolgozni, vagy ki akartuk dolgozni, és erre a legjobb helyszínt találtuk szerintem meg. És remélem a legjobb munkákat hozzuk el erre a kiállításra, és hát a lényeg, hogy a látogatóknakban is elindítson valamit, egy kicsit szembenézzenek önmagukkal, kicsit végig gondolják a saját maguk életét, hogy hogyan visszagyújjanak ez a hát sajnos természetes dologhoz. Én bízom benne, hogy azért vidáman fog mindenki kijönni, tehát nem az a cél, hogy most ott
1: elvigyétek szomorúba az egészet.
5: Szomorúba vigyük az egészet, egyszerűen inkább egy ilyen magasztosabb témát szerettünk volna.
1: Na most azt mondd még meg, hogy ugye óránként, ez ide is van írva a Kisceli weboldalá is, hogy a kiállítás óránként teremőri kísérlet mellett látogatható, de mennyi időt szánjon rá egy látogató körülbelül?
5: Hát én úgy gondolom, hogy egy fél óra biztos, hogy kell szerintem a kiállításra. Nem vittünk direkt sok munkát, most nem az volt a cél, hogy egy teli rakjuk a teret mindenféle munkával. Tényleg nagyobb volumenű munkák vannak, tehát méretileg is, témában is, és szellősen szerettük volna rakni, tehát hogy a terekkel nagyvonalúan gondolkoztunk. Úgyhogy én összesen egy 10 munka van, ha jól emlékszem, és ha péntekig az mind ott lesz, 10 munkát. Én szerintem annyi, egy fél órás programnak
1: arra
5: lehet számítani.
1: Jó, én hát figyelj, már egyébként már a végén vagyunk, meg már picit át is léptük, mert jó társaságban tudod, repül az idő, és nem biztos, hogy megszabadnak kérdeznem, de itt bujkál bennem egy kérdés, ne utálj érte.
5: Igen.
1: Egy templom alak, vagy nem alapter, hanem ez a templom tér alatti pincehelyiség, vagy minek nevezzük ezt? Hát tudom, hogy kripta...
5: Igen, vagy pince tulajdonképpen, pince. Igen, de ez a sziklába vájt rész.
1: Na, mert nincs ugye az... egér? Ez a kérdés lényege.
5: Egéret nem, de szerintem, mint a denevért láttunk volna a mai nap. De én lehet,
1: ezt
5: hogy ezeket...
1: Ezt akartam kérdezni, hogy tartsunk ilyentől?
5: Én szerintem, mire a látogatóinak mi kiűzzük őket a fényekkel.
1: Oké. Nagyon élveztem a beszélgetést.
5: Is, köszönöm.
1: Akkor Nagy Molnár néven keressünk, kövessünk benneteket, szeressük, amit csináltok.
5: Igen, fönt vagyunk a Instagramon, Facebookon.
1: Akkor nagy baj nem lesz, és Nagy Krisztiánnak nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
5: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Mert mindig jó, amikor jössz, hát mindig csoda dolgokkal érkezel, úgyhogy várlak vissza téged is, a társadat is, úgyhogy gyertek.
5: Köszönjük szépen, várunk mindenkit sok szeretettel.
1: Az újabb dolgokról, mi pedig megyünk a Kisceliben, november 1-ig látogatható a kiállítás, úgyhogy ne hagyják ki, mert egyébként még annyit a végén, hogy aki jegyet vesz oda, az mehet a Kisceli többi tárlatát is megnézni?
5: Hát ezt én szerintem igen.
1: De ezt majd akkor
5: én úgy gondolom, hogy igen, akkor, és érdemes, mert elképesztő állandó kiállítással is van. Nagyon jó.
1: Na köszönöm, Krisztián, még egyszer.
5: Én köszönöm.
1: És tőle most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Szeretva Reninek, Ternovszki Annának és Nórának, illetve Nagy Krisztiánnak.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Már átszállították Sesztek Miklóst az őrizeti helyére. A tartós asszály miatt kritikus szintre csökkent a Duna vízállása. Lakossági bejárásokkal készül a Nagykörút zöld megújítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Letartóztatták és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe szállították Sesztek Miklóst, az Orbán kormány egykori nemzeti fejlesztési miniszterét. Az ügyészség gyanúja szerint Sesztek Miklós miniszteri hivatali ideje alatt több esetben is törvénytelenül járt el, és 2015 és 2018 között Szivek Norberttel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatójával együttműködve több mint 11 milliárd forintnyi jogtalan vagyoni előny megszerzésében működhetett közre. A volt minisztert a bírósági döntés után rendőri kísérettel szállították a büntetés végrehajtási intézetbe. Sesztek Miklós továbbra is tagadja a terhére rótt cselekményeket és azt állítja, hogy a gyanúsítás minden eleme alaptalan. A tartós asszály miatt kritikus szintre csökkent a Duna vízállása. Szeptember 9-én Budapestnél elérte a vízmérce nulla pontját a folyó. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság számításai szerint pedig a vízállása korábbi negatív rekordot megdöntve a mínusz 8 cm-t is elérheti a hétvégére, jelentette az Időkép. Pakson mínusz 113 cm-ig süllyedhet a vízszint, itt azonban az augusztusban megépült fenék küszöbnek köszönhetően a korábbi mínusz 140 cm-es rekord megdőlése nem fenyeget. A rendkívül alacsony vízállás komoly akadályt jelent a folyami hajózásban, a kilátások továbbra is kedvezőtlenek, nem számítanak olyan mennyiségű esőre, amely érdemben megemelhetné a folyó vízhozamát. Jelentős zöld fejlesztés előtt áll a Nagykörút. Elkészültek a fasorok megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A BKK közlése szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon található mintegy 600 fa közül építési jogból egyet sem vágnak ki. Az egészségi állapotok miatt cserére szoruló fák helyett legalább 3 új fát ültetnek. Ráadásul olyan szakaszokon is új fasorok jelenhetnek meg, ahol jelenleg egyáltalán nincs növényzet. A fejlesztés része lesz a korszerű csapadékvízgazdálkodás és a klímaváltozáshoz jobban alkalmazkodó fafajok telepítése is. A tervek bemutatására októberben lakossági bejárásokat tartanak Ferencvárosban, Józsefvárosban, Erzsébetvárosban és Terézvárosban, ahol szakemberek ismertetik a fasor rekonstrukció részleteit. Letartóztatták azt a pilótát, aki a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán késsel támadt kollégájára. Az incidens miatt a gép kényszerleszállást hajtott végre a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén. A megtámadott pilóta súlyos sérüléseket szenvedett. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök szerint a támadó célja az lehetett, hogy lezuhanjon a gép. A beszámolók szerint a tulakodás hallatán több utas is a pilóta fülkéhez sietett, hogy segítsen megfékezni a támadót, miközben a személyzet egyik tagja stabilizálta a gépet. A repülő végül biztonságosan földet ért, a szaudi hatóságok pedig azonnal intézkedtek a támadó pilóta ügyében. Ferencváros különleges zenei fesztiválnak ad otthont október 3-án. Az FMK rendezvényen 14 kórus mutatkozik be 5 helyszínen, köztük a Központi Vásárcsarnokban, a Bakács téren, az Altemplomban és a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben. A programban klasszikus, kortárs, régi zenei, népzenei, világzenei és könnyűzenei előadások egyaránt helyet kapnak. A fesztivál délután 1 órakor közös énekléssel indul a Fővámtéri Vásárcsarnokban, majd 20 perces koncertek követik egymást a különböző helyszíneken. A rendezvény célja, hogy a kórus zene kilépjen a koncerttermekből, és Ferencváros utcái, terei és a közösségi helyszínei váljanak egyetlen nagy koncerttérré. A napot közös záróének zárja majd a Bakács téren. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: drága hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.
2: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem? És én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megyebérlet lesz a Vármegyebérlet új neve október 1-től. Kötelező ebösszeírás indult több budapesti kerületben. Október 15-én kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Érdemben mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, arra reagálva, hogy Bak András államfő visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra a törvénymódosítást. A tárcavezető azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése, ezért a Sándor Palota javaslatait az országgyűlés törvényalkotási bizottsága elé terjesztik. Bak András azért küldte vissza a jogszabályt, mert kifogásolja a kamarai tisztségviselők választásának korlátozását, valamint aggályosnak tartja az orvosi kamarai tagság kötelező visszaállításának átmeneti szabályait. Az államfő szerint el kell kerülni, hogy adminisztratív akadályok miatt orvosok essenek ki az egészségügyi ellátórendszerből. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megyebérletre változik, közölt a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva a közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Több budapesti kerületben is megkezdődött, vagy hamarosan elindul az ebösszeírás, amelyben a kutyatartók számára jogszabály alapján kötelező a részvétel. A 7. és 8. kerületben december 1-ig várják a kitöltött adatlapokat, míg más városrészekben október végéig vagy év végéig tart a felmérés. Az önkormányzatok hangsúlyozzák, minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, és akkor is szükséges az adatszolgáltatás, ha a tulajdonos korábban már részt vett ebösszeíráson. A nyilvántartás célja többek között a veszettség elleni védekezés, az állatvédelmi feladatok támogatása és a kutyatartók adatainak napra készen tartása. A szabályok megszegése akár 150 000 forintos bírságot is maga után vonhat. Ebösszeírást 3 évente kötelező tartani. Az idei ásatás egyik legjelentősebb leletére bukkantak a régészek a Piliszent Iván határában található Hárs erdőben. Egy apró ólomból készült szemérmes Vénusz szobrocska került elő egy egykori római kori falu település területéről. A szakemberek szerint ez az első ismert vallási vonatkozású lelet a lelőhelyen, ezért fontos információkkal szolgálhat a település lakóinak hitvilágáról és mindennapi életéről. Az ásatás során emellett bronz tükörtöredéket, érméket, fibulákat, vaseszkókat, közöket és nagy mennyiségű kerámiát is találtak. A Piliszent Iván melletti római települést több mint egy évtizedet mutatják a régészek. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Tánc Színházban. A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló 15. fesztiválon, a Millenáris Parkban díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. Este irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, az elmúlt másfél évtizedet pedig Margó Gálával ünneplik. A fesztivál nyitónapján 12. alkalommal adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat. A könyvbemutatók ingyenesen látogathatók. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, október 1-én csütörtökön este 7:30-tól a koncertteremben jön a Metrium Trio zene és felvilágosodás című műsor, a történelmi időutazás zenei alaphanggal a zene világnapján. A Metrium Trio egy Artisus és Culture Crayons díjas, egy elképesztő, izgalmas formáció, melynek jelenlegi tagjai Rákóczi Anna fuvola, Rozmár Lajos klarinét és Kántor Balázs cselló. Az együttes az elmúlt 10 évben számos emlékezetes zenei színházi előadás létrehozásában vett részt. Specialitásuk, hogy a kamara zenészek közül egyedülálló módon fejből, kotta nélkül adják elő a zeneműveket, így egészen különleges körülmények, például szokatlan fényviszonyok között is igen szabadon zajlik a játék. A trióhoz gyakran csatlakoznak különböző társalkotók egy-egy előadása, ezúttal Koppán Kata Brácsa művésszel kiegészülve, valamint Flegg Zoltán jogász szociológus közreműködésével hozzák közelebb azt a bizonyos felvilágosodáskori Európa világát, reflektálva a zene és hétköznapi élet viszonyára a megidézett korszak, vagy akár napjaink társadalmának tükrében. A koncert műsor a Mozart Bach átiratai, Kondor Ádám Mozart átiratai, vagy Haydn és Handel triói, valamint Haydn eredetileg korabeli mechanikus szerkezetekre is írt miniatűrjei, Flegg Zoltán művészi vonatkozásában is érzékeny reflexióval egyfajta párbeszédet képeznek zene és szó között. Mondtam én, hogy izgalmas lesz, inspirálva a hallgatóságot a felvetett témák tovább gondolására. Az alkotók egyik fő motivációja bevallottan az, hogy manapság, amikor a mesterséges intelligencia elláraz bennünket mindenfajta őrülettel, nos, akkor legyen érdemi tudás is. Október 1-én csütörtökön a Magyar Zeneházában. Meg lesz este 7:30-tól a koncertteremben.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megyebérlet lesz a Vármegyebérlet új neve október 1-től. Kötelező ebösszeírás indult több budapesti kerületben. Október 15-én kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Érdemben mérlegelik a köztársaság elnök észrevételeit az egészségügy

0: Tőről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, arra reagálva, hogy Bak András államfő visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra a törvénymódosítást. A tárcavezető azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése, ezért a Sándor Palota javaslatait az országgyűlés törvényalkotási bizottsága elé terjesztik. Bak András azért küldte vissza a jogszabályt, mert kifogásolja a kamarai tisztségviselők választásának korlátozását, valamint aggályosnak tartja az orvosi kamarai tagság kötelező visszaállításának átmeneti szabályait. Az államfő szerint el kell kerülni, hogy adminisztratív akadályok miatt orvosok essenek ki az egészségügyi ellátórendszerből. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megyebérletre változik, közölt a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva a közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Több budapesti kerületben is megkezdődött, vagy hamarosan elindul az ebb összeírás, amelyben a kutyatartók számára jogszabály alapján kötelező a részvétel. A 7. és 8. kerületben december 1-ig várják a kitöltött adatlapokat, míg más városrészekben október végéig vagy év végéig tart a felmérés. Az önkormányzatok hangsúlyozzák, minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, és akkor is szükséges az adatszolgáltatás, ha a tulajdonos korábban már részt vett ebb összeíráson. A nyilvántartás célja többek között a veszettség elleni védekezés, az állatvédelmi feladatok támogatása és a kutyatartók adatainak naprakészen tartása. A szabályok megszegése akár 150 ezer forintos bírságot is maga után vonhat. Ebb összeírást 3 évente kötelező tartani. Az idei ásatás egyik legjelentősebb leletére bukkantak a régészek a Piliszent Iván határában található Hárs erdőben. Egy apró ólomból készült szemérmes Vénusz szobrocska került elő egy egykori római kori falu település területéről. A szakemberek szerint ez az első ismert vallási vonatkozású lelet a lelőhelyen, ezért fontos információkkal szolgálhat a település lakóinak hitvilágáról és mindennapi életéről. Az ásatás során emellett bronz tükörtöredéket, érméket, fibulákat, vaseszkókat, közöket és nagy mennyiségű kerámiát is találtak. A Piliszent Iván melletti római települést több mint egy évtizedek kutatják a régészek. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban. A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló 15. fesztiválon, a Millenáris Parkban díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. Este irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, az elmúlt másfél évtizedet pedig Margó gálával ünneplik. A fesztivál nyitónapján 12. alkalommal adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat. A könyvbemutatók ingyenesen látogathatók. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két különleges program a folytatásban, mind a kettő a Városligetbe visz minket. Október 1-én csütörtökön este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében jön a Cimbalom Szalon, Solymosi Vincével és Vadász Károllyal. A magyar cigányzenészek játékát ugyanis már Brahms és Liszt kora óta csodálja a világ. A cigányzenész generációkban mindig jelen volt a nyitottság és a más népek zenéje iránti érzékenység. Nos, ezen a koncerten is ennek a sokszínűségnek lehetünk mai fültanúi. Vadász Károly Liszt díjas cimbalom művész, az ő pályafutását a világhírű Rajkó zenekar tagjaként kezdte, és a városi cigányzene nagyjává vált. Solymosi Vince szintén a Rajkóban kezdte, ahol már a tanít is, de a klasszikus, majd a népzene és a jazz felé fordult. A cimbalmos generációk találkozása izgalmas tételeket tartogat a városi cigányzenét, balkáni és magyar népzenét és a virtuóz improvizációkat kedvelőknek. A cimbalom az évszázados tradíciókhoz hűen, és a két zenész egyedi összjátékában is felcsendül majd természetesen. Aztán másnap, október 2-án pénteken jön az Öröm, Zene és a Klub Élet már a 16. epizódjával. A Magyar Zeneháza zenepedagógusa Tápai Dóra egy kellemes tea délutánra invitálja azokat, akik szívesen vennének részt egy közös zenei játékban. A zene és az éneklés a testi-lelki egészség megvalósításának egyik fontos eszköze, hiszen a ritmus és a dallam más-más agyféltekét mozgatja. Frissít és energiát ad, összességében egy rekreációs élménnyé is válik ez a 90 perces alkalom, ami majd október 2-án pénteken 15 órától a Magyar Zeneháza zenepedagógiai termében kezdődik. Az Öröm Zene Klub Élet egy olyan klub délután, amely kötetlen hangulatban eltöltött interaktív zenei élményt nyújt mindazoknak, akik szívesen kipróbálják a hangszeres dalos játékokat. Előképzettség szerencsére nem szükséges, hiszen megvalósítják Kodály Zoltán gondolatát, amely mi más lenne, mint hogy a zene az nagyon is mindenki.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések szabályait. Átadták a Száv Repülés Fejlesztési Központját Budapesten. Október 10-én érkeznek a Vidóczky mesék a Hagyományok Házába. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szigorította a kék villogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. Engedély nélkül megkülönböztető jelzést használhatnak például a mentők, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés végrehajtás vagy a NAV. Engedélyhez kötött a megkülönböztető jelzés használata a Sándor Palota, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság, illetve a honvédelmi és a külügyi tárca kiemelt államérdekű feladatokra használt meghatározott járművein. Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó Saab csoport új budapesti repülésfejlesztési központját, jelentették be a cég